Békesség Istentől szeretettel köszöntöm késő éli műsorunk hallgatóit. Október 7-én szerda hajnalban Polc Ellen magyar pszichológus írónő gondolatával, aki 1922-ben ezen a napon született. Az ember arra éhes, hogy úgy szeressék, ahogyan van. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a következő közel 3 órában, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az egnuszradio.ro honlapunkon. Hamarosan klasszikus zenét hallgatunk. 4 óra után a nap áhítata hangzik el, majd kalendárium és névnapköszöntő következik, valamint múlt keddi keresztény élet felekezetközi műsorunk. A homokóra 3. és egyben utolsó órájában múlt heti hangos könyvtár rovatunkat sugározzuk. Tamási Áron Ábel az országban című regényének 3. fejezetét olvassuk tovább, majd jazzzenével várjuk a korán ébredőket. Ezzel várom ma hajnalban önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnoszkukac@agnoszradio.ro elektronikus posta címünkre, személyesen pedig megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Elsőként a következő órában Franz Schubert 8. B-moll befejezetlen szimfóniáját hallgatjuk meg, utána pedig Nikolaj Rimszkij-Korszakov Seherezádé című szimfonikus szvitjének részletei csendülnek fel, amelyet az 1001 éjszaka meséi ihlettek, és 1888-ban fejezte be. Ezzel várjuk tehát hallgatóinkat a következő órában. Kellemes zenehallgatást kívánok!

Az elmúlt órában Franz Schubert 8. B-moll befejezetlen szimfóniája csendült fel, ezt követően pedig Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Sáhrezádé című szimfonikus szvítjének részletei csendültek fel, amely az 1001 éjszakai mesé nyomán készült 1888-ban.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm késői éli műsorunk hallgatóit. Október 7-én szerda hajnalban Polcz Ellen magyar pszichológus írónő gondolatával, aki 1922-ben ezen a napon született. Az ember arra éhes, hogy úgy szeressék, ahogyan van. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig nézzük a következő óra kínálatát. Hamarosan felcsendül az áhítat, majd a kalendárium és a névnap köszöntő követi. Ezután múlt keddi keresztény élet felekezetközi rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak mind végig velünk. A mai áhítat címe: Béke, mely őrzi szívünket. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Pál apostol Filippiekhez írt levele, 4. részének 7. verse. A mai áhítat szerzője Peter Caligiuri, Floridában élő testvérünk. Itt, Floridában késő ősztől késő tavaszig napsütéses, általában meleg és nyugodt hónapok követik egymást. Azonban június 1-én elkezdődik a hurikán szezon. Azok, akik már egy ideje itt élnek, tudják, ez azt jelenti, hogy fel kell tölteni az akkumulátorokat és a víztartályokat, és tele kell tankolni az autókat. Nem azért tesszük ezt, mert félünk, hanem azért, mert tudjuk, hogy a felkészültség a legjobb barátunk, amikor vihar közeleg. Ahogyan mi felkészülünk a hurrikánok idején várható körülményekre, ugyanúgy Isten békéje nem megkímél minket a viharoktól, hanem inkább felkészít rájuk. Pál a Filippiekhez írt levelében azt mondja, hogy Isten békéje vigyáz a szívünket és gondolatainkat. Ez nem egy törékeny, finom béke, hanem erőteljes és félelem nélküli, mindenkit megvéd, aki Istent keresi. Jézus keresztje által ez a békesség a miénk lehet. Istennek ez az ajándéka mindenkinek szól, aki hisz, elfogadja Jézust urának és megváltójának, és teljes szívéből keresi őt.

Imádkozzunk. Drága atyánk, amikor aggodalommal, kétséggel és félelemmel küzdünk, segíts bíznunk benned. Köszönjük békédet, amely megőrzi szívünket és elménket. Ámen. Isten békéje felkészít az élet megpróbáltatásaira. Üzeni Peter Kelly Jury, Floridában élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a hurrikánok által sújtott közösségekért.

Békesség Istentől! Önök október 7-i kalendáriumunkat hallgatják. Ma október 7-ét írunk, ez az év 280. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 85 nap van hátra. Tekintsük át először, milyen fontosabb események történtek a történelmünk során október 7-én. 1459-ben, ezen a napon Savoyai Lajos genfi grófot, első Lajos savoyai herceg fiát Nikóziában ciprusi királlyá koronázzák. 1555-ben első Szulajmán szultán újból elrendeli az erdélyi rendeknek, hogy ismét János Zsigmondot tekintsék erdélyi fejedelmüknek. 1938-ban, ezen a napon Németországban törvényt hoznak, amely előírja, hogy minden zsidó állampolgár útlevelébe J-betűs megkülönböztető jelzést kell pecsételni. Végül pedig 2001-ben, ezen a napon indul meg az amerikai hadsereg támadása Afganisztán ellen. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek október 7-éhez köthetőek.

Most lássuk, kik azok a híresebb személyek, akik október 7-én látták meg a napvilágot. 1409-ben ezen a napon született Luxemburgi Erzsébet magyar királyné, Zsigmond magyar király és Cillei Borbála lánya. 1801-ben ezen a napon született Müller Adolf, magyar származású osztrák zeneszerző, karmester. 1900-ban ezen a napon született Heinrich Himmler, náci politikus, az SS birodalmi vezetője, az SS majd a Gestapo parancsnoka. 1912-ben, október 7-én látta meg a napvilágot Tátrai Vilmos Kossuth-díjas magyar hegedűművész. 1914. október 7-én született Kuruc D. István, Kossuth-díjas festőművész. 1942. október 7-én született Halász Judit is, magyar színésznő, énekesnő, előadó művész. A Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. A Hungaroton Records 2000-ben gyémántlemezzel jutalmazta, hiszen a gyerekek számára készített felvételeiből 17 év alatt 1 milliónál is többet értékesítettek. 1952-ben ezen a napon született Vlagyimir Putyin, orosz politikus, a KGB igazgatója, később pedig Oroszország elnöke. Ezek voltak azok az ismertebb személyek, akik október 7-én születtek.

Most tekintsük át azoknak az ismertebb személyeknek a névsorát is, akiknek a halálozási évfordulójuk köthető mai naphoz. 929-ben ezen a napon hunyt el harmadik Együgyű Károly, nyugati frank király. Érdekes módon Együgyű mellékneve eredetileg nem valamiféle ostobaságra utalt, hanem egyenes, őszinte jelentésben használták. 1849-ben ezen a napon hunyt el Edgar Allan Poe, amerikai író, költő, újságíró, novellista, szerkesztő és kritikus. Poe a romantika korának egyik legfontosabb szerzője volt. A leginkább misztikus, hátborzongató történetei révén ismert Poe az első amerikai novellisták egyike volt. Emellett őt tartják a detektív regény feltalálójának is. Valamint a korban újnak számító sci-fi területén is alkotott. 1892-ben ezen a napon hunyt el Karacs Teréz, magyar pedagógus, író, a nőnevelés egyik úttörője. 1896-ban ezen a napon hunyt el John Langdon Down, brit orvos, a Down-szindróma névadója. 1924-ben, október 7-én halálozott el Bér Dezső, magyar festő, grafikus, karikaturista, plakáttervező. 1959-ben ezen a napon hunyt el Mario Lanza, olasz származású amerikai operaénekes. 1970-ben ezen a napon hunyt el Fülep Lajos, református lelkész, művészettörténész, művészetfilozófus. Ezek voltak azok az ismertebb személyek, akik október 7-én haláloztak el. Október 7-e a katolikus egyházban Rózsa Füzér királynőjének ünnepe. Ekkor a híveket segítő Szűz Máriát ünneplik, Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért imádkoznak, és az Isten szülő iránti tiszteletet kifejezve Jézus életéről elmélkednek. Október 7-ei kalendáriumunkat hallották.

Október 7-én Amália, Mária, Márk, Márkus és Vendelina névnapokat ünneplünk. Lássuk röviden, honnan származnak ezek a nevek. Az Amália germán eredetű név, az Amál kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok, gót királyi család nevéből való, és védelem. A Mária bibliai név. Eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejthetetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. A Márk a Márkus név rövidülése, amely a latin Márkus névből származik. Jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt, továbbá határvidék és erdő védője. A Márkus latin eredetű név a Márkus névből ered. Jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt. Végül, de nem utolsó sorban a Vendelina, a Vendel férfi név latinos továbbképzésű női párja, jelentése a vandálok népéhez tartozó. A mai napon tehát az Amália, Mária, Márk, Márkus és Vendelina nevű hallgatóinkat köszöntjük, továbbá mindenkit, akik valamilyen fontos eseményt ünnepelnek a mai napon. A következő dal nekik szóljon.

0: A napkalendáriumát Vákár Zsanettel lapoztuk, majd ő köszöntötte az ünnepelteket, és nekik szólt Bródy János, a Szavak című dala. Isten éltesse a mai nap ünnepeltjeit. A következőkben szeptember 29-i keresztény életrovatunkat követhetik figyelemmel.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Péter apostol első levele 4. részének a 17. verse alapján szól ma hozzánk Adorjáni László, református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően mai műsorunkban a marosvásárhelyi felsővárosi református egyházközség életében nyerhetünk betekintést. Benkő Mihály lelkipásztorral beszélgetünk arról, hogy milyen történelmi körülmények között a hit és az isteni gondviselés útján hogyan született meg több mint 80 évvel ezelőtt ez a gyülekezet, és mit jelentett fél évszázaddal ezelőtt a bátor önállósodás a közösség számára. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva van, Péter apostol első levele, 4. részének a 17. versében. Itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Isten házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának? Lehet, hogy felkapjuk a fejünket, hogy ítélet Isten házán, Krisztus követőin, amikor Jézus és általában az Új Szövetség kegyelemről beszél. Akkor miért mondja itt Péter apostol, hogy rajtunk kezdődik az ítélet? Megszoktuk, hogy a könnyű evangéliumot hallgassuk szívesebben, és sokszor beleesünk abba a hibába is, hogy a könnyű evangéliumot hirdetjük, és arról beszélünk inkább, hogy Isten szeret, hogy Isten megbocsát, hogy Isten jó, és tényleg ez mind igaz, de Isten sohasem hirdeti úgy a kegyelmet, hogy ne beszélne az ítéletről és a bűnről. Értelmetlen is, alaptalan úgy hirdetni a kegyelmet, a megbocsátást, hogy nem beszélünk világosan az ítéletről. Hiszen mire felkapnánk kegyelmet, ha nem hangzott el előtte az ítélet? Ha egy kicsit jobban belehallgatunk Jézus beszédeibe, abban egyensúlyban van mind a kettő. Ő világosan beszél az ember elesettségéről, képmutatásáról, bűnéről, kíméletlenül kimondja, de ugyanakkor nagyon világosan beszél a kegyelemről, a megbocsátásról, Isten jóságáról, vagyis a megváltásról. És ezért

Nagyon fontos, hogy halljuk meg, és ne féljünk ettől az üzenettől, hogy az ítéletnek rajtunk kell elkezdődnie. Az evangélium ítélet és kegyelem együtt. Pontosan úgy, mint az igazságot jelképező mérleg, mind a két tányér, vagy mind a két serpenyő ott van, és nem csupán az egyik. Ezért Isten beszéde mindig is szembe kell fordítson engem önmagammal, nem is csoda, hogy Jézus azt mondja, hogy aki követni akar engem, tagadja meg önmagát. Isten igének a fényében ítélje el önmagát. És akkor kapom meg, nyilván akkor kapom meg a kegyelmet. Isten ebben elől jár, és az övéin kezdi el az ítéletet, mert ők kapják először a kegyelmet. A kegyelem ítélettel kezdődik, nekem szól, azért, hogy önmagammal szembefordítson, és teljes örömmel ölelje magamhoz a kegyelmet, Jézus Krisztust, benne az örök életet. Amen. Köszönjük neked, Jézus, hogy ítéleted kegyelem, hiszen azért világítasz meg bennünket a te ígédben, és mutatsz rá hibáinkra, hogy megbocsássad. Így kérünk, hogy újíts meg minket, és segíts, hogy a te ígéd szerint járjunk tisztaságban és egyenességben. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László, református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Péter apostol első levele 4. részének a 17. verse alapján.

0: Műsorunk folytatásában a Marosvásárhelyi Felsővárosi Református Egyházközség életébe nyerhetünk betekintést. Benkő Mihály lelkipásztorral beszélgetünk arról, hogy milyen történelmi körülmények között a hit és az isteni gondviselés útján hogyan született meg több mint 80 évvel ezelőtt a gyülekezet. És mit jelentett fél évszázaddal ezelőtt a bátor önállósodás a közösség számára? Szeretettel köszöntelek. Ejtsünk néhány szót arról, hogy 80 évvel ezelőtt alakult meg az egyházközség. Milyen körülmények között született meg annak idején a felsővárosi gyülekezet, és kik voltak azok az úttörő előjárók, akiknek a hitén és munkáján elindult az élet?
1: Nagy szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A Marosvásárhely 5 felsővárosi református egyházközség gyökerei a II. Világháború történelmileg rendkívül terhes és bizonytalan időszakában nyúlnak vissza. A gyülekezet megszületése több mint 80 év távlatából tekintve, minden túlzás nélkül mondom, a hit, a tudatos építkezés és mindenek fölött Isten gondviselésének iskola példája volt. A 20. század első felében a mai felsővárosi gyülekezet területén élő református hívek száma megnövekedett, a vártemplom fizikai távolsága megnehezítette a mindennapi hitélet gyakorlását, és ha a kezdetekről szeretnénk beszélni, akkor az 1938-39-es évekig kell visszakanyarodnunk. Ugyanis 1939-ben a Marosvásárhelyi Református Egyházközség 800 ezer lejét megvásárolta a Székely Vértanúk emlékoszlopa közelében az 1914-ben épült fűztelepi, szecessziós stílusban épült udvarházat, a mai gyülekezeti központunkat. Majd a Marosvásárhelyi Református Egyházközség presbitériuma 1943-ban kimondta a felsővárosi gyülekezeti körzet létrehozásának szükségességét. A felsővárosi hívek előbb egy hűséges református Újlaki József nevű asztalos mester műhelyében gyűltek össze istentiszteletre, aki 1946. júniusában elkészítette a mai napig használt diófa úrasztal. A megvásárolt épület egyik földszinti termét 1945-től kezdték imateremként használni, a többi teremben református iskola működött. Ezekben az években a vártemplom lelkészei tartották az istentiszteleteket. Az igazi mérföldkő 1946-ban volt, amikor a felsőváros megkapta az első saját lelkipályát.

0: doktorát idős Szabó Figyes személyében. Az imatermet 1947. november 23-án szentelte fel főtiszteletű Vásárhelyi János, az Erdély Református Egyházkerület akkori püspöke. A szép elindulást viszont azonnal nehezítette az 1948-as államosítás. Az épület egy részét, köztük az iskolát, a szolgálati lakásokat a kommunista hatalom államosította. Hát a gyülekezet alapköveit olyan elkötelezett szolgálattevők fektették le, akik a politikai elnyomás és a szegénység dacára is szívvel, lélekkel szolgáltak, és megtartották a közösséget. Említettem már idős Szabó Figyes lelkipásztort, ő volt a Felsőváros első alapító lelkésze 1946-tól, közel két évtizeden át, egészen 1964-es nyugalomba vonulásáig áttorulta, vezette a gyülekezetet, és mondhatnánk, hogy a legnehezebb diktatórikus években megalkuvás nélkül, mély hittel. A presbitérium tagjai, akik iparosok, értelmiségiek, egy szóval így jellemezném őket, hogy hűséges, református egyháztagok, akik bátor kiállással, hittel, imádsággal szolgáltak, védték, szerették egyházukat a nagyon viszontagságos időben. Majd a sort ifjú Szabó Figyes folytatja, aki édesapja örökségét folytatva előbb segédlelkészként, pártemplomi segédlelkészként, majd a későbbi önállósodás idején a gyülekezet első megválasztott lelkészeként vált közösség pillérévé. A felsővárosi élet tehát nem luxusból, nem pompából, hanem egy nagyon egyszerű, szerény imateremből elnyomás, államosítás közepette, de sziklaszilárd lelkipásztori, presbiteri, gyülekezeti felelősségvállalás révén indult el.
1: 50 éve vált önállóvá gyülekezet. Mit jelentett ez a fél évszázaddal ezelőtti döntés a közösség identitása és a mindennapi élet szempontjából abban a történelmi korszakban?
0: Az 1976. január 1-i önállósodás a gyülekezetünk egy rendkívül fontos mérföldköve volt. A Ceausescu diktatúra legkeményebb asszimilációra és ateizmusra törekvő évtizedében egy új gyülekezet megalapítása. Annak hivatalos elismertetése szinte lehetetlen küldetésnek tűnt. Istennek hála, ez a felsővároson, Marosvásárhelyen mégis sikerült. Ez a döntés alapjaiban változtatta meg a marosvásárhelyi felsővárosi református egyházközség életét. A identitásra gondolok. A vártemplomtól való különvállást nem a megosztottság, hanem a felnőtté vállás igénye szülte. A gyülekezet egyértelműen kifejezte azon óhaját, hogy a felsővárosi magyar reformátusság nem csupán egy városperemi leányegyházközség, hanem önálló, önfenntartó és cselekvő gyülekezet. A gyülekezet élére első megválasztott lelkipásztorként ifjú Szabó Figyes állt, a közösség saját presbitériumot választott, saját költségvetéssel gazdálkodott, ami azonnali gyakorlati tettekre sarkalta. Már 1977-ben sikerült visszaszerezni az államosított épületrész egy részét, 1978-ban pedig saját erőből bővítették a meglévő imatermet. Ez egy olyan korszakban, amikor a hatalom az egyéneket elszigetelni és megtélenlíteni akarta, a frissen önállósult egyházközség a biztonság, a magyar szó, Isten igéjének, a megmaradásnak védőbástyájává vált. Az önállóság felelőssége közelebb hozta egymáshoz az embereket. Ahogy gyülekezeti napunkon nagytiszteletű Kántor Attila nyugdíjas lelkipásztor Esperes és Kántor Katalin nagytiszteletű asszony többször is hangsúlyozta, hogy a gyülekezet valódi, egymásra figyelő, nagy családdá kovácsolódott. Az önállósodás tehát nem csak egy adminisztratív lépés volt, hanem a megmaradásba vetett hit bátor és jövőben mutató tette volt.
1: Ha visszatekintünk erre a 80, illetve 50 évre, melyek azok a legmeghatározóbb pillanatok vagy hithősök, akiknek a szellemiségét a mai napig őrzi a felsővárosi templom?
0: Marosvásárhelyi felsővárosi református egyházközség emlékezete egy olyan szellemi, lelki boltív, amelyet a történelem bizonytagságos idejében is kitartó és hűséges jellemek tartották. A felsővárosi templom szellemiségét elsősorban az egymást követő elhivatott lelkipásztorok, a hűséges presbitérium imádságos élete alakította, formálta. Időszabó Frigyest említettem, ő az alapító lelkipásztor, aki, hát nem túlzok, a nincstelenségben és az államosítás sokjában példát mutatott. A gyülekezet emlékezeteiben így él, mint aki szelíd, de töretlen hitű lelkész volt. És ez rendkívül fontos egy gyülekezet alapítás első éveiben. Majd ifjú Szabó Frigyes, aki 1964-től 1993-ig szolgált, őt az önállósodás motorjának is nevezhetjük, aki a kommunista diktatúra legnyomasztóbb évtizedeiben vezette a gyülekezetünket. Apa és fia közel fél évszázadon átadták egymásnak a stafétát, biztosítva a lelki folytonosságot. Majd ifjú Kántor Attila Béla, aki 1994-től 2019-ig szolgált, ő a rendszerváltás utáni korszak meghatározó alakja, az ő negyed évszázados szolgálata alatt vált a korábbi szűkös imaterem templommá, és ezzel párhuzamosan, azaz a külső építkezéssel párhuzamosan folyt a lelki gyülekezetépítés, ifjúsági munka, nőszövetség, presbiterképzés, gyülekezeti diakónia megszervezése, a kicsiknek a játszóház működtetése. Ezek mind-mind pontos kövek voltak nem csak a templomban, hanem a gyülekezeti életben. És Isten rendelt mindig odaadó híveket, itt áldozatként presbitereket, felelősségteljes gondnokokat, főgondnokokat, dr. Makkai András, Azakas Károly, Kelemen Lajos, Gál Miklós, Balázs Mihály, Nagy Dónát Sándor, Kerekes Zsolt, Kolozsvári Dezső, dr. Ábrám Zoltán, Pekkes Sándor, a múltnak és jelennek tisztségviselői gondnokai, főgondnokai, rendelt az Úristen hűséges segédlelkészeket, nyugdíjas lelkészeket, vagy éppen aktív lelkészeket, harangozókat, kántorokat, diakonisza betegápoló nővéreket, hitoktatókat, nőszövetségi tagokat, ifjúsági, bibliaórás fiatalokat, akik tehetségükkel, szolgálatukkal részesei, formálói voltak a gyülekezeti életünkben. És nyilván ott vannak a nevezzük névtelen hithősöknek, presbitereket, gyülekezeti tagokat, akik a kommunizmus ideje alatt vasárnaponként megtöltötték a templomot, dacolva megfigyelésekkel, és akik később a templom toronyépítés idején akár kétkezi munkával, vagy adakozva korták össze a falakat. Tehát a felsővárosi templom nem egyetlen pillanat alatt, hanem fokozatosan a közösség számbeli és lelki növekedésével párhuzamosan nyert el a mai formáját. 1938-39-45-től 47-ig egy egyszerű lakóház volt, majd a földszinti helységeket átalakították imateremmé, 1947-ben fölszentelte Vásárhelyi János püspök úr, amit már említettem. 1978-ban az önállósodás után a diktatúra szorításában az imatermet a gyülekezet saját erőből megnagyobbította, majd 91-től 99-ig a rendszerváltás után a régi imaház fokozatosan átépült templommá, és a folyamat megkoronázásaként 1999. október 31-én felszentelték a szép, karcsú, nevezhetnénk szép templomtornyot. Tehát a nemrégiben lezajlott, de még folyamatban levő templomfelújítás, az épített örökség megóvása mellett a közösség megújulását is szimbolizálja. És ez a templom nem csupán téglák és habarcs összessége, hanem kőbe vésett bizonságtétel arról, hogy Felsővároson, Marosvásárhelyen, Erdélyben a hit mindig utat tört magának.
1: A templom felújítás mindig nagy fába vágott fejsze, milyen kihívásokkal, nehézségekkel, és nem utolsó sorban isteni gondviseléssel teli pillanatokkal telt el a felújítás időszaka.
0: A Marosvásárhely Felsővárosi Református Egyházközség templomának felújítása még folyamatban van. De egy ilyen horderejű munka egyetlen közösség életében nem csupán mérnöki vagy anyagi kérdés, hanem komoly lelki próbatétel, és ugyanakkor a hit megnyilatkozása is. A felújítás időszakát a kihívások, a belső összefogás és a megtapasztalt gondviselés hármasa határozta meg. Napjaink gazdasági világában egy dolog a biztos, és ez a bizonytalanság. Az építőanyagára kiszámíthatatlan ingadozása. A szigorú műszaki követelmények közepette egy ekkora szecessziós stílusban épült komplexum megújítása folyamatos újratervezést igényelt. A munkálatok óhatatlanul felforgatták a gyülekezet megszokott életét is. Egy élő, lüktető, több ezer fős közösség hitéletét, és gondolok itt a virágvasárnapi, konfirmációs, húsvéti istentiszteletekre, keresztelőkre. Úgy kellett megtartani, hogy a falak körbe voltak állványozva, vagy a falak között zajlott a porral, zajjal és állványokkal járó munka. A felújítás sikere mögött azonban felsejlik a legfőbb dolog, az isteni gondviselés. A presbitérium koordinálása mellett a hívek nem csak imádságos háttérrel, hanem jelentős anyagi áldozatvállalással is a munka mögé álltak. Gondviselés jeleként a helyi források mellett sikerült külső, intézményi, Marosvásárhely polgármesteri hivataltól, Maros megyei tanácstól, Betlen Gábor alattól, Romániai Kultuszminisztérium államtitkárságától jelentős pénzösszegeket pályázni, és az egyházkerületi támogatásokat is bevonni, amelyek átsegítették a gyülekezetet a legkritikusabb költségvetési szakaszokon. És ahogyan augusztus végi hálaadó istentiszteletünkön főtiszteletű dr. Kolumbán Vilmos József püspök úr kiemelt a prédikációban, a pusztai vándorlásra visszatekintve, ezek az időszakok nem a puszta anyagiakról szólnak, hanem arról, hogy Isten megtartja az övéit nehéz időkben, és felkészíti őket a jövőre. Úgy érzem, hogy a felújítás időszaka végül nem kimerítette a gyülekezetet, nem megedzette és közelebb hozta egymáshoz a felsővárosi reformátusokat. A megszépült hajlék így a kettős jubileumon a megmaradás és az isteni hűség ragyogó bizonságává.
1: Egy hajlék megújulása ritkán csak szakipari munka, sokkal inkább közösség összefogásának gyümölcse. Hogyan vették ki a részüket a hívek a munkából és az anyagi, lelki terhek hordozásából?
0: A felsővárosi templomunk megújulása valóban nem hideg-rideg szakipari teljesítmény, hanem közösségi összefogás és áldozatvállalás élő emlékműve. Egy ekkora méretű ingatlan felújítása során a gyülekezet tagjai bebizonyították, hogy a templom nem csupán egy épület számukra, hanem a lelki otthon, amelyet felelősséggel tartoznak. Bár a munkálatokhoz sikerült jelentős külső támogatásokat is megszerezni, mozgósítani, a gyülekezet tagjainak közvetlen adományai viszont jelentős mértékben hozzájárultak a javítási, tatarozási költségekhez. Sőt, ez képviseli a lelki, anyagi alap. Hála Istennek nincs olyan vasárnap, hogy ne olvasnánk fel az adományozott névsorát. Felsejpénzek, céladományok, a nyugdíjas egyháztagok, kis özvegyasszonyi fillérjeitől kezdve a vállalkozó családok nagyobb léptékű felajánlásáig mindenki tehetsége szerint járult, és járul hozzá a költségeket. Úgy érzem, hogy a hívek megértették, hogy a jubileumra való készülés nem csak ünnepet jelent, hanem anyagi kötelezettséget is. Így az adományozási kedv a gazdaságilag nehéz hónapokban sem lankadt meg. A szakmunkák mellett számtalan olyan feladat adódott, amelyet a gyülekezet gondnoka, segítőkész presbiterek, vagy diakónus, vagy gyülekezeti tagok maguk végeztek el. A legnehezebb szakaszokban, amikor por, zaj, felfordulás miatt a megszokott hitélet komfortzónája sérült, a gyülekezeti tagok türelme, imádsága szintén jelentős és fontos támasz volt. Mondhatnám, hogy a hívek zokszó nélkül viselték, hogy a templom hónapokig építkezési munkatelep volt. Az istentiszteleti alkalmakat esetenként szűkösebb, vagy éppen a szabad téren az udvaron kellett megtartani. És ott volt a folyamatos ima háttér, a szószékről is, de a Bécsi Szövetség mintáján alapuló péntekesti felsővárosi imaórán a gyülekezeti tagok otthonukban is könyörögtek, imádkoztak a gyülekezeti egységért, külső-belső épülésért, a munkálatok sikeréért és a békesség megőrzéséért. Ez az összefogás vezetett oda, hogy az ünnepi hálaadáson a felsővárosi reformátusok nem csak egy kívül-belül megújult épületnek örülhettek, hanem annak a felemelő érzésnek is, hogy ez a mi munkánk, ez a mi templomunk, ez a mi hitünk gyümölcse.
1: Amikor ma belépünk a megújult felsővárosi templomba, mi az a látható vagy éppen érezhető változás, ami leginkább szembetűnő és szívmelengető?
0: Nagyon hangsúlyos az amikor, azaz mikor lépünk be a templomba. Hiszen, hogy egy templom akkor szép, akkor igazán szép, ha a hívek megtöltik. A gyerekek, ifjak, felnőttek, idősek, családok, családtagok istentiszteleten vannak, imádkoznak, ígére figyelnek, szépen, hangosan énekelnek. Na ez adja igazán a templom szépségét, igazi értékét, másképp csak múzeum vagy mauzóleum. Ezúton is szeretnénk hívni, bátorítani gyülekezetünk tagjait, vagy éppen Marosvásárhelyre látogatókat, marosvásárhelyieket. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Marosvásárhelyi felsővárosi gyülekezetben.
1: Tehát ha a következő évtizedekre tekintünk, mi az a legfőbb ima, vágy és üzenet, amit a mostani jubileumi generáció útravalóul adhat a felsővárosi utódoknak?
0: Hát az útravaló semmi újat nem szeretnék és nem is tudnék mondani, hanem amit már a régiek megfogalmaztak, orando et laborando, azaz imádkozva és dolgozva, és mindezt Isten dicsőségére, azaz Soli Deo Gloria. Istennek áldását kérem, segítségét és vezetését az mindenkori felsővárosi református gyülekezet tagjainak, presbitériumának, lelkészeinek, hogy mindenkor Jézus Krisztusnak a hívását megszívleljék, jöjjetek én hozzám mindnyájan, és akkor van jövő, akkor van megmaradás, akkor van reménység, van hit, és a legfőbb a szeretet.
1: Az elmúlt percekben hallhattuk Benkő Mihály református lelkipásztor gondolatait a Marosvásárhelyi felsővárosi református egyházközség elmúlt évtizedeiről, az úttörő elődök, a hűséges presbitérium és a közösség helytállásáról a legnehezebb időkben. Bízunk benne, hogy a megújuló templom és a hűséges hitélet továbbra is a megmaradás és az erőforrása lesz a felsővárosiak számára. Ennyi fért keresztény életrovatunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben múlt keddi keresztyén élet felekezetközi rovatunkat sugároztuk.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm késői éli műsorunk hallgatóit október 7-én szerda hajnalban. Polc Ellen magyar pszichológus írónő gondolatával, aki 1922-ben ezen a napon született. Az ember arra éhes, hogy úgy szeressék, ahogyan van. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. A következő percekben múlt heti hangos könyvtár rovatunkat sugározzuk, utána pedig jazz válogatással várom a velünk ébredőket. A következő percekben Tamási Áron Ábel az országban című regényének harmadik fejezetét olvassuk, annak is a befejező harmadik részét.
3: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.
4: Erre nagy csend lett a börtönben, ahol még leltár sem volt a falon. Sem naptár, sem óra, mintha ki tudja, mikor élnénk. De hogy mikor éltünk, azt az egyet mégis megtudtuk nem sokára. Mert egy rendőr kizárta az ajtót, és békiáltott.
5: Jöjjön kifelé az a fiú, akinek harapós kutyája van!
4: Felálltam, hogy szembe menjek a napfénnyel, de mielőtt kiléphettem volna, utánam szólt a szigorú ember.
5: Ne félj, most megmondják neked, hogy mi célra vagyunk a világon.
4: És ezt el is találta a bolseviki, mert engemet felvezetett a rendőr egy szobába, s ahogy én beléptem oda, abban a helyben úgy pofon sírített valaki, hogy még köszönni sem tudtam. Csak idő múlva láttam meg azt is, hogy egy rangosabb rendőr ül egy asztal előtt, s csak akkor tudtam meg azt is, hogy aki arcon vágott, az nem más volt, mint az az óriás rendőr, kinek a lábát megkóstolt a bolha.
5: – Hogy hívnak?
4: – kérdezte a rangos.
5: – Szakállas Ábel
4: – feleltem.
5: – Hova való lakos vagy? –
4: Ide való.
5: A sétatérhez címzett szállodában lakol, ugye?
4: Kérdezte csúfolódva.
5: Vagy Garmada úrnál, feleltem.
4: Erre felállt a rangos rendőr, és közelebb lépett hozzám.
5: A foghúzó Garmadánál?
4: Kérdezte.
5: Annál.
4: Megint visszaült az asztal mellé, és azt mondta.
5: Akkor a paf nem számít. S tiszteltetem Blankát.
4: Egészen elámultam ezen a fordulaton, s a következő percben még jobban el, mert intett a rendőrnek, aki az intésére egy széket hozott oda nekem. Nem tudván, hogy mit akarhatnak velem, én bizony jól megnéztem a széket, mert a villamos székről olvastam volt a kalandos történetekben eleget.
5: Ülj le,
4: szólt a rangos. Aztán az óriást kiküldte. S amikor csak ketten maradtunk a szobában, előredőlt az íróasztalnál, jól a szemem közé nézett, és megkérdezte, hogy izé, vagyis hogy Blankát szeretem-e.
5: Lehet gondolni, hogy

0: mennyire elszörnyülködtem. Jaj, nem fél az Istentől, mondtam. Ne minisztrálj, hanem felej, nézett a szúrós szemével. Hát erre nagyon kezdett dobogni a szívem, mert a félelem is környékezett, s másfelől szerelmes is voltam. Így aztán, bár nemigen szoktam esküdözni, mégis felemeltem a három ujjamat, és azt mondtam. Esküszöm a rendőrségre, hogy én ártatlan vagyok.
1: No, hiszen szerelmes vagy belé,
0: húzta rám a szót. Ámulatomban összeütöttem a kezemet.
2: Szent Isten! Hát azt maga honnét tudja?
0: Ő mondta. Blanka. Erre lehajtottam a fejemet, és nyárfa levél módjára vallottam be.
2: Az igaz, hogy szeretem őt, de csak ártatlan szívvel.
0: Igaz szavam után egy ideig csend volt, majd aztán a rangos rendőr felállt, és megfenyegetett engem.
1: Vigyázz, nehogy aztán az ártatlan szív megváltozzék, mert akkor letöröm a derekadat.
0: Eme tilalom után ismét a szobába rendelte az óriás rendőrt, akivel a sarokból elővétette a hátizsákomat, azt a kezembe adatta, és így szólt.
1: Most menj szépen haza, s mondd meg Blankának, hogy tatár komisszár tisztelteti. S mondd meg azt is, hogy a táskát a foghúzó szerszámokkal én fogom ma este elvinni. Te pedig ne felejtsd el, hogy a törvény értelmében mindig személyi igazolványt hordj magadnál, és még azzal sem szabad a sétatéren aludni.
0: Abban a percben, ahogy ezt értésemre adta, nekem is eszembe jutott a leltár, és így szóltam.
1: A törvény eleget tud. Akármennyit tud, azt be kell tartani.
2: Kinek?
1: Mindenkinek.
2: Hát akkor abban a fogdában, ahova engemet is bézártak, miért nincsen leltár?
0: A komisszár nem ingott meg, hanem így szólt.
1: Ott akkor is van, ha nem látod. Értetted?
2: Nekem nincs olyan nagy felfogó képességem,
0: mondtam.
1: Nincs?
2: Nincs.
1: Akkor rágalmaztad a rendőrséget.
0: Mennyibe kerül? Kérdeztem. Mindjárt elő is vettem 100 lejt, mert az egyik 1000-es bankót az ibolykás vendéglőben felváltottam volt. Ezzel a tettemmel azt is elértem, amit akartam, de azt is el, amit nem. Ugyanis a komisszár rögtön így szólt.
2: Mit akarsz azzal a pénzzel?
0: Hiába nézte azonban olyan formán a 100-ast, mintha az immár az övé is volna, mert én azt feleltem, hogy váltaná fel nekem, ha lenne olyan szíves. Azonban a komisszárnak is fordulatos volt az esze, mert az óriás rendőrnek odaszólt.
1: Hé, mennyit fizettél az orvosnak?
0: A rendőr nagy bugyut a szemekkel nézett, mert nem találta ki hirtelen, hogy miféle orvosnak és miért kellett volna fizetnie. De a komisszár rá kiáltott.
1: Hát a kutyamarás miatt, te ökör!
2: Aha,
0: mondta a rendőr.
1: 80 lej.
0: Erre a komisszár felváltotta vidáman a 100-ast, és így szólt.
1: Tudod jól, hogy a kutyád megharapta ennek a derék rendőrnek a lábát. Ha az orvosi költséget neki megfizeted, akkor a leltári rágalmazás miatt az eljárást ellened megszüntetjük.
2: Mennyi az a költség?
0: Kérdeztem.
1: Hallottad, hogy 80 lej?
0: Erre odaadtam a rendőrnek 7 darab 10-est, de a rendőr megolvasta, és így szólt.
1: Itt van csak 7. A pof pedig, amit adott nekem, az a 8., mert azt annyiba számítom,
0: mondtam. A rendőr úgy nézett rám, mintha csak ugyan mondtam volna valamit, aztán hirtelen odaállt elém, és tartotta az arcát.
1: Inkább üssed vissza!
0: Olyan jámbor módon állott ottan, hogy megsajnáltam, s gyermekei is lehettek.
1: Na, itt van az a 10 is,
0: mondtam.
1: S a pof, essék a közjavára.
2: Hogy a közjavára?
0: Kérdezte a komisszár.
1: Úgy, hogy a hontalanokat, akik éjjel a sétatéren szundikálnak, olyan korán ne költsék föl. Ezen a tanácsomon a komisszár jót nevetett, majd kezet fogott velem, hogy menjek. S ha már ő annyira barátkozott, én is parolát adtam az óriás rendőrnek, aki azt nem csak szívesen vette, hanem finom szavakkal is megtisztelt engem, mondván:
2: remélem, Isten élteti a kutyát.
1: Bár éltetné, ha már így jövedelmez, mondtam. És azzal eljöttem. Künn az udvaron megálltam a fogda ajtaja előtt, és bekiabáltam:
2: minden jót, kerekes úr!
1: Mit csináltak veled? Szólt vissza kerekes úr. Nekem az álombeli bölcs öreg jutott eszembe, és így feleltem:
2: kerestük a választ, hogy mi célra vagyunk a világon.
1: A kapun kívül feltettem magamnak a kérdést, hogy bolha után menjek-e a hajnali csata színhelyére, vagy pedig a hitközségi ház felé siessek. Tekintvén a kutya természetét, s nem különben a szívem vonzalmát is, az utóbbit választottam. A fejlemények azt mutatták, hogy ismét nem gondolkoztam helytelenül, mert amikor beléptem otthon a kapun, elsőnek engem bolha fogadott.
2: Úgy futott három lábon felém, hogy jóformán csak a negyediket lehetett látni, amely véresen síratta a 80 lejt. Boldogságomban könny lepte be a szememet, s hálát adtam a rendőri gyarlóságnak, mely csak a lábát találta el.
1: Hanem a hálálkodás füstjén keresztül mindjárt észrevettem, hogy a konyha ajtaja nyitva van. Ez pedig újabb örömet jelentett, vagyis azt, hogy távol létem alatt az otthon nem bomlott fel.
2: Nem mi lesz most? Sóhajtottam egyet. Könnyű volt ugyanis emlékeznem arra, hogy Garmada úr és én miképpen váltunk el a vonaton. Éppen azért ez az én megtérésem talányosnak látszott, bár a mennyasszonyi koszorúval az életét mentettem meg talán. Mégis ügyességre intettem hát magamat. Szerencsére eszembe jutott kerekes úr, vagyis eszembe jutott, hogy a verekedő iparos legényeknek én se tegyem le az esküt, hanem ellenkezőleg mártíromságot mutassak. Erre a mutatványra alkalmasnak is látszottam, mert egyrészt az óriás rendőr az arcomat az ütéssel megdagasztotta, másrészt pedig én is rögtön segítettem magamon, vagyis az ingem nyakát behasítottam, a hajamat összeborzoltam, és a ruhát rendetlenre rángattam a testemen. Emígy felkészülve megindultam a konyha felé. Szerencsétlenül vánszorogtam, s még annyi erőm sem volt, hogy belépéskor rendesen köszönjek. Pedig már a küszöbről megláttam Blankát, aki szép kimenő ruhában ott állott a kályha mellett, mintha főzött volna valamit. Csak akkor vett engemet észre, amikor már bent is voltam a konyhában. Az első pillantását kedvezőtlennek ítéltem, de aztán szánalommal és csodálkozva nézett. Leroskadtam egy székre, és így szóltam:
1: most már meghalhatsz, Ábel. Meghalhatsz, mert ismét látták a te szemeid Blankát.
2: Erre Blanka odalépett hozzám, megfogta a fejemet, és lehajolt mélyen, hogy láthassa az arcomat is.
1: Mi baj van, te szerencsétlen? Kérdezte. Én a vállára ejtettem a fejemet, és csendesen azt mondtam: már semmi. Hát honnan jössz? Messziről. Vagyis kerülő úton a vasúti pálya oldalából, ahova lekényszerültem a vonatról.
2: Hát hogyan?
1: Azok az iparos legények kényszerítettek le, akik a doktor urat is meg akarták verni.
2: Erre Blanka nem szólt, hanem levette a kalapot a fejemről, a hajamat megigazította, és az arcomat is megnézte jobban, majd aztán nagy szánakozással jegyezte meg:
1: szegény gyerek!
2: Láttam, hogy ezen a részen megnyertem már a csatát, s apránként kezdtem is visszanyerni az erőmet. Gondoltam hát, hogy már azt a kérdést is feltehetem, ami kezdettől fogva leginkább feszített engem.
1: Hát, Garmada úr? Szóltam tehát.
2: Bent van a szobában, felelte Blanka.
1: S hogy van?
2: Hülyére verték, mondta, majd hozzátette: és a fogainak is kampec.
1: Hát bizony, ez nem volt valami jó újság, de Blanka a sajnálkozásra nem hagyott időt nekem, hanem tovább beszélt. Elmondta, hogy a doktor urat félig meghalva szedték le a vonatról, s rögtön a kórházba szállították, ahol operáción esett által. Neki pedig táviratot küldetett, hogy késedelem nélkül utazzék oda. Ő oda is utazott, s hazahozta. Nemrég érkeztek meg, talán egy órája sincs, s éppen szájvontató teát főz a betegnek. Szeretném én is látni, lehet-e? Kérdeztem. Fekszik, de bemehetsz, mondta Blanka. De amikor felálltam, hogy induljak, mégis meggondolta magát, és másított a dolgon. Vagyis előre ment, hogy a hírt rólam megvigye, s hogy az engedelmet elnyerje. Rendben van, bemehetsz. Jött nem sokára vissza. Amikor beléptem a szobába, Garmada úr felöltözve feküdt a díványon, s a feje olyan volt a pólyakötésben, mint egy nagy fehér tök. A kezében pedig egy könyvet tartott, amit nem is tett le. Köszöntem neki, mire ő a könyvvel bólintott vissza. – Az miféle könyv? – kérdeztem. – A zsidó biblia – felelte. – Na, gondoltam, itt csak ugyan nagy a baj, mert hiszen azelőtt sohasem láttam volt, hogy Garmada úr a bibliát olvasta volna. De mégis így szóltam. – A legalkalmasabb könyv, ami csak létezik. – Miért? – kérdezte Garmada úr. Azért, feleltem, mert annyi szerencsétlenség van benne, hogy ahhoz képest nekünk semmi bajunk nincs. Nekünk nincs, de nekem a fogaim hiányoznak. Hány? Három. Úgy látszik, folytattam, hogy csontra vadásztak azok a latrok. Hogy érted azt? Úgy, hogy magának a fogait rontották meg, nekem pedig a belső csontjaimat. Hanem hát én is rájuk vertem a mennyasszonyi koszorút, mielőtt lekényszerültem a vonatról. De még istenes, hogy csak engemet ugrasztottak le, s nem a doktor urat is, mert úgy eshetett volna, hogy soha többet fel nem kell onnét. Garmada úr letette a könyvet, és felült a díványon, de bizony a feje úgy reszketett, hogy nem tudott megállapodni sehol. Zavarosan és nagy igyekezettel nézett reám, és így szólt. Azt hittem, hogy te simán menekültél. Igyekeztem is, amikor láttam, hogy a doktor úr már megoldotta a kereket, feleltem erre, majd feléje fordítottam a megdagadt arcomat. De hát ebből kifolyólag egyéb történt, s hogy mi, arról ez a megdagadt arcom eléggé beszél. Garmada úr szemlélt egy ideig, aztán megint visszafeküdt. Jól megjártuk mind a ketten, mondta. Én sem bírom a fejemet, s nézz ide! Azért kellett odanéznem, mert kitátotta a száját, amiben csak ugyan egy jó darab helyen nem volt meg a csontkerítés. Ne búsuljon, mondtam. Ezután legalább puhább kenyeret keresünk, hogy inkább megrághassuk. Hát csak gondolkozzál is, folytatta Garmada úr, hogy a jövőben mit lehetne csinálni. Aztán olvasni kezdte ismét a Bibliát. Én pedig kijöttem a szobából, hogy az ájtatosságban ne zavarjam. Na, mit végeztél? Kérdezte Blanka. Valami új kereset után kell immár néznünk, feleltem, mert hiszen a cégtáblát igen megrongálták. Blanka szomorkás mosolyjal fogadta a szót, s az arcán is nagy örömmel a szelídség felhőit láttam. Úgyannyira, hogy már sejmes fuvalmakat is kezdtem érezni arra a gondolatra, hogy este ismét együtt leszünk. De akkor egyszer eszembe jutott a rendőri akadály. Úgy szintén az is, hogy által kéne adnom az üzenetet. Hozzá is fogtam mindjárt, és azt mondtam. Ma este egy komisszárt fog látni. Blanka meglepetten bocsátotta rám a szemét, mire én elmondtam neki mindent. Azt a megrovásomat sem titkoltam, hogy ő gyakorta jelen van egy-egy szívben, még a rendőrségen is. Erre azonban megrázta a fejét, s azt mondta, hogy ő mindenkit emberszámba vesz ugyan, de csak kettő van, akit a lelkében tart. S a kettő közül az egyik én vagyok. S a másik? Kérdeztem. Az is tisztességes személy, felelte Blanka. Hát ez olyan napsütés volt nekem, hogy estig vidáman voltam. Akkor eljött a komisszár úgy 9 óra tájban. Már amikor belépett a kapun, már akkor gyanítottam, hogy ő jön, mert Bolha erősen ugatott. Ki is mentem, nehogy ismét egy drágább orvosnak kelljen költséget fizetnem. Ez milyen kutya? Kérdezte a komisszár. Ilyen Bolha színű, feleltem.
2: Jó, de a származása. Azt a rendőrség még nem tudta kikutatni.
1: A komisszárnak összefutott a szemöldöke, de akkor a konyhából oda rebbent Blanka. Nagy kedvességet mutatott a komisszár javára, mondani is akart neki valamit, de amikor látta, hogy kettőnk között valami fennakadás van, megkérdezte.
2: Talán titkuk van? Dehogy is, mondta a komisszár. Csupán a kutyáról beszélünk.
1: Nagyon érdekes kutya, dicsérte Blanka. Mindnyájan Bolhát néztük.
2: És milyen beszédes a szeme,
1: szólt a komisszár. Mire én is megjegyeztem.
2: Nagyon beszédes. Kivált, amelyik vak. És a lába is beszédes, amelyik véres.
1: A lábát tudta a komisszár, és így a szemét kérdezte, hogy azzal mi lett. Erre én elmondtam, hogy annak a világától egy Surgyélán nevű csendőr szabadította meg, s amikor a sétatérre kellett megnyugodni mennem, azért nem vittem személyigazolványt, mert azt hittem, hogy a kutya eléggé bizonyítja, miszerint erdélyi lakos vagyok. Nem tanácsolom azonban senkinek a szó kimondást hatósági ember előtt, mert a komisszár így felelt nekem. Köszönt, hogy itt van Blanka kisasszony, mert különben kettőt is kapnál tőlem. Egyet a kutya szeme miatt, s egyet a lába miatt. Hát erre mit tudtam volna felelni?
2: Egy szeme és három lába akkor is tisztán maradna,
1: azt mondtam. Ennek a beszédnek már olyan nagy lett a mérges foga, hogy Blanka jónak látta azt hirtelen kihúzni. Ezt úgy hajtotta végre, hogy a komisszárt leültette egy mocskos ládára, amely ott feküdt a ház oldalában, engemet pedig karonfogott, s a kapu felé vonván azt mondta sietve. De szamár, ez egy rendőrségi basa. Tűnj el hát valahova, s elő se gyere egy jó darabig, mert bajba kevered az egész házat. Megfogadtam a Blanka szavát, s kimentem a kapun, de Bolhát nem vittem magammal. Künn az utcán az járt az eszemben, hogy csak ugyan megérdemelném a verést, hogy alkalmat szolgáltattam a komisszárnak arra, hogy Blankával egyedül maradjon. De ha már így volt, legalább arra akartam törekedni, hogy a haszontalanság után valami hasznos következzék. A hasznostól pedig nem messze van a pénz. Elmegyek az utolsó kenetes emberhez, mondtam magamban, és el is indultam. Útközben arra határoztam magam, hogy nem csak látogatást teszek nála, hanem a pénzt is kiveszem a bankjából, mert olyan szép dolog az irgalmassági cselekedet, hogy azt az én pénzemen esetleg ő is gyakorolni fogja. A házat elég könnyen megtaláltam, s meg a kilincset is, de az ajtó helyett az aggodalom csikordult meg bennem. Akadtam ugyanis én még bezárt ajtóra többször is az életben, de egyiktől sem szeppent meg úgy a zsebem, mint attól. Kilincseltem újból, de hiába. Akkor kopogtatni kezdtem, s ahogy a kövér cseppekből nagy eső lesz, úgy lett az én kopogtatásomból is dörömbölés. Mégsem felelt senki. Úgy éreztem, hogy a csend megtelik vigyorgó ördögfiakkal, akik mind az én pénzemből táplálkoznak, s utána úgy kiszürcsölik az irgalmasság forrásából a vizet, hogy csak iszap marad a fenekén. Kiáltani kezdtem, de arra sem felelt senki. Ez meghalt, mondtam. De aztán eszembe jutott az ablak, amelyen Gellért páter kiszólt nekem, amikor feladta az utolsó kenetet. Nagy izgalommal és fürge lábakkal oda kerültem az ablak alá, s hát az nyitva van, mint egy reménysugár. Benéztem rajta, de emberféle nem mutatkozott sehol. Gondoltam, jobban megtapasztalom a dolgot, s a következő percben már egy erős rugaszkodással bent termettem a szobában. A dívány üresen hevert. Olyan szerencsétlennek éreztem magamat, hogy leroskadtam a díványra, s jöhetett volna megint a barát, hogy feladja nekem is az utolsó kenetet. Hát igen, gondoltam magamban. Úgy jártam ezzel a pénzzel, ahogy a szülő, akinek a fiát elvitték az akasztófára. Gondolkozni kezdtem. De hát semmi okos dolog nem jutott eszembe, csupán az, hogy hibáztassam a sugalmazást, amely elsugalmazta tőlem a pénzt. Később annyit mégis el tudtam határozni, hogy várakozni fogok, hát ha csak mulatni ment el a meggyógyult ember, s onnét előkerül. A várakozásra az udvart jelöltem ki, és azon a kövön telepettem le, ahol ama éjszakán az utolsó kenet alkalmával ültem. Ott virrattam meg azon a kövön, s a pénztárnokot nem hozta el a pirkadat sem. Még vártam akkor is egy darabig, de aztán úgy döntöttem, hogy elmegyek Gellért páterhez, hát ha ő tudna valamit. Előbb azonban egy cédulát írtam, amelyen értésére adtam, hogy ott jártam a pénzért, s ha nem akar elkárhozni, szolgáltassa vissza nekem. A cédulát kiszegeztem az ajtóra, s aztán elindultam, akár egy bús magyar, aki megjárta a Muhi pusztát. Jókor érkeztem a barátok házába, mert Gellért már fenn volt az ágyból, s hálóruhásan ott állott a szobája közepén, egy gyékény futón. Ahogy meglátott engem, örömében mindjárt felkiáltott. Az Isten hozott Ábel! Úgy éreztem, hogy most fog megszületni másodszor is Jézus, mert így folytatta a reggeli barát. Gyere csak, gyere! Lassan és lábujjhegyen mentem, mintha madarat akarnék fogni. Bátrabban mehetek-e? Suttogtam feléje. Erre ő is visszasúgta. Jöhetsz, mert pénz áll a házhoz. Mennyi? Kérdeztem. 1048 lej és 50 bani, mondta. Ebből 1000 a tőke, a többi pedig a kamat. Éljen a haza! Szóltam, és örömömben a földhöz vágtam a kalapomat, a szót pedig így folytattam. A kamat essék adománynak, vagyis Szent Antalnak. No, az nemes cselekedet szólt dicsérettel Gellért, majd köpönyeget vett magára, hogy világi létemre ne lássam álmodó ruhában. A pénzt is előszólította a fiókból, és átadta nekem, mire a kamatot Szent Antal számára én is postára tettem, vagyis a barát markába. Ülj le egy kicsit, szólott erre. Amidőn leültem, két nagy darab bunkós vasat pillantottam meg, melyek az egyik bunkójukkal kikandikáltak az ágy alól. Hát azok miféle fülbevalók? Kérdeztem. A barát jót nevetett, s azt mondta. Ugyan lehúznák a füledet, mert súlyzók. Aztán elmondta, hogy ezt a két bunkós vasat ő minden reggel emelgeti 10 percig. Nyomja felfelé is, oldalt is, hogy erősödjék, mert épp testben lakik az épp lélek. Hát erre én is elárultam neki, hogy magam is nagy tornászó vagyok, csak hogy én a lelkemet tornáztatom. Példának okáért 1000 lejjel örömet szerzek egy halálos betegnek, s azt olyan ügyesen csinálom, hogy a pénzem is megmarad, Szent Antalnak is kamatozik, és a beteg is meggyógyul. Gellért elszomorodva nézett rám, s azt mondta. Bolondot beszélsz, fiam. Akkor bocsánat, feleltem. Egy kevés idő csendben múlt el, de aztán mégis azt gondoltam, hogy ha már elkezdettem valamit, akkor a végére járok. Hát mi egyébtől gyógyult volna meg? Szóltam. Az utolsó kenettől, mondta a barát. S hát azt miképpen magyarázza? Úgy, hogy ott fekszik a halottas kamarában. A váratlan hír annyira megütött, hogy félrebillenve láttam a szobát. Nem tudtam egyet sem szólani, még akkor sem, amikor a szerzetes elbeszélte, hogy tegnap délelőtt ismét elhívatta őt a boldogult, s akkor így szólt hozzá. Főtisztelendő atyám, itt van az az ezres bankós, adja vissza annak a fiúnak, aki magával együtt itt volt. S mondja meg neki, hogy ha meggyógyulnék, sikkasztó módjára elkölteném szükségemben a pénzét. De mivel meggyóntam, és felvettem az utolsó kenetet is, többé nem akarok bűnt elkövetni. Tehát meghalok. Mindezekből megértettem, hogy a pénz fölött diadalt aratott a szent olaj. Úgy szintén azt is, hogy miképpen kell tornázni. S majd búcsúra készülődvén megkérdeztem a barátot, hogy olyan két bunkós vasat hol lehet venni. Akármelyik vasasboltban, felelte. Egy fél óra múlva már két darab bunkós vassal jelentem meg otthon. Blanka nem régen kelhetett fel, mert nagyon álmosan fogadott.
0: Na, itt vagy, kérdezte.

0: nekem. De hát erre én is kicsombolygattam a csomagoló papírosból a bunkósokat, hogy bizonyítsak. Egyiket az egyik, s a másikat a másik kezembe vettem, oda mentem az ágy elé, és felmutattam előtte. Íme, itt vannak a fülbevalói, mondtam. Blanka úgy kezdett nevetni, hogy a kezében táncolt a seprű. Hát azt a súlyzót te hol szerezted? Mondám, hogy a füliből akasztottam le. És az neked minek kell? Felelet helyett rögtön a szoba közepire álltam, és a bunkósokat nyomogatni kezdtem minden irányba, a végén pedig csak ennyit szóltam. Épp testben, épp lélek. És ahogy ezt kimondhattam, mindjárt váratlan dolog történt, mert Blanka elvette tőlem a súlyzókat, és tornászni kezdett azokkal. Egyszer idehajlott, s máskor amoda, mint csak ugyan a nátszál. S minél tovább néztem az ő hajladozását, annál inkább kezdett bennem is tornászni a lélek. Na, mit szólsz? Kérdezte végül. Azt, hogy megosztjuk a jelmondatot. Miféle jelmondatot? Hát, hogy épp testben épp lélek. Hogyan lehet azt megosztani? Kérdezte. Úgy, mondtam, hogy maga lesz az épp test, én pedig legyek az épp lélek. Erre ismét váratlan dolog történt, mert Blanka letette a súlyzókat, és bíztató szemekkel azt mondta nekem. Lássuk, engem fel tudná-e emelni? A hangomat csendesebbre vettem, intvén is a Garmada úr ajtaja felé. Beteg van a háznál, szóltam. De hát üres diót találtam választani, mert Blanka közel lépett hozzám, és a fülembe súgta. Nincs itthon. Hát? Elment a zsidó templomba. Ez jól esett a lelkemnek, mert azt láttam belőle, hogy mi foghúzók egyszerre kezdtük el a vallásos életet. De az úr meg is segített minket. Engemet először abban, hogy csak ugyan épp lélek tudjak maradni, de aztán megsegített egyéb hasznos és tanulságos dolgokban is, amint azt a következőkből majd látni lehet.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
2: Múlt heti hangos könyvtár rovatunkat sugároztuk, amelyben Tamási Áron Ábel az országban című regényének harmadik fejezetének harmadik részét olvasta fel Fekete Ernő. Hangos könyvtár rovatunkat legközelebb kedden 13 óra 30 perckor követhetik figyelemmel. A következőkben pedig jazzdal válogatásunkat hallhatják a legjobb 100 jazzdal albumról. Többek között Billy Mayer zenekara, Cassandra Wilson, Wayne Shorter és Glenn Gray énekel.

Múlt heti hangos könyvtár rovatunkat sugároztuk, amelyben Tamási Áron Ábel az országban című regényének harmadik fejezetének harmadik részét olvasta fel Fekete Ernő. Hangos könyvtár rovatunkat legközelebb kedden 13 óra 30 perckor követhetik figyelemmel. A következőkben pedig jazzdal válogatásunkat hallhatják a legjobb 100 jazzdal albumról. Többek között Billy May és zenekara, Cassandra Wilson, Wayne Shorter és Glenn Gray énekel.

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit október 7-én szerda reggel ébresztő információs magazin műsorunkban, amelyet a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon sugárzunk. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Gőzerővel készülnek az Azomures újraindítására. Elszabadultak a diáktüntetések Franciaországban. Antarktiszi jégtávcsőért belga fizikus kapta a fizikai Nobel-díjat. Októberi nyárutó, záporok és lehűlés érkezik Erdélybe. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Hamarosan újraindulhat a termelés a marosvásárhelyi Azomures vegyi üzemben. Az Energiaügyi Minisztérium felügyelete alatt álló állami vállalat a Romgáz, amely Románia legnagyobb földgáztermelője és tárolója, egyben villamosenergia termelő is, gőzerővel készül a vegyipari komplexum újraindítására, miután idén jóváhagyta az üzem átvételét, közölte a profit.ro. A munkavállalók már visszatértek a telephelyre, és a termelés beindításához szükséges előkészületeket végzik. A Romgáz új 100 millió euró összegű hitelkeret jóváhagyását kéri a részvényesektől, mivel a kombinát várhatóan 2027 áprilisáig nem generál bevételt, így a műtrágya termelés újraindításáig a Romgáznak viselnie kell az Azomures tevékenységéhez kapcsolódó költségeket. Jogosoktatási panaszokkal indult a francia középiskolások tiltakozása, néhány hét alatt azonban több városban erőszakba fordult. Iskolákat rongáltak meg, tanárok és rendőrök százai sérültek meg, egy 16 éves diák elvesztette egyik szemére a látását, egy 15 éves fiúnak pedig leszakadt a keze. Tanárhiány, túlzsúfolt osztályok és leromlott iskolák miatt vonultak utcára a francia diákok, de a békés blokádok egy része néhány nap alatt gyűjtogatásba és utcai összecsapásokba torkollott. A sérültek között diákok, pedagógusok és rendőrök is vannak. Több fiatal maradandó károsodást szenvedett. A francia középiskolások tiltakozása eredetileg nagyon is konkrét oktatási problémákból indult. Betöltetlen tanári állásokból, tömött osztálytermekből, lepusztult oktatási épületekből és abból az érzésből, hogy a rendszer egyre kevésbé képes ugyanazokat az esélyeket biztosítani minden diáknak. Francis Haltzen belga fizikus tegnap vehette át az idei fizikai Nobel-díjat úttörő munkájáért, amely során az antarktiszi jeget használta fel a világegyetem távoli térségeiből érkező neutrinok befogására. A déli sark jegének mélyén egy köbkilométeres méretű detektor működik, amelyet azért építettek, hogy a világegyetem leginkább rejtőzködő részecskéinek egy részét észlelje. Az idei díj a világűrből érkező, kísértetszerű hírnökökről szól, mondta Ellen Munz, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a stockholmi sajtótájékoztatón. A testület Haltzent az IceCube Neutrino Obszervatóriumhoz való döntő hozzájárulásáért, valamint az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinok felfedezéséért tüntette ki. Az akadémia közölte, hogy munkája kulcsfontosságú volt az obszervatórium létrejöttében, amelyet fényérzékelőkkel felszerelt egy köbkilométeres jégtömbként írtak le, és amely egy újfajta csillagászat előtt nyitotta meg az utat. A hét közepén még 23-24 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet Erdélyben, a hétvégére azonban véget ér az októberi meleg. Eső, záporok és jelentős lehűlés érkezik. A Hungaromet október második hetére szóló egyhetes előrejelzése szerint vasárnaptól már csak 18 fok körüli maximumokra számíthatunk. Csütörtök ígérkezik a hét legszebb napjának. Derült, napos idő várható, és a hőmérséklet hajnalban 6 fok körül alakulhat, délután viszont elérhető elérheti a 24 Celsius fokot. Pénteken már záporokra kell számítani, miközben az éjszakai lehűlés jóval mérsékeltebb lesz. A minimum 12 fok körül alakulhat. Napközben még kitart a meleg, akár 24 fokot is mérhetünk. Vasárnap tovább romlik az idő Erdélyben. A prognózis szerint esős napra készülhetünk, 10 fok körüli hajnali és mindössze 18 fok körüli nappali hőmérséklettel. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,35 bani, 1 amerikai dollár 4,76 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma enyhén felhőség, boltra és 24 fokos csúcshőmérsékletre lehet Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, az Euronews, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

0: A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. Ámós próféta könyve, 5. fejezetének 14. verse. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás és mindenki iránt. Pál apostolnak, a tesszalonikaiaknak írott első levele, 5. fejezetének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
8: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
9: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
8: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
9: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
8: Kukta.
10: Kukta.
8: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
11: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
12: Rövid hírekkel várjuk hallgatóinkat, majd 6 óra 30 perckor, most azonban Szecsődi Árpádnak adom a szót, Krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk.
13: Krédó.
14: A megtartó hit műsora.
15: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Sámuel első könyve első fejezetének a 27. verse alapján szól hozzánk, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyves ház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler, ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, se okos tojások, se divatmajmok, se plázacicák című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Isten hozta a rádiók elé a kedves hallgatókat. Mai áhítatunk alapigét olvasom Sámuel első könyve első fejezetéből a 27. verset. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr megadta kérésemet, amelyet kértem tőle. Az Úr megadta kérésemet, amelyet kértem tőle. Van, amire sok ember nagyon vágyik az életben. Egy gyógyulásra, egy rendezett családi kapcsolatra, egy új lehetőségre, egy gyermekre. Vagy egyszerűen csak arra, hogy végre valaki őt is megértse. És vannak olyan dolgok is, amelyekről talán senkinek nem beszélünk, csak magunkban hordozzuk őket. A felolvasott igében szereplő Anna ilyen asszony volt. Hosszú ideig hordozta a fájdalmát. Nem volt megoldása. Nem tudta kikényszeríteni a változást. De az ezzel kapcsolatos összes terhét elvitte Isten elé. És később, amikor megszületett a fia, Sámuel, ezt mondta. Ezért a gyermekért imádkoztam. Milyen egyszerű mondat. És mégis milyen mély. Mert Anna ezzel azt mondja, amit most a kezemben tartok, azért valamikor csak sírni tudtam Isten előtt. Talán van valami az életedben, amiről te is elmondhatnád egyszer. Ezért imádkoztam. Lehet, hogy nem is szoktál imádkozni. Lehet, hogy nagyon régen imádkoztál utoljára, vagy talán azt sem tudod, hogyan kell. Akkor hadd mondjak valami nagyon egyszerűt. Nincs másra szükség, mint az őszinteségedre. Istennek nem kell magyaráznod a bizonyítványod, nem kell előtte bizonyítanod semmit. Mondd el neki azt, ami benned van. Mondjuk így, Istenem, ha jónak látod, segíts rajtam. Vagy Uram, ezt már nem bírom egyedül. Vagy mondd ezt, mutasd meg, merre menjek. Ez már imádság. Anna története arra tanít, hogy az imádság nem egy varázsszó, amellyel kikényszeríthetjük Istentől, amit szeretnénk. Az imádság inkább annak a jele, hogy már nem csak magunkban akarjuk hordozni az életünket. És amikor Isten válaszol, Anna még valamire rájön. Amit kapott, az nem azért adatot, hogy csak önmagának tartsa meg. Sámuelt visszaadta Istennek. A gyermeke felnőve az Urat szolgálta. Ezért az igének van egy második üzenete is. Amit Istentől kapunk, azt tanuljuk meg hálával az Isten kezébe tenni. Egy gyermeket, egy otthont, egy lehetőséget, egy új napot, egy második esélyt. Lehet, hogy ma nem az a kérdés, hogy mit szeretnék még Istentől kapni, hanem az, észreveszem-e már azt is, amit Istentől kaptam. Lehet, hogy egyszer majd te is visszanézel valamire az életedben, és ezt mondod majd. Ezért imádkoztam. Akkor még nem láttam, hogyan oldódik meg, de az Isten már hallotta. Ha pedig most még csak keresed Istent, akkor talán éppen ez lehet az első lépés. Mondd el neki ma azt az egy dolgot, amit eddig senkinek nem tudtál elmondani. Lehet, hogy ezzel kezdődik el ma valami új. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy eléd vihetjük azt is, amit mások előtt nem tudunk kimondani. Te ismered a szívünket, ismered az örömeinket, ismered a félelmeinket és a hiányainkat. Kérünk, hallgass meg őszinte imádságainkat. Adj hitet annak, aki most még csak keres téged. Adj reménységet annak, aki elfáradt. És taníts bennünket észrevenni mindazt, amit már kaptunk tőled. Segíts úgy élni, hogy ajándékaidért ne csak kérni tudjunk, hanem hálát adni is. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Sámuel első könyve első fejezetének a 27. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységről című könyvből, se okos tojások, se divatmajmok, se pláca cicák című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Se okos tojások, se divat majmok, se plázacicák. A farizeus mítosz. Amerika minden középiskolájában találkozhatunk velük a folyosókon sétálva. Szakadtak, automániások, skinheadek és a többiek. Az elnevezések persze változhatnak attól függően, hogy Los Angelesben vagy De Moines-ben járunk éppen, de az alapgondolat ugyanaz marad. Van helyes társaság és van rossz társaság. És igen, csak vigyáznod kell, nehogy a rossz társasággal azonosítsanak. Az alábbi rövid leírások talán segítenek eldönteni, hogy melyik a rossz és melyik a jó társaság. Szakadtak, pankok, lazák. Vacak, össze nem illő ruhák, mint mondjuk egy csíkos pléd. A fiúkon lehet csokornyakkendő és vagy 10 centivel rövidebb nadrág, mint kellene. Zsebből kilógó láncok, még a matekot is szeretik. Skinheadek, nehéz fiúk, fegyvermániások. A zsebkatonák. Teljesen oda vannak a fegyverekért, nehezen bírják ki a következő háborúig. Újra és újra megnézik a különböző háborús filmeket, mint mondjuk a Harc vagy a Patkány őrjárat. Zsírmajmok, autóbolondok. Mindig úgy beszélnek a kocsikról, hogy például ez a kicsike. Mondjuk, ez a kicsike 8 másodperc alatt ott van 100-on. Állandóan számokban beszélnek. Igen? Nos, ennek a kicsikének egy 454-es van ám a fedő alatt. Okos tojások. Egy igazi okos tojás levág egy piruettet a sportpályán, bemagol egy egész könyvet, vagy fejből idézi a statisztikai adatokat, mint egy számítógép. De ha egy kicsit is kimozdítjuk a kedvenc területéről, kiderül, hogy intelligenciája vetekszik az ajtókilincsével. Természetesen még sok mást is fel lehetne itt sorolni, de ami a lényeg, hogy vannak olyan emberek, akikkel mutatkozhatsz, és olyanok, akikkel nagy égés lenne, ha meglátna valaki. Az ok pedig a következő. Ha például egy punkkal barátkozol, a punkság, mintha rád ragadna egy kicsit. Vagy legalábbis pár ember téged is közéjük sorol, az meg nem hiányzik neked, ugye? Jézus is ezzel a problémával szembesült. Tanító volt, rabbi, s voltak olyan emberek, akikkel a rabbik szívesen találkoztak, főleg más rabbikkal és egyéb igen vallásos emberekkel. Különösen a farizeusok foglalkoztak ezzel, szigorú szabályokat állítottak fel arra vonatkozóan, hogy kik a helyes társaság és kik a rosszak. De Jézus nem törődött a szabályaikkal. A rossz társasággal azonosították tehát. Együtt evett a vámszedőkkel. Megérintett leprásokat. Beszélt egy samaritánus asszonnyal, na az már végképp. Mindennek az eredményeként Jézust kigúnyolták és elítélték. Annyira semmibe vette a farizeus mítoszt, hogy ezt mondták rá. Falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. Ahogy ezt olvashatjuk a Lukács evangéliuma 7. részének 34. versében. Jézust azonban ez nem foglalkoztatta különösebben. Végül még az is kiderült, hogy a hozzá leghűségesebb barátai közül nagyon sokan a rossz társaságból jöttek. Máté, a megvetett vámszedő, egyike volt 12 tanítványának. Az a vakkoldus, akit Jézus meggyógyított, kiállt a farizeusokkal szemben és bizonyságot tett róla. Mária Magdaléna, akiből Jézus 7 démont űzött ki, egyike volt annak a maroknyi embernek, akik nem menekültek el a keresztre feszítéskor. Ki tudja? Lehet, hogy egy igaz barát lapul valahol az iskolád okostojásai, szakadtjai vagy automániásai között. Persze, sokba fog kerülni neked, hogy megtaláld, de sokat is fog adni. Ráadásul Jézus ezt mondta. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. János evangéliuma 15. részének 15-től 17-ig terjedő versei.

Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkban a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, Se okos tojások, se divatmajmok, se plácacicák című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Azt szeretnénk, ha valóban lehetne ez a megtartó hit műsora. A Credo hitépítő rovatunkat a 7 óra híreket követően is újra hallgathatják, most pedig a Vald együttes zenél.

írónő gondolatával. Az ember arra éhes, hogy úgy szeressék, ahogyan van. Ez a mai nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan rövid hírekkel, aztán majd egy dallal és kalendáriummal várjuk hallgatóinkat, majd koktarovatunk következik, illetve az ünnepelteket is köszöntjük. Erre számíthatnak a következőkben, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. A pontos idő 6 óra 30 perc, rövid híreink következnek. Hírek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A halmi határrendőrség és vámhivatal főnökeit is őrizetbe vették. Az energiaárak mérséklését sürgetik a versenyképesség barátai. Gőzerővel készülnek az Azomur és újraindítására. Elszabadultak a diáktüntetések Franciaországban. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Összesen 9 személyt, köztük a halmi határrendőrség és vámhivatal főnökeit vette őrizetbe az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség. A vádhatóság tegnapi bejelentése szerint további 38 személy határőr és vámos ellen gyanúsítottként zajlik eljárás. A versenyképesség barátai elnevezésű 19 uniós tagállamot tömörítő informális csoport tagjai egyetértenek abban, hogy sürgős intézkedésekre van szükség az energiaárak mérséklésére, például nagyobb költségvetési rugalmassággal a kompenzációs támogatások bevezetéséhez, közölte tegnap a Facebook oldalán Nikus Ordán. Hamarosan újraindulhat a termelés a marosvásárhelyi Azomur és vegyi üzemben. Az Energiaügyi Minisztérium felügyelete alatt álló állami vállalat Aromgáz gőzerővel készül a vegyipari komplexum újraindítására, miután idén jóváhagyta az üzem átvételét, közölte a profit.ro. A munkavállalók már visszatértek a telephelyre, és a termelés beindításához szükséges előkészületeket végzik. Jogos oktatási panaszokkal indult a francia középiskolások tiltakozása, néhány hét alatt azonban több városban erőszakba fordult. Iskolákat rongáltak meg, tanárok és rendőrök százai sérültek meg. Egy 16 éves diák elvesztette egyik szemére a látását, egy 15 éves fiúnak pedig leszakadt a keze. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős égboltra és 24 fokos csúcshőmérsékletre lehet Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet, Kolozsváron jelenleg 7 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, az Euronews, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben Gerendás Péter 5000 éves kő című dalát hallgatjuk.

Békesség Istentől! Önök október 7-i kalendáriumunkat hallgatják. Ma október 7-ét írunk, ez az év 280. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 85 nap van hátra. Tekintsük át először, milyen fontosabb események történtek a történelmünk során október 7-én. 1459-ben, ezen a napon Savoyai Lajos genfi grófot, első Lajos savoyai herceg fiát Nikóziában ciprusi királlyá koronázzák. 1555-ben első Szulajmán szultán újból elrendeli az erdélyi rendeknek, hogy ismét János Zsigmondot tekintsék erdélyi fejedelmüknek. 1938-ban, ezen a napon Németországban törvényt hoznak, amely előírja, hogy minden zsidó állampolgár útlevelébe J-betűs megkülönböztető jelzést kell pecsételni. Végül pedig 2001-ben, ezen a napon indul meg az amerikai hadsereg támadása Afganisztán ellen. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek október 7-éhez köthetőek.

Most lássuk, kik azok a híresebb személyek, akik október 7-én látták meg a napvilágot. 1409-ben ezen a napon született Luxemburgi Erzsébet magyar királyné, Zsigmond magyar király és Cillei Borbála lánya. 1801-ben ezen a napon született Müller Adolf, magyar származású osztrák zeneszerző, karmester. 1900-ban ezen a napon született Heinrich Himmler, náci politikus, az SS birodalmi vezetője, az SS majd a Gestapo parancsnoka. 1912-ben, október 7-én látta meg a napvilágot Tátrai Vilmos, kossuth-díjas magyar hegedűművész. 1914. október 7-én született Kuruc D. István, kossuth-díjas festőművész. 1942. október 7-én született Halász Judit is, magyar színésznő, énekesnő, előadó művész. A Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. A Hungaroton Records 2000-ben gyémántlemezzel jutalmazta, hiszen a gyerekek számára készített felvételeiből 17 év alatt 1 milliónál is többet értékesítettek. 1952-ben ezen a napon született Vlagyimir Putyin, orosz politikus, a KGB igazgatója, később pedig Oroszország elnöke. Ezek voltak azok az ismertebb személyek, akik október 7-én születtek.

Most tekintsük át azoknak az ismertebb személyeknek a névsorát is, akiknek a halálozási évfordulójuk köthető a mai naphoz. 929-ben ezen a napon hunyt el harmadik együgyű Károly, nyugati frank király. Érdekes módon együgyű mellékneve eredetileg nem valamiféle ostobaságra utalt, hanem egyenes, őszinte jelentésben használták. 1849-ben ezen a napon hunyt el Edgar Allan Poe, amerikai író, költő, újságíró, novellista, szerkesztő és kritikus. Poe a romantika korának egyik legfontosabb szerzője volt. A leginkább misztikus, hátborzongató történetei révén ismert Poe az első amerikai novellisták egyike volt. Emellett őt tartják a detektív regény feltalálójának is. Valamint a korban újnak számító sci-fi területén is alkotott. 1892-ben ezen a napon hunyt el Karacs Teréz, magyar pedagógus, író, a nőnevelés egyik úttörője. 1896-ban ezen a napon hunyt el John Langdon Down, brit orvos, a Down-szindróma névadója. 1924-ben, október 7-én halálozott el Bér Dezső, magyar festő, grafikus, karikaturista, plakáttervező. 1959-ben ezen a napon hunyt el Mario Lanza, olasz származású amerikai operaénekes. 1970-ben ezen a napon hunyt el Fülep Lajos, református lelkész, művészettörténész, művészetfilozófus. Ezek voltak azok az ismertebb személyek, akik október 7-én haláloztak el. Október 7-e a katolikus egyházban Rózsa Füzér királynőjének ünnepe. Ekkor a híveket segítő Szűz Máriát ünneplik, Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért imádkoznak, és az Isten szülő iránti tiszteletet kifejezve Jézus életéről elmélkednek. Október 7-ei kalendáriumunkat hallották.

0: A nap kalendáriumát Vákhár Zsanettel lapoztuk el, te pedig Gerendás Péter zenélt. Etnográfia a mély mediatizáció korában címmel szervezi meg vándorkonferenciáját a Kriza János Néprajzi Társaság október 9-én a Mikes Kroitoriul utcai székházában. Az előadások a médiára, a mindennapokat szervező, a társaslétet formáló keretként reflektálnak, és a lokális hagyományokat, a közösségi rítusokat, az etnográfiai tudástermelést, a kutatási adatok elemzését meghatározó szerepét vizsgálják. A részletes program megtekinthető a www.kint.ro honlap infotéka menüpontján, és minden érdeklődőt szívesen látnak a szervezők. Most pedig Kukta rovatunkkal folytassuk reggeli műsorunkat.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: Szeretettel köszöntöm a Kukta rovat hallgatóit. Ma reggel egy őszies gyors leves receptjét választottam, ez pedig a sejmes őszi zöldségkrémleves, ami elméletileg 30 perc alatt kész is van, a receptet pedig a sobors.hu oldalon találják.

Nézzük először is a hozzávalókat 4 adaghoz. Egy kisebb sütőtök, 2 nagyobb kaliforniai paprika, 2 nagyobb sárgarépa, 1 közepes hagyma, 1 egész fej fokhagyma, a sütéshez olívaolaj, illetve só, 1,2 liter víz, 1,5 deci tejszín, 1 evőkanál citromlé, ízlés szerint só, 1/2 teáskanál kajenbors, 1/2 teáskanál őrölt kömény, 1 teáskanál oregano és 2 evőkanál vaj.

Most pedig lássuk az elkészítését is. Melegítsük elő a sütőt 230 fokra, és béleljünk ki egy nagy tepsit sütőpapírral. A sütőtököt hámozzuk meg, és vágjuk darabokra. A megtisztított, nagyobb darabokra vágott paprikával, sárgarépával, hagymával és az egész fokhagymával együtt tegyük a tepsire. Locsoljuk meg bőségesen olívaolajjal, szórjuk meg sóval, majd forgassuk át a zöldségeket. Süssük 30-35 percig, amíg a paprika és a hagyma szélei éppen elkezdenek megpirulni, a tök és a sárgarépa pedig nagyon puhává válik. Fontos, hogy a zöldségek szinte pépesen puhák legyenek, különben darabos marad a leves. Tegyük a tököt, a sült paprikát, a hagymát, a sárgarépát és a kinyomkodott fokhagymát egy nagy teljesítményű turmixgépbe. Adjuk hozzá a három csésze vizet, a tejszínt, a citromlevet, a sót és a fűszereket. Közepes fokozaton kezdjük turmixolni. Egy nagy lábasban olvasszuk meg a vajat. Öntsük bele a leturmixolt levest, majd adjuk hozzá a maradék vizet. Melegítsük fel, időnként megkeverve. Kóstoljuk meg, és szükség esetén adjunk hozzá még sót.

Most akkor nézzük újra a hozzávalókat 4 adaghoz. Egy kisebb sütőtök, 2 nagyobb kaliforniai paprika, 2 nagyobb sárgarépa, 1 közepes hagyma, 1 egész fej fokhagyma, olívaolaj a sütéshez, illetve só, 1,2 liter víz, ami körülbelül 4 csésze, 1,5 deci tejszín, 1 evőkanál citromlé, ízlés szerint só, 1/2 teáskanál kajenbors, 1/2 teáskanál őrölt kömény, 1 teáskanál oregano és 2 evőkanál vaj.

A recept szerző azt is hozzáteszi, hogy általában a sütőtökről beszélünk, akkor a hosszúkás, körte alakú narancsárga héjú tökre gondolunk. Fajtáját tekintve ez lehet kanadai tök, sonkatök vagy pézsmatök. Ha leves szeretnénk készíteni, akkor ez a tök a legjobb választás, hiszen az íze édeskés, nem túl karakteres és könnyű vele dolgozni. Ma reggel az őszi zöldségkrémleves receptjét ismerhettük meg a sóbors.hu oldalról, itt találják a pontos receptet, illetve az elkészítési módot. Én pedig ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó étvágyat a mai napra, és jó főzés, hogyha arra is sor kerülne.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fogalál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta-rovatunkat követően pedig nézzük, hogy kikhez kopogtathatunk be, gyakorlatban vagy csak virtuálisan. Ebben a segítségünkre Vákár Zsanett.
3: Október 7-én Amália, Mária, Márk, Márkus és Vendelina névnapokat ünneplünk. Lássuk röviden, honnan származnak ezek a nevek. Az Amália germán eredetű név, az Amál kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok, gót királyi család nevéből való, és védelem. A Mária bibliai név. Eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejthetetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. A Márk a Márkus név rövidülése, amely a latin Márkus névből származik. Jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt, továbbá határvidék és erdő védője. A Márkus latin eredetű név a Márkus névből ered. Jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt. Végül, de nem utolsó sorban a Vendelina, a vendel férfi név latinos továbbképzésű női párja, jelentése a vandálok népéhez tartozó. A mai napon tehát az Amália, Mária, Márk, Márkus és Vendelina nevű hallgatóinkat köszöntjük. Továbbá mindenkit, akik valamilyen fontos eseményt ünnepelnek a mai napon. A következő dal nekik szóljon.

A Republik Együttes Adj Erőt és Adj Időt című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, Isten éltesse őket. A következő percekben a Fike Band Minden új nap című dalát hallgatjuk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, Polc Ellen, magyar pszichológus írónő gondolatával, aki 1922-ben ezen a napon született. Az ember arra éhes, hogy úgy szeressék, ahogyan van. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel várjuk hallgatóinkat, aztán krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk. 7:30 hírösszefoglalót hallhatnak, utána pedig visszatekintünk a hétvégi harmadik szüreti kavalkádra, és meghallgatjuk a nap áhítatát is. Ezzel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, híreink következnek. Hírek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A halmi határrendőrség és vámhivatal főnökeit is őrizetbe vették. Az energiaárak mérséklését sürgetik a versenyképesség barátai. A vértanúk bátorsága nemzedékeknek adott erőt. Antarktiszi jégtávcsőért belga fizikus kapta a fizikai Nobel-díjat. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Összesen 9 szemét, köztük a halmi határrendőrség és vámhivatal főnökeit vette őrizetbe az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség. A vádhatóság tegnapi bejelentése szerint további 38 személy határőr és vámos ellen gyanúsítottként zajlik eljárás. Azzal vádolják őket, hogy 50 és 1900 euró közötti összegeket kértek és kaptak az Ukrajna felől érkező sofőröktől. A hatóságok hétfőn több mint 90 helyszínen Szatmár, Bihar, Szilágy, Mára, Maros, Kolozs és Maros megyékben tartottak házkutatást ebben a korrupciós ügyben. A tegnapi közlemény szerint indítványozták a kedden őrizetbe vett személyek 30 napra szóló előzetes letartóztatását. A versenyképesség barátai elnevezésű 19 uniós tagállamot tömörítő informális csoport tagjai egyetértenek abban, hogy sürgős intézkedésekre van szükség az energiaárak mérséklésére, például nagyobb költségvetési rugalmassággal a kompenzációs támogatások bevezetéséhez, közölte tegnap a Facebook oldalán Nikus Ordán. Az államfő a csoportnak a jövő heti uniós csúcs találkozót előkészítő táv értekezletén vett részt. Bejegyzése szerint a megbeszélésen az energiaárak versenyképességre gyakorolt hatásáról, a nemzetközi kereskedelemről, valamint az Európai Unió szabályozásának egyszerűsítéséről és a bürokrácia csökkentéséről tárgyaltak, számolt be az Ager Press. Aradon hajtottak fejet tegnap az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtiszt emléke előtt. A vértanúk bátorsága nemzedékeknek mutatott példát és adott erőt. Arad ezért nem csak a gyászhelye, hanem arra is emlékeztet, hogy bár az ember élete véget ér, de amit a közösségiért és a nemzetiért tett, kitörölhetetlenül tovább él, mondta beszédében Kelemen Hunor, az RMDSZ országos elnöke az október 6-ai aradi megemlékezésen. Megemlékezett az idén májusban elhunyt Takács Csabáról, az RMDSZ első ügyvezető elnökéről is, akinek kulcs szerepe volt a szabadságszobor visszaállításában, de figyelmeztetett arra is, hogy a kivívott jogok és a szabadság akár el is veszhet. Francis Haltzen belga fizikus tegnap vehette át az idei fizikai Nobel-díjat úttörő munkájáért, amely során az antarktiszi jeget használta fel a világegyetem távoli térségeiből érkező neutrinok befogására. A déli sark jegének mélyén egy köbkilométeres méretű detektor működik, amelyet azért építettek, hogy a világegyetem leginkább rejtőzködő részecskéinek egy részét észlelje. Az idei díj a világűrből érkező kísértetszerű hírnökökről szól, mondta Ellen Mons, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a stockholmi sajtótájékoztatón. A testület Hálcent az IceCube Neutrino Obszervatóriumhoz való döntő hozzájárulásáért, valamint az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinok felfedezéséért tüntette ki. Az akadémia közölte, hogy munkája kulcsfontosságú volt az obszervatórium létrejöttében, amelyet egy fényérzékelőkkel felszerelt, köbkilométeres jégtömbként írtak le, és amely egy újfajta csillagászat előtt nyitotta meg az utat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 76 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős égboltra és 24 fokos csúcshőmérsékletre lehet Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, az Euronews, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

0: A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. Ámós próféta könyve, 5. fejezetének 14. verse. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Pál apostolnak, a tesszalonikaiaknak írott első levele, 5. fejezetének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy legyel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy legyel is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel ma reggel még egyszer, 7:30-kor jelentkezünk, most azonban hitépítő rovatunk jelentkezik, a Krédó, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Sámuel első könyve első fejezetének a 27. verse alapján szól hozzánk, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyves ház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, se okos tojások, se divatmajmok, se plázacicák című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Isten hozta a rádiók elé a kedves hallgatókat. Mai áhítatunk alapigét olvasom Sámuel első könyve első fejezetéből a 27. verset. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr megadta kérésemet, amelyet kértem tőle. Az Úr megadta kérésemet, amelyet kértem tőle. Van, amire sok ember nagyon vágyik az életben. Egy gyógyulásra, egy rendezett családi kapcsolatra, egy új lehetőségre, egy gyermekre. Vagy egyszerűen csak arra, hogy végre valaki őt is megértse. És vannak olyan dolgok is, amelyekről talán senkinek nem beszélünk, csak magunkban hordozzuk őket. A felolvasott igében szereplő Anna ilyen asszony volt. Hosszú ideig hordozta a fájdalmát. Nem volt megoldása. Nem tudta kikényszeríteni a változást. De az ezzel kapcsolatos összes terhét elvitte Isten elé. És később, amikor megszületett a fia, Sámuel, ezt mondta. Ezért a gyermekért imádkoztam. Milyen egyszerű mondat. És mégis milyen mély. Mert Anna ezzel azt mondja, amit most a kezemben tartok, azért valamikor csak sírni tudtam Isten előtt. Talán van valami az életedben, amiről te is elmondhatnád egyszer. Ezért imádkoztam. Lehet, hogy nem is szoktál imádkozni. Lehet, hogy nagyon régen imádkoztál utoljára, vagy talán azt sem tudod, hogyan kell. Akkor hadd mondjak valami nagyon egyszerűt. Nincs másra szükség, mint az őszinteségedre. Istennek nem kell magyaráznod a bizonyítványod, nem kell előtte bizonyítanod semmit. Mondd el neki azt, ami benned van. Mondjuk így, Istenem, ha jónak látod, segíts rajtam. Vagy, Uram, ezt már nem bírom egyedül. Vagy mondd ezt, mutasd meg, merre menjek. Ez már imádság. Anna története arra tanít, hogy az imádság nem egy varázsszó, amellyel kikényszeríthetjük Istentől, amit szeretnénk. Az imádság inkább annak a jele, hogy már nem csak magunkban akarjuk hordozni az életünket. És amikor Isten válaszol, Anna még valamire rájön. Amit kapott, az nem azért adatot, hogy csak önmagának tartsa meg. Sámuelt visszaadta Istennek. A gyermeke felnőve az Urat szolgálta. Ezért az igének van egy második üzenete is. Amit Istentől kapunk, azt tanuljuk meg hálával az Isten kezébe tenni. Egy gyermeket, egy otthont, egy lehetőséget, egy új napot, egy második esélyt. Lehet, hogy ma nem az a kérdés, hogy mit szeretnék még Istentől kapni, hanem az, észreveszem-e már azt is, amit Istentől kaptam. Lehet, hogy egyszer majd te is visszanézel valamire az életedben, és ezt mondod majd. Ezért imádkoztam. Akkor még nem láttam, hogyan oldódik meg. De az Isten már hallotta. Ha pedig most még csak keresed Istent, akkor talán éppen ez lehet az első lépés. Mondd el neki ma azt az egy dolgot, amit eddig senkinek nem tudtál elmondani. Lehet, hogy ezzel kezdődik el ma valami új. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy eléd vihetjük azt is, amit mások előtt nem tudunk kimondani. Te ismered a szívünket, ismered az örömeinket, ismered a félelmeinket és a hiányainkat. Kérünk, hallgass meg őszinte imádságainkat. Adj hitet annak, aki most még csak keres téged. Adj reménységet annak, aki elfáradt. És taníts bennünket észrevenni mindazt, amit már kaptunk tőled. Segíts úgy élni, hogy ajándékaidért ne csak kérni tudjunk, hanem hálát adni is. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Sámuel első könyve első fejezetének a 27. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, Se okos tojások, se divatmajmok, se pláca cicák című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Se okos tojások, se divat majmok, se plázacicák. A farizeus mítosz. Amerika minden középiskolájában találkozhatunk velük a folyosókon sétálva. Szakadtak, automániások, skinheadek és a többiek. Az elnevezések persze változhatnak attól függően, hogy Los Angelesben vagy Des Moines-ben járunk éppen, de az alapgondolat ugyanaz marad. Van helyes társaság és van rossz társaság. És igen, csak vigyáznod kell, nehogy a rossz társasággal azonosítsanak. Az alábbi rövid leírások talán segítenek eldönteni, hogy melyik a rossz és melyik a jó társaság. Szakadtak, pankok, lazák, vacak, össze nem illő ruhák, mint mondjuk egy csíkos pléd. A fiúkon lehet csokornyakkendő és vagy 10 centivel rövidebb nadrág, mint kellene. Zsebből kilógó láncok, még a matekot is szeretik. Skinheadek, nehéz fiúk, fegyvermániások. A zsebkatonák. Teljesen oda vannak a fegyverekért, nehezen bírják ki a következő háborúig. Újra és újra megnézik a különböző háborús filmeket, mint mondjuk a Harc vagy a Patkány őrjárat. Zsírmajmok, autóbolondok. Mindig úgy beszélnek a kocsikról, hogy például ez a kicsike. Mondjuk, ez a kicsike 8 másodperc alatt ott van 100-on. Állandóan számokban beszélnek. Igen? Nos, ennek a kicsikének egy 454-es van ám a fedő alatt. Okos tojások. Egy igazi okos tojás levág egy piruettet a sportpályán, bemagol egy egész könyvet, vagy fejből idézi a statisztikai adatokat, mint egy számítógép. De ha egy kicsit is kimozdítjuk a kedvenc területéről, kiderül, hogy intelligenciája vetekszik az ajtókilincsével. Természetesen még sok mást is fel lehetne itt sorolni, de ami a lényeg, hogy vannak olyan emberek, akikkel mutatkozhatsz, és olyanok, akikkel nagy égés lenne, ha meglátna valaki. Az ok pedig a következő. Ha például egy pankkal barátkozol, a pankság, mintha rád ragadna egy kicsit. Vagy legalábbis pár ember téged is közéjük sorol, az meg nem hiányzik neked, ugye? Jézus is ezzel a problémával szembesült. Tanító volt, rabbi, s voltak olyan emberek, akikkel a rabbik szívesen találkoztak, főleg más rabbikkal és egyéb igen vallásos emberekkel. Különösen a farizeusok foglalkoztak ezzel, szigorú szabályokat állítottak fel arra vonatkozóan, hogy kik a helyes társaság és kik a rosszak. De Jézus nem törődött a szabályaikkal. A rossz társasággal azonosították tehát. Együtt evett a vámszedőkkel. Megérintett leprásokat. Beszélt egy samaritánus asszonnyal, na az már végképp. Mindennek az eredményeként Jézust kigúnyolták és elítélték. Annyira semmibe vette a farizeus mítoszt, hogy ezt mondták rá. Falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. Ahogy ezt olvashatjuk a Lukács evangéliuma 7. részének 34. versében. Jézust azonban ez nem foglalkoztatta különösebben. Végül még az is kiderült, hogy a hozzá leghűségesebb barátai közül nagyon sokan a rossz társaságból jöttek. Máté, a megvetett vámszedő, egyike volt 12 tanítványának. Az a vakkoldus, akit Jézus meggyógyított, kiállt a farizeusokkal szemben és bizonyságot tett róla. Mária Magdaléna, akiből Jézus 7 démont űzött ki, egyike volt annak a maroknyi embernek, akik nem menekültek el a keresztre feszítéskor. Ki tudja. Lehet, hogy egy igaz barát lapul valahol az iskolád okos tojásai, szakadtjai vagy automániásai között. Persze, sokba fog kerülni neked, hogy megtaláld, de sokat is fog adni. Ráadásul Jézus ezt mondta. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. János evangéliuma 15. részének 15-től 17-ig terjedő versei.

Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkban a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, se okos tojások, se divatmajmok, se plácacicák című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Hitépítő rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot még délután is megismételjük online műsorunkban a 19 órai híreket követően, most pedig Tézének csendül fel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat és szerda reggel ébresztő információs magazin műsorunkban október 7-én. Itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ru honlapunkon.

Hamarosan újraindulhat a termelés a Marosvásárhelyi Ázomóres vegyi üzemben. Az Energiaügyi Minisztérium felügyelete alatt álló állami vállalat a Romgáz gőzerővel készül a vegyipari komplexum újraindítására, miután idén jóvá hagyta az üzem átvételét, közölte a Profit.ro. A munkavállalók már visszatértek a telephelyre, és a termelés beindításához szükséges előkészületeket végzik. Aradon hajtottak fejet tegnap az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtiszt emléke előtt. A vértanúk bátorsága nemzedékeknek mutatott példát és adott erőt, Arad ezért nem csak a gyászhelye, hanem arra is emlékeztet, hogy bár az ember élete véget ér, de amit a közösségért és a nemzetéért tett, kitörölhetetlenül tovább él, mondta beszédében Kelemen Hunor, az RMDSZ országos elnöke, az október 6-ai aradi megemlékezésen. Jogos oktatási panaszokkal indult a francia középiskolások tiltakozása, néhány hét alatt azonban több városban erőszakba fordult. Iskolákat rongáltak meg, tanárok és rendőrök százai sérültek meg, egy 16 éves diák elvesztette egyik szemére a látását, egy 15 éves fiúnak pedig leszakadt a keze. A hét közepén még 23-24 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet Erdélyben, a hétvégére azonban véget ér az októberi meleg. Eső, záporok és jelentős lehűlés érkezik. A Hungaromet október második hetére szóló egyhetes előrejelzése szerint vasárnaptól már csak 18 fok körüli maximumokra számíthatunk. Csütörtök ígérkezik a hét legszebb napjának, pénteken már záporokra kell számítani, miközben az éjszakai lehűlés jóval mérsékeltebb lesz, a minimum 12 fok körül alakulhat. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhőségboltra és 22 fokos csúcshőmérsékletre lehet Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 fokot mérnek. Híreink ez az Agile Press hírügynökség, az Euronews, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben az Új Forrás Együttes Soha Semmi című dalát hallgatjuk.

0: Az Új Forrás együttes dalát hallgattuk az elmúlt percekben. Idén harmadik alkalommal szervezték meg október 2-a és 4-e között a kolozsvári szüreti kavalkádot, amelyet a Proagrikultúra rendezett meg. Az egész hétvégén áttartó programsorozat keretében idén is széles kínálatú termelői vásárral, valamint többek között színvonalas néptánc előadásokkal, borkóstolóval és sok más különleges programmal várták az érdeklődőket a szervezők. A színes programok mellett gyönyörű őszi dekorációk emelték az esemény hangulatát. Tekintsünk hát vissza néhány perc erejéig a múlt hétvégére. A harmadik kolozsvári szüreti kavalkádról a Proagrikultúra Egyesület elnökét, Antal Gézát kérdezte Palkó Hanna.
1: Ugye idén már harmadik alkalommal rendezitek meg a kolozsvári szüreti kavalkádot. Milyen céllal indult el annak idején a rendezvény, és mit szeretnétek vele évről évre megmutatni a kolozsvári közösségnek?
2: Két dolog van, ami miatt eldöntöttük, hogy fogunk szervezni egy szüreti kavalkádot. Az egyik az ugye a Proagrikultúra Egyesület alapvetően kis gazdákkal, kis termelőkkel, őstermelőkkel foglalkozó egyesület, és azt a visszajelzést kaptuk a gazdáktól, hogy szükség lenne több olyan helyszínre, több olyan lehetőségre, ahol el tudják adni a termékeiket, és akkor nyilván adott volt a feladat, hogy valamilyen vásárt hozzunk össze, egy termelői vásárt szervezzünk. Ugyanakkor szerettük volna egy picit a régi szüreti bálok hangulatát is megidézni, hiszen Kolozsváron volt egy olyan 10-15 évvel ezelőtt, hogy Kolozs megyei szüreti bál, az egy nagyon vagány rendezvény volt, több ezer ember mulatott együtt ezen az eseményen, és akkor egy idő után az megszűnt, és ezt szerettük volna újraéleszteni, és akkor így ennek a két dolognak a fúziójaként jött létre végül a szüreti kavalkád, ahol termelői vásárral egybekötve lehet a szüreti hagyományokat megeleveníteni, felújítani és megélni természetesen. Tehát, ahogy az előbb is mondtam, ez egy alapvetés volt, hogy szeretnénk piacot teremteni a helyi termelőknek. Azt gondolom, hogy erre igény is van, tehát ahogy a harmadik kiadásnál egyértelműen elmondhatjuk azt, hogy igény van a kolozsváriak részéről, hogy találkozzanak a helyi termelőkkel, és ugye látni kell azt is, hogy egy-egy helyi termelő az nem ugyanaz, mint amikor az üzlet polcairól leveszed. Itt a termék mögött van egy család, van egy történet, van egy sokkal kézzelfoghatóbb munka, egy látható munka, mint mondjuk egy szupermarket polcáról levet, lehet az is egyébként, hogy kistermelőtől származó terméknél nincs ahogy ezt az élményt átélni. Itt szóba lehet állni azzal a termelővel, el lehet beszélgetni vele, meg lehet tudni azt, hogy hogyan, miként tartja el magát ebből a termékből, mi a története egyébként, hogy jutott el a késztermék ide a vásárba, és azt gondolom, hogy ez sokaknak egy érték, sok kolozsvári ezt szívesen megéli, ezt a vásárlási élményt, és akkor mindenképpen azt gondoltuk, hogy ezt évről évre vissza kell idehozni ezt a vásárba.
1: A szüreti hangulathoz természetesen a bor is hozzátartozik. Ugye pénteken a Varavás Winery, szombaton pedig az iWine borászattal borkóstolót. Mit szeretnétek ezekkel a programokkal hozzáadni a kavalkád hangulatához?
2: Így van, tehát egy születi eseménynél elmaradhatatlan az, hogy legyen bor és legyen jelen borászatok. Ugye az említett iWine és Barabás Winery mellett itt van velünk a Takács Pincészet is, akinek a borait szintén meg lehet kóstolni és meg lehet vásárolni itt a termelői vásárban. Azt gondolom, hogy ez egy kötelező velejárója, de nem csak az alkoholfogyasztók számára van itt lehetőség, hiszen a borászoknál lehet mustot is vásárolni, ugye ez a friss szőlőlé, úgyhogy azt ajánlom mindenkinek, akit ez érdekel, hogy próbálja ki mindenképpen ezeket a termékeket is.
1: A néptánc is több alkalommal visszatér a hétvége során, ráadásul több különböző kolozsvári és környékbeli csoport lép színpadra. Milyen szempontok alapján állítottátok össze az itt fellépők népsorát?
2: Azt gondolom, hogy nem volt különösebb szempontrendszer, az elérhetőség volt az egyetlen szempont. Itt a kollégáim valamennyi tánccsoportot megkerestek, akikhez van elérhetőségünk, akikről tudtunk, hogy lenne kedvük részt venni ezen az eseményen, hiszen itt őszintén szólva mi kell hálásak legyünk nekik, hiszen ők azok, akik egy plusz elemet hoznak a mi műsorunkba. Nyilván a tánccsoportokra sokan kíváncsiak, sokan eljönnek, megnézik őket, kíváncsian követik a fellépéseket, úgyhogy ők mindenképpen egy plusz színfoltot jelentik a programnak, és ugye összességében a színpadi produkciókra azért van szükség, azért is szükség van, mert ezzel is a már említett vásárlói élmény mellé hozzáteszünk egy újabb szeletet, egy újabb élményt, tehát hogyha valaki kijön a termelői vásárba, akkor már kap egy kulturális szolgáltatást is azáltal, hogy a színpadon éppen zajlik valami.
1: Nagyon kreatív módon a gyerekekre is gondoltatok. Ugye van kézműves foglalkozás, gyerekkórus, bábszínházi előadás és mesemondás is lesz. Mennyire fontos, hogy a rendezvény a családok számára is kínáljon programokat?
2: Szerintem elengedhetetlen, de ezt csak azért mondom egy picit ilyen szubjektív módon, mert a csapatból többünknek is már van gyereke, és látjuk azt, hogy gyakorlatilag akkor tudjuk jól érezni magunkat, akkor tudunk igazán részt venni egy-egy eseményen, hogyha a család minden tagjára jut valamilyen program, a család minden tagja megtalálja magának azt, ami neki tetszik. Úgyhogy alapvető történet volt, hogy az első kiadástól különböző gyerekprogramok, gyerekfoglalkozások is bekerültek az esemény sorozat programjába. Így tényleg, hogyha egy család eljön, akkor kicsitől nagyig, időstől fiatalig mindenki közhelyesnek hallatszik, de kicsitől nagyig mindenki megtalálja magának azt, amivel jól érzi magát.
1: Hát én úgy látom, hogy ez tényleg igaz itt a helyszínen. Nagyon jó ezt látni. Ugye tegnap este volt utcabál, szombaton ugye ma néptánc bemutatók is lesznek és táncház, illetve a vasárnapi magyar banda koncert. Ezek már mind olyan helyek, amik a közös ünneplésről szólnak. Mit vártok ezektől az esti programoktól, hogy milyen hangulattal zárják ezek le a napokat?
2: Ahogy már mondtam korábban is, a születi báloknak a hangulatát próbáltuk egy picit megidézni. A tegnap este egyértelműen sikerült, azt gondolom, és bízom benne, hogy itt a ma este meg a vasárnapi záró koncert mellett is erre lesz lehetőség. Értékelik a kolozsváriak, én azt látom, hogy van egy ilyen műfaj, és nagyon jó volt látni azt, hogy a tegnap este is táncra perdültek az utcán az emberek, Deák Albi, Calagyuszi és Máté Istinek a produkcióját sokszor visszatapsolták, közösen énekeltünk, nagyon jó hangulat volt az utcában, tehát ezt egy élmény már mint szervező is látni azt, hogy valóban sikerült megszólítani az embereket, és valóban sikerült olyan dolgot biztosítani, nyújtani nekik, amitől jól érzik magukat, és tényleg későig itt maradtak a vásárban.
1: Köszi, és még egy lezáró kérdés. Ha valaki most hall először a kolozsvári születi kavalkádról, és csak egy napra tudna kilátogatni, akkor mit mondanál neki, miért érdemes mindenképp erre időt szánni?
2: Azt gondolom, hogy továbbra is a termelői vásár miatt mondom azt, hogy próbálják ki, álljanak szóba a termelővel, hallgassák meg azt a történetet, hogy hogyan került be ide Kolozsvár szívébe mondjuk az a cserepes virág, vagy az a zacskós savanyúság, vagy éppen az a palackbor. Kérdezzék meg a termelőt, hogy milyen volt az esztendő, hallgassák meg, és a többi az majd jön magától. Tehát ezért szerintem mindenképp érdemes eljönni, arról nem is beszélve, hogy tényleg minőségi első osztályú termékeket vihet haza az asztalra majd a bevásárlás után.
0: Idén harmadik alkalommal rendezte meg október 2-a és 4-e között a kolozsvári születi kavalkádot a ProAgrikultúra Egyesület. Az Egyesület elnökével, Antal Gézával beszélgetett az elmúlt percekben Palkó Hanna, most pedig hallgassuk meg Zorán Boldog Idő című dalát.

A boldog időről énekelt Zorán az elmúlt percekben, és azt hiszem, hogy az áhítat is adhat még néhány új szempontot. Ehhez a témához hallgassuk meg most ezt. A mai áhítat címe: Béke, mely őrzi szívünket. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Pál apostol Filippiekhez írt levele, 4. részének 7. verse. A mai áhítat szerzője Peter Caligiuri, Floridában élő testvérünk. Itt, Floridában késő ősztől késő tavaszig napsütéses, általában meleg és nyugodt hónapok követik egymást. Azonban június 1-én elkezdődik a hurikán szezon. Azok, akik már egy ideje itt élnek, tudják, ez azt jelenti, hogy fel kell tölteni az akkumulátorokat és a víztartályokat, és tele kell tankolni az autókat. Nem azért tesszük ezt, mert félünk, hanem azért, mert tudjuk, hogy a felkészültség a legjobb barátunk, amikor vihar közeleg. Ahogyan mi felkészülünk a hurrikánok idején várható körülményekre, ugyanúgy Isten békéje nem megkímél minket a viharoktól, hanem inkább felkészít rájuk. Pál a Filippiekhez írt levelében azt mondja, hogy Isten békéje vigyáz a szívünket és gondolatainkat. Ez nem egy törékeny, finom béke, hanem erőteljes és félelem nélküli, mindenkit megvéd, aki Istent keresi. Jézus keresztje által ez a békesség a miénk lehet. Istennek ez az ajándéka mindenkinek szól, aki hisz, elfogadja Jézust Urának és megváltójának, és teljes szívéből keresi őt.

Imádkozzunk. Drága atyánk, amikor aggodalommal, kétséggel és félelemmel küzdünk, segíts bíznunk benned. Köszönjük békédet, amely megőrzi szívünket és elménket. Ámen. Isten békéje felkészít az élet megpróbáltatásaira. Üzeni Peter Kelly Jury, Floridában élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a hurrikánok által sújtott közösségekért.

A napáhítata után a Talentum együttes zenélt, a dal címe Áldjuk Isten szent neved. És most jöjjön néhány rendezvény ajánló, aztán utána pedig lassan búcsút kell vennünk. Október 9-én pénteken 20 órától stúdió előadás lesz az Állami Magyar Színház nagy színpadán, Eugen Ionescu a király halódik, Tompa Gábor rendezésében. A stúdióban pedig ma este 8 órától Spiró Györgyt Elsötétítés című előadását láthatjuk Vlad Masarczy rendezésében. A Kolozsvári Magyar Operában október 10-én szombaton 18 órától a My Fair Lady-t Kulcsár Szabolcs vezényli, a rendezője Béres László, a Pukbáb Színházban pedig október 10-én szombaton 11 órától az Állatmeséket láthatjuk Varka Ibolya rendezésében, és ne feledkezzünk meg a Filmtet Festről sem, ahol amelynek a programját megnézhetjük a filmtetfest.ro oldalon. Itt is klassz műhelyjel várnak szombat délelőtt, itt Kolozsváron, illetve vasárnap délelőtt pedig meséket nézhetnek a kicsik, és nosztalgiázhatnak a kicsit nagyobbak. És ezzel lassan ébreszt információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Ungvári Szende számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agmusradio.ro honlapunkon. Óránként hírekre számíthatnak, illetve meghallgathatják a Határtalant, a tegnapi hangoskönyvtár és keresztény élet rovatunkat is. Déli műsorunkban pedig ma zenélőköntös és keresztény élet rovatunkkal várjuk a velünk tartókat. Én pedig a napgondolatával búcsúzom, amelyet ma Polc Ellen magyar pszichológus írónőtől választottunk, aki 1922-ben ezen a napon született. Az ember arra éhes, hogy úgy szeressék, ahogy van. Ez a mai napra választott gondolat. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Munkatársim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és áldott szép napot kívánok mindannyiuknak. Békesség Istentől. Viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádion híreit hallják, híreink először címszavakban. Gőzerővel készülnek az Azomures újraindítására. Elszabadultak a diáktüntetések Franciaországban. Antarktiszi jégtávcsőért belga fizikus kapta a fizikai Nobel-díjat. Októberi nyárutó, záporok és lehűlés érkezik Erdélybe. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Hamarosan újraindulhat a termelés a marosvásárhelyi Azomures vegyi üzemben. Az Energiaügyi Minisztérium felügyelete alatt álló állami vállalat a Romgáz, amely Románia legnagyobb földgáztermelője és tárolója, egyben villamosenergia termelő is, gőzerővel készül a vegyipari komplexum újraindítására, miután idén jóváhagyta az üzem átvételét, közölte a profit.ro. A munkavállalók már visszatértek a telephelyre, és a termelés beindításához szükséges előkészületeket végzik. A Romgáz új 100 millió euró összegű hitelkeret jóváhagyását kéri a részvényesektől, mivel a kombinát várhatóan 2027 áprilisáig nem generál bevételt, így a műtrágyatermelés újraindításáig a Romgáznak viselnie kell az Azomures tevékenységéhez kapcsolódó költségeket. Jogosoktatási panaszokkal indult a francia középiskolások tiltakozása, néhány hét alatt azonban több városban erőszakba fordult. Iskolákat rongáltak meg, tanárok és rendőrök százai sérültek meg, egy 16 éves diák elvesztette egyik szemére a látását, egy 15 éves fiúnak pedig leszakadt a keze. Tanárhiány, túlzsúfolt osztályok és leromlott iskolák miatt vonultak utcára a francia diákok, de a békés blokádok egy része néhány nap alatt gyűjtogatásba és utcai összecsapásokba torkollott. A sérültek között diákok, pedagógusok és rendőrök is vannak. Több fiatal maradandó károsodást szenvedett. A francia középiskolások tiltakozása eredetileg nagyon is konkrét oktatási problémákból indult. Betöltetlen tanári állásokból, tömött osztálytermekből, lepusztult oktatási épületekből és abból az érzésből, hogy a rendszer egyre kevésbé képes ugyanazokat az esélyeket biztosítani minden diáknak. Francis Haltzen belga fizikus tegnap vehette át az idei fizikai Nobel-díjat úttörő munkájáért, amely során az antarktiszi jeget használta fel a világegyetem távoli térségeiből érkező neutrinok befogására. A déli sark jegének mélyén egy köbkilométeres méretű detektor működik, amelyet azért építettek, hogy a világegyetem leginkább rejtőzködő részecskéinek egy részét észlelje. Az idei díj a világűrből érkező, kísértetszerű hírnökökről szól, mondta Ellen Munz, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a stockholmi sajtótájékoztatón. A testület Haltzent az IceCube Neutrino Obszervatóriumhoz való döntő hozzájárulásáért, valamint az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinok felfedezéséért tüntette ki. Az akadémia közölte, hogy munkája kulcsfontosságú volt az obszervatórium létrejöttében, amelyet egy fényérzékelőkkel felszerelt, köbkilométeres jégtömbként írtak le, és amely egy újfajta csillagászat előtt nyitotta meg az utat. A hét közepén még 23-24 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet Erdélyben, a hétvégére azonban véget ér az októberi meleg. Eső, záporok és jelentős lehűlés érkezik. A Hungaromet október második hetére szóló egyhetes előrejelzése szerint vasárnaptól már csak 18 fok körüli maximumokra számíthatunk. Csütörtök ígérkezik a hét legszebb napjának. Derült, napos idő várható, és a hőmérséklet hajnalban 6 fok körül alakulhat, délután viszont elérheti a 24 Celsius fokot. Pénteken már záporokra kell számítani, miközben az éjszakai lehűlés jóval mérsékeltebb lesz. A minimum 12 fok körül alakulhat. Napközben még kitart a meleg, akár 24 fokot is mérhetünk. Vasárnap tovább romlik az idő Erdélyben. A prognózis szerint esős napra készülhetünk, 10 fok körüli hajnali és mindössze 18 fok körüli nappali hőmérséklettel. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,35 bani, 1 amerikai dollár 4,76 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma enyhén felhőségboltra és 24 fokos csúcshőmérsékletre lehet Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, az Euronews, a Maszol.ro és a Krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.

0: A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. Ámós próféta könyve, 5. fejezetének 14. verse. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Pál apostolnak, a tesszalonikaiaknak írott első levele, 5. fejezetének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
8: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
9: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
8: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
9: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
8: Kukta.
10: Kukta.
8: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
11: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
12: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tivadarfalvi református gyülekezet.
13: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezet. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk, aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába.
12: A Bibliában különös hangsúlyjal van jelen a születés és a gyermekáldás.
14: A Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt, nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben.
12: A Magyar Népmese napja a Heltai Folk Centerben.
15: Olyan világban élünk, ahol a telefon és a tévé ugye az elsődleges az emberek életébe, és az élő szavas mesemondás a gyerekek életébe és a fejlődésükben nagyon fontos szerepet tölt be, és ugye itt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is részt vesznek ezeken a tevékenységeken.
12: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: töltenek be azok a gyülekezetek, amelyek nem csak az Isten tiszteleteknek adnak otthont, hanem a közösség összetartását és a hagyományok továbbadását is szolgálják. Tivadarfalván is egy ilyen élő közösség működik, amelynek története, mindennapjai és szolgálata szorosan összefonódik a település életével. A következő percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
1: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben, Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés volt az egyházközlet részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek valahol, egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiumba. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen nem volt kollégiumunk, és az iskola, Istennek legyen hála, beindult, úgyhogy kénytelenek voltunk az udvarban még egy másik lakást felépíteni, ahol étkezde, illetve hálószobák találhatók. Megmondom őszintén, egyetlen lelkipásztor sem dicsekedhet azzal, hogy annyi gyermeke lett volna, mint nekünk éveken keresztül. De így visszatekintve a megtett útra, én hálás vagyok Istennek azért, hogy ott lehettek ezek a diákok a mi családunkkal együtt, és adott Isten erőt ahhoz nekünk a feleségemmel együtt, hogy nagy szeretettel vállaljuk ezt a plusz kihívást. Nyilván ez sokszor éjszakába menő beszélgetésekkel járt együtt, lelki gondozással, áhítatokkal, de Istennek legyen hála, én nagyon hálás vagyok azért a gazdag múltért, amivel Isten megajándékozott bennünket abban az időben. Aztán majd 2006-ban épült fel az iskolának, a liceumnak a kollégiuma, a diákok átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, az ajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációoktatás, hitoktatás, nem volt lelki élete a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40, 30, 40, 50 évesek a rendszerváltás előtt a szovjetunióban nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént, mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel, és ők ezt vállalták a gyülekezet színe előtt. 120-an konfirmáltak felnőttek, 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem, hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy valóban nehéz idők voltak, Azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje. Mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük. És úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyünk próbát, tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a perseit, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a persely pénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai persejben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam a presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két persejbe pénzt. Úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri. A mai napig, sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
2: Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érintett személy szerint.
1: Igen, valóban. Akkor az árvíz ide alatt, ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tisza háton ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakba elkezdtünk főzni. Orgolányba, Fekete-Ardóba, Hivadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván, elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlen falu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozok mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóni konyha, hanem számos gyülekezetbe Kárpátalján működik diakóni konyha.
2: Fiatalság?
1: Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárul. És ott voltak a fiatalok 92 után, nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot, egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban, újjászületve tértek haza. Nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élőhitre jutnak, és Lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk, mert nagyon sokan vannak házas párok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadarfalván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap istentisztelettel tértek haza, tehát volt utógondozás. És ennek otthont adott a Tivadarfalván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísérte ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
0: Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Az anyaország. A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés, a gyermekáldás. Az apáról fiúra öröklődő családi hagyományok említése többször felfedezhető a Szentírásban. Különleges gyermekek életútjáról is olvashatunk, akikből később király vagy vezető lett, de azt is megtudhatjuk, hogy abban az időben egy ma tinédzsernek számító fiatal már felnőtt volt. A lányok férjhez mentek, és hamarosan gyermekeknek adtak életet. A legkisebbek nevelésére, oktatására pedig már létezett egy kezdetleges iskolarendszer is. Mindenről Németh Áron lelkipásztorral, a DRH egyetemi docensével beszélgetünk, a riporter Tóth Emese.
1: Hogyan jelennek meg egyáltalán a gyermekek a Bibliában? Mert sok gyerek van a Bibliában, azt tudjuk.
2: Igen, a Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben. Úgyhogy a Szentírásban bár sokszor említést tesz a Biblia gyermekekről, de nincs úgy kiemelt szerepük, hogy ők formálnák a gondolkodást, hogy formálnák a társadalmat. Amikor viszont említi a Biblia gyermekeket, akkor azoknak a gyermekeknek általában van valamilyen különleges szerepük, funkciójuk, feladatuk, úgyhogy nagyon szép, kedves történetek kapcsolódnak sokszor kisgyermekekhez, mind az Ószövetségben, mind pedig az Újszövetségben.
1: Mondta, hogy ugye nyilván nem szólhatnak bele a gyermeki mi voltuknál fogva ott az események folyásába, történéseibe, mégis nagyon jelentős az ő személyük a családok életében, hiszen nem tudom mennyire érzékelteti ezt a Biblia, valószínűleg nagyon erőteljesen hangsúlyt helyez erre, hogy ők a jövő zálogai.
2: Így igaz, és ez az ókorban talán még fontosabb volt, vagy nagyobb hangsúlyt kapott, mint mondjuk a mai korban, hiszen az akkori viszonyok, akkori orvosi ismeretek mellett nyilván a gyermekhalandóság sokkal gyakoribb volt. Tehát, hogy egy családnak biztosított legyen a jövője hosszú távon, ezért igazi kincs, igazi ajándék volt, ha gyermek születik. Ezen belül különösen nagy értéke volt a fiú gyermeknek, hiszen ugye ők örökölték a családnak a tulajdonát, hogyha volt házuk, vagy jószágaik, földjük. Ez apáról fiúra szállt. Úgyhogy minél több gyermek volt, annál inkább biztosított volt az, hogy egy család hosszú távon fennmarad. Ezzel magyarázható egyébként az is, hogy az ószövetségi korban például még megengedett volt, a Biblia sem csinál ebből különösebb problémát, hogy egy férfinek több felesége legyen, tehát a poligámia. Ugye ez is azt biztosítja tulajdonképpen, hogy nagyobb számú legyen a család, több gyermek szülessen, és így biztosított legyen az, hogy a föld, a tulajdon az ott maradjon a család birtokában, és apáról fiúra öröklődjön.
1: Ugye elfogadott, mi több kívánatos volt a gyermek jelenléte, születése a családban, ugyanakkor azt is el kellett fogadniuk, nem úgy, mint a mai világban, hogyha egy nőnek nem lehetett gyermeke, tehát a meddőséget.
2: Igen, el kellett fogadniuk, de azért ezt nem szívesen tették, ez egy óriási csapás volt, pont az előbb említett okok miatt. Egy nőnek, egy asszonynak, egy feleségnek a státuszát, a társadalmi rangját részben az is megadta, hogy hány gyermeket, vagy hány fiú gyermeket szült egy családban. Úgyhogy aki meddő volt, akinek nem lehetett gyermeke, az ezt nagyon komoly csapásként érte meg. Sokszor Isten büntetésének gondolták ezt, hogy valami miatt az Isten nem engedi, hogy abban a családban gyermek szülessen. Éppen ezért vannak azok a történetek, amikor egy meddő asszony, akár idősebb korában, mégis gyermeket kap az Úrtól, mégis gyermekáldás lesz. Úgyhogy sokszor a meddőség még inkább kihangsúlyozza azt, hogy ha ennek ellenére aztán születik egy gyermek, abban mennyire az Isten keze van, mennyire ajándék. Több ilyen történet is van, Ábrahám és Sára nagyon idős korban kapnak.

0: a gyermeket. Sokáig azt gondolják, hogy nem lehet nekik, de aztán kivárják a sorukat végül, és akkor születik egy fiúgyermek, és ezen keresztül be tud teljesedni az az isteni ígéret, hogy Ábrahámnak annyi utóda lesz, mint a tengerpartján a homok, vagy mint az égen a csillag. Ehhez kellett legalább egy fiúgyermek, és lett is, amit időskorban kaptak meg. De ott van egy másik szép történet, amikor az Ószövetségben egy Anna nevezetű asszony sokáig imádkozik, hogy legyen gyermeke. Nem lehet neki, de felmegy a templomba, és addig könyörög, amíg végül is megkapja ezt az ajándékot, és az ő gyermeke lesz az a Sámuel, aki aztán Izrael népének egyik leghíresebb, nevezetesebb prófétája lesz, aki aztán fölkeni Izrael első királyát. Hát azt lehet mondani, hogy ez a sokáig meddő gyermektelen asszony miután megkapja ezt a kisfiút, utána egy olyan gyermekkel, egy olyan személlyel gazdagodik Izrael népe, aki aztán hosszú távon meghatározza ennek a népnek a sorsát.
1: Nyilván az akkori korok és a Biblia patriarchális szemléleténél, rendszerénél fogva jobban örültek a fiúgyermeknek, de azért a lányoknak is, ugye, vigasztaljon már meg.
0: Hogyne, számon tartották a leányokat is. Vannak leánygyermekek, akikről olvasunk a Szentírásban, például az Új Szövetségben, amikor Jairus lánya meghal, látjuk az édesapát, hogy mennyire kétségbe esett, hogy ezt a leánygyermekét elveszítheti, és akkor Jézushoz fordul segítségért, és akkor Jézus elkísér az édesapát haza, meglátogatja ezt a halott kislányt, és egy szép feltámasztás történetet olvasunk itt a Szentírásban, hogy ez a kislány mégis aztán életre kel. Van szó az Ószövetségben arról is, hogy folyik a küzdelem azért, hogy leányok is örökölhessenek. És nagyon érdekes, hogy ez a próbálkozás aztán sikerrel jár. Tehát a Szentírásban olvasunk arról, hogy az az ősi szokás, hogy apáról fiúra száll a föld, ez egy történetben, egy kivételes esetként mégis megváltozik, és akkor leányok is örökölhetnek apai tulajdont.
1: Most van-e olyan kisgyermek, vagy vannak-e olyan kisgyermekek a Bibliában, akiknek azért ugye az életútját nagyjából végigkíséri valamilyen oknál fogva a Biblia? Tehát, hogy mondjuk a gyerekkoráról is kicsit bővebben említést tesz.
0: Igen, van több is. Ószövetségi történetek közül talán említhetjük Mózest, akinek ismerjük a születés történetét. Igazából sok mai kisgyerek is Mózes kosárban éli át első napjait, heteit. A születésének a különleges körülményei, az, hogy ő életben maradhatott, pedig akkor Egyiptomban egy zsidó gyermek igazából nem születhetett volna meg. Ahogyan ő bekerül a fáraó udvarába, és aztán ott hatalmas karriert fut be, és lesz az a személy, aki aztán Izrael népét kihozza Egyiptomból. Szintén az Ószövetségből talán József történetét említhetjük, Józsefnek az életútját is hosszú fejezeteken keresztül végigkísérhetjük. Ugye az ő történetében a gyermekkori, fiatalkori esemény, amit említ a Biblia, az, hogy ő álmokat lát, és a testvérei ezért megutálják, mert hogy ezek az álmok arról szólnak, hogy neki az Isten különleges sorsot szán, és majd a testvérei, sőt a szülei fognak meghajolni előtte. A testvérei próbálják őt ezért eltávolítani az útból, de végül is, ahogyan maga József fogalmazza meg ezt felnőtt korában, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Ugye József lesz az, aki ugyancsak Egyiptomba kerül, és a fáraó melletti első ember lesz, és a saját családját tulajdonképpen megmenekíti az éhínség idején. Új szövetségi történetek közül nyilván Jézus az, akinek a születés története, Lukács evangéliumában néhány gyermekség történet is szerepel, tehát a születésén túl például az, amikor őt bemutatják a templomban 8 napos korában, illetve amikor 12 éves korában a szülei elviszik a jeruzsálemi templomba, és ott ámulatba ejti az idősebb tanítókat, mestereket, hogy milyen tudással, bölcsességgel rendelkezik már 12 évesen. Holott jó tudni azt, hogy Izrael népe körében a 13 éves kor az a határ, amikor vallási szempontból nagykorúnak számít, egy gyermek átlép egy másik státuszba, úgyhogy ezért van az, hogy a történetben Jézus még ez előtt, a 13 éves kor előtt már bizonyítja azt, hogy mennyire járatos az Isten dolgaiban. Sámuelt említettem már, róla szintén sok mindent tudunk ugye a születés történetéről, illetve arról, hogy utána gyermekként bekerül a sílói szentélybe Éli főpap mellé, és emellett az idős bölcs pap mellett tanulja meg azt, hogy ő hogyan kommunikáljon Istennel, hogyan tanítsa majd a népet, és hát ő így lett aztán híres próféta Izraelben.
1: Meddig gyermek a gyermek a Bibliában? Tehát egy 18 éves az még gyermek a Bibliában?
0: Ezek a határidőpontok, ezek sokkal korábbiak, mint a mai korban. Éppen ez a 12-13 éves kor tulajdonképpen már a felnőttségnek a határa. A leányzók körülbelül ebben az időben mentek férjhez, 12-13 évesen, és nagyon hamar szültek is aztán gyermekeket. A fiúk ugye szintén ezen 13 éves korral válnak nagykorúvá vallási értelemben, tehát innentől kezdve nekik is úgy kell kötelezően részt venni mindenféle vallási eseményen, illetve eleget kell tenni a vallási kötelezettségeknek, ahogyan egy felnőtt férfinek. Tehát ez már 13 éves kortól aktuális. Illetve az oktatásuk, a tanításuk, az is jóval korábbi időponttól kezdődik. Ugye nálunk a 6-7 éves kor az, amikor iskolába kerülnek a gyermek, ott már igazából 4 éves kor körül egészen komolyan oktatták a zsidó kisfiúkat elsősorban, de a kislányokat is valamennyire. Ez családi köteléken belül kezdődik ez az oktató-nevelő munka, de hát valamilyen kezdetleges iskolarendszer tulajdonképpen volt már a bibliai korban is, és hát ahogy időben haladunk, ugye az új szövetségi korban már beszéltünk arról, hogy a zsinagógák hatáskörében, vonzáskörében ott működik egyfajta oktatás, de fiatalabban már bekerülnek oda a gyerekek, mint mondjuk nálunk az iskolában.
2: Az elmúlt percekben Németh Áron lelkipásztorral, a DRH egyetemi docensével beszélgettünk.

0: Erdély. Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Magyar Népmese napját a Heltai Folk Centerben. A gyermekeket mesemondás és egy különleges meseösvény is várta, emellett pedig kézműves programokon és gyermektáncházban is részt vehettek. A mese fontosságáról és jelentőségéről Szabó Enikő mesemondót és pedagógust kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
1: Kezdeném is akkor az első kérdéssel. Ugye idén már negyedik alkalommal szervezik meg a Magyar Népmese napját itt a Heltai Folk Centerben. Mi az ön szerint, ami miatt évről évre visszatérnek ehhez a programhoz? Ugye úgy tudom, hogy ön második éve van meghívva. Ön mit gondol, hogy mi az, ami miatt visszatérnek a szervezők ehhez a programhoz?
2: Szerintem ugye olyan világban élünk, ahol a telefon és a tévé ugye az elsődleges az emberek életébe, és az élő szavas mesemondás a gyerekek életébe és a fejlődésükben nagyon fontos szerepet tölt be, és ugye itt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is részt vesznek ezeken a tevékenységeken, és szerintem a fontossága annak, hogy a gyerekek élő szavas mesemondást halljanak, az valahol tudatosodik a szülőkben is. Meg ha nem, akkor a gyerek hazamegy, és elmondja, hogy wow, olyan vagány mesét hallottam. Nem mondasz, anya, egy mesét nekem is. Mert sajnos a rohanó világunkban ugye a mesemondás, azt tapasztaljuk, hogy igen-igen elmarad. És akkor ezek, én azt mondom, hogy ezek a rendezvények szinte szentélyei a népmesének, hogy ezek azok az alkalmak, ahol a gyerekek élőszavas mesemondásra találkoznak, és élőszavas mesét hallanak.
1: Igen, láttam, hogy a szülők is nagyon be vannak vonódva, és nagyon élvezik az egészet. A népmeséket ma már sokszor egészen másképp élik meg a gyerekek, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ön szerint mitől tud egy népmese ma is igazán közel kerülni hozzájuk?
2: Hát ugye a népmese, azt mindig, mikor elindítom a mesélést, akkor a mesehalló fülünket azt megnyitjuk. Tehát, hogy a gyerekeknek bekapcsoljuk a képzeletüket a képzeletvilágokba, ugye ott látják maguk előtt a király kisasszonyt, a királyfit, és szerintem nagyon fontos az, hogy meséljünk, mert akkor szárnyal a képzelet. Mert ugye ott van a tévébe, a telefonba, ott van a király kisasszony, nem kell gondolkozzon. Tehát ő fogyasztóvá válik. Viszont ezek az alkalmak, amikor mesélünk, akkor a gyerekeknek a képzelete szárnyal, és hogy nagyon fontos a mesemondónak az egyénisége, mennyire tudja bevonni a gyereket. Mert ha van egy egyszerű mesénk, ugye azt el tudjuk úgy mesélni, hogy bevonjuk a gyerekeket, tehát érezni kell a csoportot, és akkor a gyerek élvezi, és élvezettel hallgatja azt, amit a mesemondó mond. Tehát, hogy a kapcsolódás az nagyon fontos, hogy meglegyen a mesemondó és a gyerek csoport között.
1: Így van, ez látszott itt is, hogy ön is mennyire jól kapcsolódik a gyerekekkel, és mennyire élvezték. Ez az első pillanattól kezdve számomra világos volt, mint néző. A mesehallgatás után a gyerekek nem egyszerűen hazamentek, hanem gyakorlatban is ültették úgymond ezt a mesét, és ők is beleélhették magukat. Ugye egy meseösvényen indultak tovább, ahol feladatokat és nyomokat kellett megfejteniük. Hogyan alakul át egy történet, amikor a gyerekek maguk is a mese szereplőivé válnak? Mit gondol?
2: Tehát a gyerekek nagyon szeretnek különböző meseszereplők bőrébe belebújni. Ugye hát ott van az élet, a valóság, meg egyáltalán a mese az örök bölcsességet hordozza, hogy hogy érdemes élni, milyen értékrend szerint, és akkor ugye lehet olyan gyerek, aki kipróbálja, hogy milyen az, amikor farkas vagyok, vagy milyen a róka ember. És akkor ugye ezek a megállók, ügyességi próbák, vagy bizonyos szereplőknek a bőrébe belebújni, vagy felismerni különböző dolgokat. Tehát, hogy a gyerek kipróbálja magát egy picit, hogy kiállta a próbát, ugye pozitív megerősítés, mert itt nincs olyan, hogy jaj, ezt nem tudtad megcsinálni, hanem gyere, képes vagy, megcsinálod, és akkor megkapta ugye a pontocskáját, tehát, hogy mindenképpen pozitívan cseng le, meg hogy egy picit beleéli magát, belecseppen a mesébe. És akkor szerintem ez felejthetetlen élmény, mert vannak történések, ugye, hogy 10 évvel ezelőtt meséltem, és akkor Tanci, emlékszel, hogy az milyen volt, és akkor ezek ilyen pozitív megerősítések, hogy érdemes ezt csinálni.
1: A meseösvényen csapatokban dolgoztak, Ön szerint mennyire fontos része ennek a programnak az együttműködés, a csapatjáték, és milyen helyzeteket szeretnének teremteni a gyerekeknek?
2: Hát ugye, ahogy mondtuk, hogy mindenképpen pozitív élmény, a csapatok azok teljesen ismeretlen gyerekek, tehát hogy akkor egymásra hangolódás, meghallgatni egymást, ami ugye manapság a mai világban sajnos azt tapasztaljuk, hogy mindenki úgy kikönyököli magának a maga igazát. Itt meg egymásra vannak utalva, meg kell beszélni, tehát ahhoz, hogy sikeresen megoldják a feladatot, akkor közösen együtt kell dolgozni. És hogy előbb-utóbb mindenki beadja a derekát, mert ha nem, akkor nem állják ki a próbát. Tehát, hogy alkalmazkodnak egymáshoz, meghallgatják egymást, odafigyelnek, tehát, hogy ezeknek a csoportmunkáknak a húzadéka nagyon nagy. Lehet, hogy ők nem tudják, de mi pedagógusok, vagy azok, akik összeállítottuk a játékokat, azt a húzadékát, azt tudjuk, hogy mi a gyerek lelkecskéjébe.
1: A kézműves foglalkozás és a néptánc is megjelenik a programban. Ön szerint miért fontos, hogy a népmesét ne csak hallják a gyerekek, hanem mozgással, alkotással és játékkal is kapcsolódjanak hozzá?
2: Hát, ugye, ahogy mondtam, a népmese hordozza magába azt, hogy érdemes élni, tehát tulajdonképpen megmutatja, hogy milyen értékrend szerint működjünk, és nyilván ugye a népi kultúránkhoz hozzátartozik a mese, a tánc, a mondókák, a kézművesség, és akkor így egész kerek az egész, ugye, hogy ott van a mese, ott vannak a játékok, ott vannak a kézműves tevékenységek, ott van a néptánc, a népzene, és ugye ez egész kerek, és hogy fejleszti a gyereknek az egyéniségét, mert az látszik, hogy mi játszunk, viszont minden történésnek megvan a hozadéka, ugye a mese az a fantáziát, a kézműves tevékenység, a tánc, a ritmus, nagyon sok mindent fejleszt a gyerekbe, tehát megkezdve az, hogy írás probléma, olvasási nehézségek, ezek a ritmusgyakorlatok, a belső ritmust kialakítják, és hogy a mindennapi életbe segíti őket. Én úgy gondolom, hogy ez így egész kerek, ahogy ezt így megálmodták a szervezők, ugye én meghívott mesemondó vagyok, és gratulálok a szervezőknek, és szerintem ez olyan esemény, ahol aki részt vesz rajta, az hálás lehet a szervezőknek.
1: Igen, mindenképpen nagyon élvezhető esemény, szerintem minden korosztály számára. Ezt én is mondhatom résztvevőként. Szó volt arról, hogy a gyerekek inkább a telefonhoz vagy a számítógéphez nyúlnak, mint hogy mesét hallgassanak. Ön szerint hogyan lehet őket megszólítani egy ilyen programmal?
2: Én azt mondom, hogy aki egyszer hallott mesét, és úgy a mesemondó az olyan volt, hogy be tudta vonni a gyereket, akkor szívesen fog máskor is mesét hallgatni, de azért a gyerekek ugye óvodába, iskolába már hallanak mesét, otthon a családba mondanak mesét, és én biztatok minden pedagógust, hogy meséljen minél többet a gyereknek, mert ez az, ami valójában, tehát fejleszti őket.
1: És egy lezáró kérdés. Ha a program végén a gyerekeknek csak egyetlen dolgot kellene hazavinniük magukkal a mai mesenapról, nem tárgyra gondolok itt, hanem inkább élményre vagy gondolatra, akkor ön szerint mi lenne az?
2: Ennek a mesének annyi hozadéka van, mert hogy ugye itt voltál és hallottad, tehát megkezdve, hogy a harag, a hirtelen döntés, és utána a felismerés és a megbocsájtás. Tehát ha egy szó, az a szeretet. Viszont tanultuk mi azt, hogy lehet túlélni. Ugye ott volt egy évig a király kisasszony, és gyűjtögette, és csodásan felsorolták a gyerekek, hogy milyen magvakat, mit gyűjthet, mit tehet, milyen gombát, mi a mérgező gomba. Tehát, hogy tulajdonképpen ez nekem már visszajelzés volt a gyerekek részéről, hogy milyen csapattal van dolgom, hogy annyi mindent ismernek. Tehát egy szó az az lenne, hogy a szeretet.
0: Az elmúlt percekben Szabó Enikő mesemondó pedagógussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A halmi határrendőrség és vámhivatal főnökeit is őrizetbe vették. Az energiaárak mérséklését sürgetik a versenyképesség barátai. A vértanúk bátorsága nemzedékeknek adott erőt. Antarktiszi jégtávcsőért belga fizikus kapta a fizikai Nobel-díjat. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Összesen 9 szemét, köztük a halmi határrendőrség és vámhivatal főnökeit vette őrizetbe az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség. A vádhatóság tegnapi bejelentése szerint további 38 személy határőr és vámos ellen gyanúsítottként zajlik eljárás. Azzal vádolják őket, hogy 50 és 1900 euró közötti összegeket kértek és kaptak az Ukrajna felől érkező sofőröktől. A hatóságok hétfőn több mint 90 helyszínen Szatmár, Bihar, Szilágy, Mára, Maros, Kolozs és Maros megyékben tartottak házkutatást ebben a korrupciós ügyben. A tegnapi közlemény szerint indítványozták a kedden őrizetbe vett személyek 30 napra szóló előzetes letartóztatását. A versenyképesség barátai elnevezésű 19 uniós tagállamot tömörítő informális csoport tagjai egyetértenek abban, hogy sürgős intézkedésekre van szükség,

0: az energiaárak mérséklésére, például nagyobb költségvetési rugalmassággal a kompenzációs támogatások bevezetéséhez, közölte tegnap a Facebook oldalán Nikus Ordán. Az államfő a csoportnak a jövő heti uniós csúcstalálkozót előkészítő táv értekezletén vett részt. Bejegyzése szerint a megbeszélésen az energiaárak versenyképességre gyakorolt hatásáról, a nemzetközi kereskedelemről, valamint az Európai Unió szabályozásának egyszerűsítéséről és a bürokrácia csökkentéséről tárgyaltak, számolt be az Agile Press. Aradon hajtottak fejet tegnap az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtiszt emléke előtt. A vértanúk bátorsága nemzedékeknek mutatott példát és adott erőt. Arad ezért nem csak a gyászhelye, hanem arra is emlékeztet, hogy bár az ember élete véget ér, de amit a közösségiért és a nemzetiért tett, kitörölhetetlenül tovább él, mondta beszédében Kelemen Hunor, az RMDSZ országos elnöke az október 6-ai aradi megemlékezésen. Megemlékezett az idén májusban elhunyt Takács Csabáról, az RMDSZ első ügyvezető elnökéről is, akinek kulcs szerepe volt a szabadságszobor visszaállításában, de figyelmeztetett arra is, hogy a kivívott jogok és a szabadság akár el is veszhet. Francis Haltzen belga fizikus tegnap vehette át az idei fizikai Nobel-díjat úttörő munkájáért, amely során az antarktiszi jeget használta fel a világegyetem távoli térségeiből érkező neutrinok befogására. A déli sark jegének mélyén egy köbkilométeres méretű detektor működik, amelyet azért építettek, hogy a világegyetem leginkább rejtőzködő részecskéinek egy részét észlelje. Az idei díj a világűrből érkező, kísértetszerű hírnökökről szól, mondta Ellen Mons, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a stockholmi sajtótájékoztatón. A testület Haltzent az IceCube Neutrino Obszervatóriumhoz való döntő hozzájárulásáért, valamint az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinok felfedezéséért tüntette ki. Az akadémia közölte, hogy munkája kulcsfontosságú volt az obszervatórium létrejöttében, amelyet egy fényérzékelőkkel felszerelt, köbkilométeres jégtömbként írtak le, és amely egy újfajta csillagászat előtt nyitotta meg az utat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 76 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős égboltra és 24 fokos csúcshőmérsékletre lehet Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, az Euronews, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. Ámós próféta könyve, 5. fejezetének 14. verse. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Pál apostolnak, a tesszalonikaiaknak írott első levele, 5. fejezetének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

Negyedik fejezet. Említettem, hogy illedelmesen ugyan, de tartózkodtam attól, hogy Blankát mutatvány céljából felemeljem. De nagyot tévedne, aki azt gondolná, hogy nem is tudtam volna a magasba emelni. Maga Blanka is hinni látszott az erőmben, mert amikor látta, hogy illedelmesen tétlenkedem, így szólt reám. Na, mi lesz? Végső szükségben lévén ismét a borbély jutott eszembe. Megsimogattam hát az államat, s azt mondtam. Hát nézze meg, mennyire kinőtt ismét! És az pedig mégsem illendő, hogy ilyen szakállasan legyek, amikor Garmada úr a templomban van. Blanka fürkészve nézett engem, de mivel nem szólott semmit, még hozzáfűztem. Elmegyek hát szép lassan a borbélyhoz, s ha megkérhetném, az alatt készítsen elő nekem egy tiszta inget. Lesz-e olyan szíves? Mirtusz koszorút is kapsz, csak eredj, mondta Blanka. Az öreg borbély a helyén volt, de a segéd hiányzott. Hát a segéd

0: Véd úr hol van? Kérdeztem. Elment falura, mondta a mester. Hát oda miért? Neveli a népet. Lám csak, gondoltam magamban, mégis fogott rajta, amikor a hécskám miatt emberségre tanítottam. S mire neveli szegényeket? Kérdeztem. Hát politikára, azt hiszem. És maga elengedi? Hát aztán nem lehet tudni a jövőt, mondta a Borbé. Nekem Hidász úr jutott eszembe a rendőrségi fogdából, s így szóltam. Vannak többen is, akik más rendet akarnának. Mi nincs ebben a világban? Felelte a mester. Igaz, bizony, gondoltam, csak ugyan minden van ebek bojdult világban, még Mirtusz koszorú is, amit Blanka ígért vala nekem. Nagyot sóhajtottam hát, s hogy még tudósabb legyek, így szóltam. Hát igen, változatos világban élünk. Az egyik a rendetlenségben, a rend ellen beszél, a másik pedig Mirtusz koszorút kap esetleg. Most már melyik a helyes? A helyes az volna, mondta a mester, ha mindnyájan jó módban élhetnénk. Rögtön kíváncsi lettem, hogy vajon egy ilyen Borbé mesterrel mit tenne a jó mód. Ha maga gazdag lenne, mit csinálna? Kérdeztem. Hát legelsőbben úgy felöltözném, mint egy báró, mondta a Borbé. S megnézdél magát a tükörben? Meg hát! Milyen lenne benne? Lám, mondj el! Azonban rovásomra szóltam, mert a mester ott hagyott engem a szappanos ábrázatommal, a tükör elé állott, és töviről hegyire magyarázni kezdte, hogy oda nézzek. A lábán fénylik a lakkos cipő, és a lábszárán élesen hullámzik a nadrág, a dereka csinosan nyújtózik a drága kabátban, a nyakán pillangódzik a nyakkendő, és a kemény gallér megadja a fejnek az úri tartást. Látván, hogy egészen elvarázsolta magát, csendesen szóltam oda. Ne búsuljon, mert meg lesz a jó mód. S tudja-e, hogyan? Rám nézett, úgy várta a titkot. Ha szorgalmasan dolgozik, mondtam. Soha még szebb munkát Borbé nem végzett, mint az én mesterem. Ragyogtam a nyakamon felül, mintha a frissen felkelt reggeli napból húztam volna ki a fejemet. S nagyon tetszhettem Blankának is otthon, mert csak mosolygott rám, és szó nélkül elővette a tiszta inget. Elkészítette számomra a mosdótálat is, én pedig, amikor derékig nekivetkőztem a mosdásnak, először behajlítottam a jobb karomat, és így szóltam. Ni, itt erőt lehet sejteni. De eme dicsekvés miatt a következő percben már meg is kaptam a büntetésemet, mert Blanka hirtelen belecsípett az ártatlan karomba. Ettől pedig én úgy megbokrosodtam, hogy még a veres tengeren is át tudtam volna kergetni Blankát. Hanem az illendőség és a tanítás szerint mégis szelítséget parancsoltam magamra, s csak ennyit szóltam. Uram, bocsáss meg neki! Blanka kedvesen nevetett ezen, és bement a Garmada úr szobájába. Én verdestem egy darabig a mosdótál felett, majd magamra vettem a tiszta inget, s utána mentem a szobába. Nem telt bele két perc, Garmada úr is megérkezett a templomból. Ahogy belépett a szobába, rögtön kiadta a parancsot. Mától kezdve vége legyen a haszontalan életnek! Furcsa volt, hogy ezt ő mondja nekünk, akik miatta vesztegettük a napokat, s akik együtt létünkben is ártatlanok voltunk, de meg is kérdeztem tőle rögtön. Hát ilyen igazságos egy megtérő bűnös, doktor úr. Pofot is kapsz, ha nem hallgatsz, felelte Garmada úr. Blanka úgy megrebbent a szigorú szótól, hogy abban a percben kiment. Én pedig elővettem a pénzemet, és így szóltam. Köszönöm minden hozzám való jóságát, doktor úr. Itt van ez a pénz, ebből megfizetem a ruhát, a cipőt és az inget, amit Blanka által szíveskedett volt nekem adni. Garmada úr annyira elcsodálkozott, hogy minden pillantásban leeséssel fenyegetett az a bekötözött feje. Mit akarsz ezzel mondani? Kérdezte. Én azt, hogy inkább elmegyek, mint hogy az arcomra ütést szenvedjek el attól, akitől minden jót és hasznosat tanultam. Erre Garmada úr odajött hozzám, és a vállamra tette a kezét. Ne beszélj szamárságot, mondta, hiszen egymásra vagyunk utalva. Már úgy van, ahogy mondám. És éreztem, hogy nagy lelki indulatomban rózsa nyílik az arcomon. Hát ott kiharapott meg, nézett az arcomra. A Borbé is értett volt meg a késsel, de én így feleltem. Itt a kerekes úr. Hát az ki? Nekem egy jó emberem. Essék ki a foga! Ne szidalmazza, mert jó szándékból tette, mondtam. Ugyanis a rendőrségen összekerültünk, tudja, amikor a kutyámat meglőtte a rendőr. Én ott a fogdában sokat sírtam a kutya után, s emiatt kerekes úr úgy megsajnált engem, hogy azt mondta, te Ábel, ne bőg többet, az Isten megfizeti, mert én inkább pótolom neked a kutyát. S úgy pótolta, hogy mindjárt megharapott. Na, nem baj, felelte Garmada úr. Vedd vissza szépen azt a pénzt, s legyen békesség közöttünk, hiszen együtt kell kitalálnunk ismét valamit, hogy élhessünk. A kitalálás miatt ne búsuljon, amíg engem lát, feleltem neki. Ellenben a pénz dologban nem engedtem, mert 2 darab 1000-est a holmikért mégis kifizettem. Egy kemény galléria van-e? Kérdeztem azután. Van, mondta szívesen Garmada úr, és ajándékozott is nekem egyet, majd a gallér mellé egy nyakkendőt is 30 leért. Ilyen formán ismét helyre állott a béke a házban, s ha lehet, még szorosabban, mint bármikor is volt. Jól éltünk, szelíd barátságban, és vallásos módon. Én még sokaltam is talán. A fő kötelességem abból állott, hogy minden reggel és minden este elmentem a városba, s ami újság magyar nyelven és német nyelven csak létezett, azt mind megvettem, és hazavittem Garmada úrnak, aki nem csinált egyebet egész nap, csak elment reggel a templomba, s utána szünet nélkül tanulmányozta az újságokat. Az egyik este mégis történt valami nevezetes dolog, ami a buzgalmas és a műves napi élet újabb ismeretére tanított. Kicsi dologgal kezdődött az egész, vagyis éppen a konyhában ültem Blankával együtt, Garmada úr pedig az újságot tanulmányozta a szobájában, amikor egy öreg szakállas zsidó megjelent nekünk. Éppen péntek este volt, a szakállas öreg pedig az a nevezetes Éliás nevű, akit a gonosz kaptány megfogott volt, s akit akkor egy egész éjszakán át virrasztottam. Éliás lábgyógyulás után jött, hogy nekem a segítséget és az őrködést megköszönje. Leültettük a konyhában, és én megkértem Blankát, hogy adjon neki egy pohár tejet is. Amikor odaadta Blanka a tejet, s Éliás meg akarta inni, én egész közel mentem, s meghajolva néztem a dolgot. Látni akartam ugyanis, hogy Éliás hogyan találja meg a száját a szőrös rengetegben. De olyan gyorsan és ügyesen megtalálta, hogy amire 5-öt számoltam volna, a tej már úgy oda lett, mint a bozótban a sebes patak. Na, ez nem akadálya semminek, mondtam. Miféle? Kérdezte Éliás. Az a nagy bozontosság a száj körül. Miért, hogy akadály lenne? Simogatta az öreg a szakállát. Visszaültem a helyemre, és megkérdeztem. A csókot sem akasztja meg? Felelet helyett Blankára nézett Éliás, s amikor látta, hogy Blankát az ártatlanság pírja egészen elönti, akkor nevetni kezdett. Úgy nevetett, hogy megnedvesedtek a szemei. Hát akkor, mondtam, abban a sűrűben minden jó megterem. Erre sóhajtott egyet, majd úgy kezdett bólogatni, mint aki tilalom nélkül is betartja már az istenes törvényeket, s mint akinél már könnyen esik a bölcsesség is, mert hiszen nem csapkodja erről s amarról a láng, s a szelet is csak fuvalom képében ismeri. Meg is kérdeztem tőle mindent, ami hamarjában eszembe jutott, s az öreg felelgetett is nekem szívesen. De amikor a szerelemről akartam megtudni a gondolatát, akkor mégis intett nekem, hogy menjek ki vele az udvarra. Kimentem, hogy okos tanításban legyen részem, és akkor Éliás bácsi így szólt. Kedves fiam, te a szerelemről kérdeztél engem. Én pedig elárulom neked azt a nagy titkot, hogy senki sem olyan nagy mamlasz ebben a dologban, mint egy vénember. De azért elmondok neked egy példázatot, amelyből okos lehetsz. Ez a példázat pedig úgy szól, hogy volt egyszer egy nagyon bölcs öregember, egy híres feltaláló. Hát ez a bölcs öregember olyan kereket is feltalált, amelyik magától nagyon jól tudott menni. Ez igen szép dolog volt, csak hogy semmi hasznát nem lehetett a keréknek venni. Azért gondolta, hogy csinál még három másik kereket is, amelyek hasonlóképpen maguktól tudjanak menni. Na, akkor már volt neki négy kereke, kettő kisebb, s kettő nagyobb. És nosza rajta csinált azokra a kerekekre egy kocsit, a kocsi derekát pedig telehordta piros rózsákkal. Amikor ez megvolt, odahívatta az országból a többi bölcs öregembereket, és azokhoz így szólt. Kedves barátaim, nézzétek csak ezt a kocsit, de legfőképpen annak a kerekeit, melyek közül az első kettő a bölcsességnek és a jóságnak a kereke, a hátulsó kettő pedig a gazdagságnak és a rangnak a kereke. S tudjátok meg, hogy ezek a kerekek maguktól fognak menni, hogy vigyék a rózsákat, melyek a szerelmet jelképezik. Miután pedig ezt mondta, odaállt a kocsi mellé, hogy azt megindítsa, de mindegyik kerék másfelé akart menni. Na, volt erre nagy tanácstalanság. De történt, hogy a jó szerencse arra küldött egy fiatal ácslegényt, aki látta a dolgot, és akkor így szólt. Ki csinálta ezt a kocsit? Erre jelentkezett az öreg bölcs, hogy ő. Akkor ismét szólt neki az ácslegény. Na, maga vén szamár, hát tegyen hamar rudat is a kocsiba, mert hogy a kerekek merre vigyék a rózsákat, az csak a rúd tudja megmutatni. Eme szavak után kis csendet hagyott az öreg Éliás, majd úgy nézett rá, mint egy madár fiúra, vagyis hogy tudok-e már vajon repülni. De voltam már annyira tollas én is, hogy megrebbenjek. Okos példázat, mondtam. Rövid válaszomból Éliás azt gondolhatta talán, hogy én nem is értettem meg a példázat lelkét, s azért így szólt. Gondolj, amit akarsz. Azt gondoltam hát, amit akartam, s ezzel a példabeszédet a hátunk mögött hagyván másféle dolgokról kezdtünk beszélgetni. De akármi került szóba, az én eszemben folytonosan az járt, hogy vajon miképpen tudnék bevegyülni az ózsidók közé, hogy láthassam őket istenes buzgalmukban, s hogy fürödhessek is velük együtt, az ő szokásuk szerint. Annyi bizonyos volt, hogy ha valaki, akkor csak Éliás bácsi segíthetett ebben. De azt is jól tudtam, hogy mindent elronthatok, ha vakon megyek neki a dolognak. Úgy tettem tehát, mintha valamit akarnék is mondani, de nem is. Végre mégis megszólaltam. Bolond vagy, Ábel, mondtam. Az öreg csodálkozva nézett rám, mire én így folytattam. Folyton az a bolond álom donga fejemben, amit az éjszaka láttam. Nem is tudom, hogy elmondjam-e.
1: Elmondjad, elmondjad, bíztatott Éliás. Majd én megfejtem neked.
0: Ha már olyan igazán bíztatott, elmondottam neki, hogy az éjjel álmomban szakállas ózsidó voltam én is, ki a többivel együtt imádkoztam itt a hitközségi házban, de sőt még fürödtem is reggel a buzgalmi kádban. S ami a legfurcsább, olyan boldog voltam ebben a minőségben, amilyen tán még sohasem. Éliás bácsi gondolkozott egy kicsit, majd okos megfejtéssel így szólt.
1: Kívánkozol, hogy velünk légy?
2: Vajon?
0: Kérdeztem. Az öreg ismét elgondolkozott, de nem jutott más eredményre, mint az előbb, mert bólogatva csak annyit mondott.
1: Bizony, bizony.
0: S mi alatt ő az álmomat emígy fejtegette, az alatt én olyan dolgot találtam ki, amely kívánatos tervemen nagyot lendített.
2: Sétáljunk egy kicsit,
0: mondtam. S úgy is lett, mert a burjános udvaron sétálni kezdtünk. S miközben javában jöttünk-mentünk, én ügyesen előhaláztam a zsebemből egy 100 lejest, s titokban leejtettem a burjánok közé. Amikor megfordultunk, s közeledtünk a kincshez, én arról kezdtem beszélni, hogy itt az ember bizony letapossa a burjánokat, ha nem ügyel. Erre az öreg vigyázkodva nézegette a burjánokat, nehogy letapossa őket, s hát egyszer lehajlik és boldogan felemel valamit. Ez egy 100 lejes te, Ábel, mondta. Elvettem tőle, s én is megforgattam, majd visszaadtam neki mondván. Hát, maga szerencsés ember. Nem gondolod, ki veszített el? Nyilván a komisszár, aki itt járt az este, mondtam. Visszaadjuk neki. A komisszárnak, Éliás bácsi, botránkoztam meg. Hát egy ilyen istenes embernél jobb helyen van ez a pénz, mint a rendőrségen, és különben is maga bizonyosan valami jó cselekedeten törte a fejét, s most azt támogatta meg az úr. Igaz, valami effélén éppen gondolkoztam, felelte az öreg. No látja, mondtam. Tartsa meg a pénzt, s a jó cselekedetet hajtsa végre. Éliás bácsi zsebébe tette a pénzt, s tovább sétáltunk. Megfordultunk számtalanszor, de több pénzt nem rendelt a burjánok közül a szerencse. De rendelt bátorságot az öreg szívébe, mert végtére megállt, és így szólt. Na, hát én holnap este becsempészlek téged. Az ózsidók közé. Oda, oda. Igen, szépen megköszönném, de hogyan? Kellene, hogy szakállad legyen, mondta az öreg. Tehát az volt a főbökkenő, a szakáll. De kiterveztük mi ketten a szakáll dolgát is ügyesen, mégpedig olyan formán, hogy Éliás bácsi a szerencsepénzt felajánlotta nekem, vagyis, hogy azzal menjek el másnap délután a Borbéhoz, és ragasztassak magamnak kondorhajat és szakállat. Hát ez annyira tetszetős találmány volt, hogy én a képzelmek miatt jóformán aludni sem tudtam egész éjjel. Csak sóhajtottam nagyokat, és forogtam a konyhában a földi ágyon. De amire nem számítottam, a nyugtalanságomnak is hasznát vettem, mert Blanka magára magyarázta, és reggel oly dúsan megetetett minden jóval, ahogy a szegény szerelmeseket szokás. Délután elmentem aztán a Borbéhoz, és így szóltam hozzá. Hát, mester úr, magát kedveli a szerencse. Hogyhogy? Úgy, hogy elhoztam annak a pénznek a magját, amiből aztán gazdag lehet. A mester nagyot nézett, és megkérdezte. Hát miről van szó tulajdonképpen? Azt szeretném, mondtam, ha velem éppen az ellenkezőjét tenné annak, amit máskor szokott cselekedni. Erre még nagyobbat nézett a mester, de én sem kerülgettem tovább a dolgot, hanem elmondtam neki, hogy aznap este nagy színi előadás lesz, amelyen nekem egy szakállas zsidót kell megjátszanom, tehát nem a meglevőt kell leborotválni, hanem éppen ellenkezőleg, vagyis ragasszon nekem szakállat és a két fülem mellé kondorhajat. Meg lehet csinálni, felelte a mester. Noha meg lehet, fogjunk hozzá. Bő körültekintés után mégis úgy határozott a Borbé, hogy menjek el, csak egy óra múlva jöjjek vissza, mert a szakállas fejet nem olyan könnyű megszerkeszteni. Jól tudta nyilván, hogy mit beszél, mert a fejemet meg is mérte. Aztán elmentem, s adtam neki másfél órát. Annak leteltével visszamentem, s akkor a mester felkért, hogy üljek bele egy székbe. Én beleültem. Ő pedig először egy nagy, bozontos hajsapkát húzott a fejemre, aztán pedig az államra nagy szakállat ragasztott. Amikor mindezzel készen volt, így szólt. Jobb, mint a valódi. Ebből már sejtettem, hogy nem végzett rossz munkát, de hogy én valójában milyen voltam, azt kimondani csak a tükör tudta. Megesküdhetett volna akárki, hogy nagyapámot a tavaly Jeruzsálemben látta. No, mester, mondtam, ez csak ugyan megéri a pénzt. Fizettem is neki tetemesen, majd azután eljöttem. Útközben azonban eszembe jutott, hogy azzal az ábrázattal haza nem mehetek, mert Garmada úr kitagad a házából. Ilyen formán a város felé vettem az utat, s ahogy a népes utcán javában mutogattam az ékességemet, hát kit látok egyszer szembejőni vélem? Éppen Kerekes urat. Nagyon lógott szegénynek a feje, s a lábait is egy kicsit húzta, mint akit sem előről, sem hátulról nem bíztat senki. Egyenesen odamentem hozzá, és így szóltam. Jó napot, uram! Kerekes úr megtorpant. Ki maga? Kérdezte. Üdvözletet hoztam. Kitől? Kölcsei Ferenctől. Erre egészen megzavarodott, de én

0: sem ábrázatomnak. Kerekes úr szót fogadott nekem, és megindultunk ketten. De alig mentünk valamicskét, én már kitaláltam, hogy mit fogok mondani, mert ugyanis az esküről és Kölcsey Ferencről olyan terv jutott eszembe, amellyel a kerekes úr sorsán nagyot emeltem. Hát mit mondtak a magyar vezetők? Kérdeztem tőle, amikor egy néptelenebb utcába értünk. Az eskü felől és a jövendő felől.
1: Semmi jót,
0: felelte kerekes úr. De mégis.
1: Csak annyit, hogy mindenkinek van feje, s próbáltam volna én is azzal gondolkozni. Ami pedig a jelent illeti, csináljak, amit akarok, s amit tudok.
0: Látván, hogy a dér megütötte minden reményét, ismét nagyon megsajnáltam. És mivel földim is volt, és sok hasznos dologra is tanított, megfogtam a karját, és azt mondtam neki.
1: Jöjjön velem!
0: Hova?
1: Hova?
0: A maga szomorúságára orvosságot keresni, vagyis elmegyünk azokhoz a magyar párti vezetőkhöz, akik az eskü dolgába beleszóltak.
1: Hát ember,
0: kiáltott fel kerekes úr, már megmondták nekem, hogy csináljak, amit tudok, s amit akarok.
1: No hát, azt csináljuk.
0: És ott mi lesz?
1: Majd lesz valami,
0: mondtam. Csak induljunk el, s maga, mint jártas ember, mutassa az utat. Azt hitte nyilván, hogy a szakállam mellé csak tréfa lesz ez is, s meg akarván vigasztalni magát abban a szomorúságban, hát belevegyült a tréfába. Így aztán egy akarattal megindultunk, és szótlanul mentünk. Közben én egy-egy pillantást vetettem kerekes úrra, hogy az emberi természetébe jobban belelássak. Mintha egy kicsit mégis húzódva jött volna mellettem, s járt a szeme is fürgén, nehogy valami ismerőse rajta csípje, hogy egy ózsidóval együtt megy valahova.
1: Kossuth Lajossal szívesebben menne, ugye?
0: Kérdeztem tőle.
1: Nem is tudom felfogni, felelte, hogy miért kellett ennyire elcsúfítanod magadat.
0: Erre én úgy tettem, mintha tudatlanságot beszélne, s nagy bátorsággal azt állítottam, hogy a szakáll és a haj, ahogy látja, mind a sajátom. Azt biztosan azért növesztette meg oly gyorsasággal a természet, hogy könnyebben meg tudjak élni a városi forgatagban.
1: Kerekes úr nem akarta elhinni, hogy a szakállam dolgában én igazat mondok, sőt, hitetlenségében arra akart bírni, hogy menjek be vele egy kapu alá, hadd nézhesse meg ott a tövit is a szakállamnak.
0: Most azzal ne töltsük az időt,
1: mondtam neki, hanem siessünk inkább a magyar vezetőkhöz a pártba, s onnét visszajövet, majd megvizsgálhat.
0: Ezt a mondásomat is tréfára vélvén, helyet adott szavamnak, és nevetve jött tovább. Elérvén az öreg kőházat, melyben a vezetőség székelt, még a lépcsőkön is bátorsággal tartotta velem a lépést, az ajtónál azonban már megtorpant, és így szólt.
1: Te, Ábel, itt már tegyük le a tréfát.
2: Hazafiak leszünk, jöjjön csak.
1: Hazafiak?
2: Azok.
1: Hogyan?
2: Ahogy ők hirdetik a népnek, s ahogy maga is tanulta tőlük.
0: Hát erre váltogatni kezdte gyorsan a lábát, püfögött halkan egy kicsit, majd így szólt.
1: Ebből baj lesz.
2: Ha lesz, lesz, mondtam.
0: S már kopogtattam is az ajtón. Egy nagy terem szobába léptünk, ahol 3-4 ember együtt áldogált, és egy másik pedig ingújra vetkőzve ült az asztalnál. Én egyenesen az asztali emberhez mentem, és így szóltam hozzá.
2: Országos bajban jöttünk.
0: Az írnok egy ideig pislogva nézett engem, nyilván mint magyar ritkaságot, de aztán megkérdezte.
1: Kihez jöttek?
2: A legfőbbik vezetőhöz,
0: mondtam, mire kerekes úr enyhítőleg méltóságos gróf és elnök úrra javította a szót.
2: Nincs itt,
0: felelte az írnok.
2: Muszáj neki,
0: mondtam. Használta makacs szó, mert az írnok bement egy belső szobába, s valamit mondott oda bent. 2 perc múlva már befelé vonultunk mi is, én elől, s kerekes úr a hátam mögött. Valami tanácskozás lehetett éppen, mert egy bőrdíványon és 3 bőrszékben urak ültek, s az íróasztalnál külön egy másik, nyilván maga a grófi elnök.
1: Senki sem állott fel, amikor beléptünk, hanem a szavunkat lesték,

0: hogy az miképpen fog pottyanni a vezetők előtt. De leshették is, mert én rejtelmesen körülnéztem, majd a nagy figyelem és várakozás közepette haptákba vágtam magamat, a fejemet felemeltem, s a két kezemet pedig szépen a combomhoz szorítottam. És bátor tüdővel énekelni kezdtem azt a hazafias és buzdító dalt, hogy Árpád apánk, ne féltsd ősi nemzeted, nem vész az el, ha eddig el nem vezett. S miközben szálltak a hangok, s a hangok között feszített a lelkesedés, s tova szállt a régi bunk bánatunk, úgy elragadtam énekemmel a magyar vezetőket, hogy a végén már csak ugyan együtt éltünk, s vigadtunk, de sőt, még az elnök grófnak a feje is pattogott a dallamra. Éljen a haza! Kiáltottam a végén. De utána rögtön köhintettem, hogy beszédet akarok kezdeni, s el is kezdettem menten a szónoklatot mondván, hogy fel a fejjel, mert nem lehet kifogyni az erős hitből, amíg a magyaroknak olyan vezetői vannak, amilyenek jelenleg vannak. És ezt a nagy elismerésemet azzal folytattam, hogy azért senki se gondolja a jelen vezetők közül, hogy kevesekből kitelik az igaz magyarok száma. Mert ugyanis vannak még elszóródva olyan példás férfiak, akik életüket szentelték arra, hogy a vidéken élő szegény magyar nép a hazafiság és vallás dolgában ne legyen elmaradva. Amikor idáig értem a szónoklatban, rámutattam Kerekes úrra, és így folytattam. Íme, ez is egy ama példás férfiak közül. De kérdem, ki ez az ember? Azért kérdem, mert az ő nevét meg kell tanulni, mint ahogy mi megtanultuk azon a helyen, ahol ő elhintett minden jót, amit csak elhinthet egy igazi okos tanító. Meg kell tanulni az ő nevét és rózsakoszorút adni neki, aki olyan embereket nevel, amilyen én is vagyok, régi zsidó ábrázattal ugyan, de magyar szívvel. De vajon odaadhatja ő azt a rózsakoszorút a gyermekeinek, hogy azzal táplálkozzanak? Vagy pedig kenyeret is kell adni egy ilyen embernek? Tegye a vezetőség a szívére a kezét, és úgy feleljen erre a kérdésre, mert akkor bizonyosan lesz kenyere Kerekes úrnak, kit az Isten sokáig éltessen. Ezzel odaléptem Kerekes úrhoz, nagy érzéssel megszorítottam a kezét, és szó nélkül kimentem a szobából. Künn az úton megtöröltem a homlokomat, és úgy határoztam, hogy megvárom Kerekes urat. De jól is tettem, hogy megvártam, mert amikor végre kijött és engemet meglátott, nem számította rajtam a szakállat, hanem megölelt engem, és sokáig szorongatott. Na, mit mondtak? Kérdeztem tőle. Kerekes úr áradva nevetett, és így szólt. Dicsértek téged! Hát magát? Engem tordára tesznek, az unitárius iskolához. Mivel oly sikeresen felelt, nem is kérdeztem tőle már egyebet, hanem tovább indultunk és mentünk. De egészen másképpen járt már Kerekes úr, mint azelőtt. Sem a fejét nem lógatta, sem a lábait nem húzta, hanem folyton nevetgélt, néha fütyre is kapott. Végre egy korcsoma előtt megállt, s nem tekintve a szakállamat és a kondorhajamat így szólt. Gyere! Ígyuk meg az áldomást! Az időm engedte, s bementem vele. Ismét tokányt rendelt, és egy liter bort. A tokányból csak egy kicsit adott nekem, de a borból én töltöttem. Elejtettünk egy-egy mondást a vándorútról, miközben örömtelve néztük egymást, néha pedig kocintottunk. Végre, amikor már csak két újnyi volt az üvegben, így szólalt meg Kerekes úr. Te, Ável! Tudod-e te, hogy valójában mit csináltál? Hát hogyne, mondtam. Segítettem egy magyar tanítónak, akinek három gyermeke van. Jó, jó. De tréfát űztél a hazafiságból. Ámulat fogott el, hogy az egész történetből Kerekes úr ezt a habot szedte a csuprába, de mégsem feleltem hegyesen neki, hanem egy példázattal így szóltam. Két embernek egyszer valódi bor helyett hamis bort adtak. Az egyik megitta a hamis bort, de a másik kiöntötte. Vajon melyik csúfolta meg a bort? Kerekes úr kibújt a felett alól, mert tovább ugrott egy nagyot, s azt mondta. De az mégis hazugság volt, hogy az ompoly mellett én neveltelek. Nem volt hazugság, mondtam, mert végig az országúton maga az ompoly mellől tanított engem. Hát én téged nem tudlak megfogni, nevetett kerekes úr. De megtudna? Hogyan? Ha görcs lenne magából, feleltem. Ezen kerekes úr ismét nevetett, majd így folytatta. Ha olyan jól vág az eszed, azt mondd meg nekem, hogy én miképpen tudnék olyan embereket nevelni, mint amilyen te vagy. Miért akar maga olyanokat nevelni? Kérdeztem. Azért, mondta kerekes úr, mert most a pártban arra bíztattak engem. Az ő hányavetisége után nem volt könnyű dolog erre megfelelni, de kicsi gondolkozás után már is kitaláltam a jó tanácsot. Hát én megmondom, szóltam tehát, hogy miképpen neveljen olyan embereket, mint én. No, hogyan? Úgy, hogy ott Tordán nyittasson magának egy borbélyüzletet. Bután nézett rám kerekes úr. Borbélyüzletet? Igen, folytattam. S abban az üzletben rakjon szakállat az embereknek, mert akkor olyanok lesznek, mint én. Erre a tanácsra ki is ittam a boromat, s aztán elváltunk.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

man who tends to social life. Seem to lean on old family.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Gőzerővel készülnek az Azomures újraindítására. Elszabadultak a diáktüntetések Franciaországban. Antarktiszi jégtávcsőért belga fizikus kapta a fizikai Nobel-díjat. Októberi nyárutó, záporok és lehűlés érkezik Erdélybe. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Hamarosan újraindulhat a termelés a marosvásárhelyi Azomures vegyi üzemben. Az Energiaügyi Minisztérium felügyelete alatt álló állami vállalat a Romgáz, amely Románia legnagyobb földgáztermelője és tárolója, egyben villamosenergia termelő is, gőzerővel készül a vegyipari komplexum újraindítására, miután idén jóvá hagyta az üzem átvételét, közölte a Profit.ro. A munkavállalók már visszatértek a telepeire, és a termelés beindításához szükséges előkészületeket végzik. A Romgáz új 100 millió euró összegű hitelkeret jóváhagyását kéri a részvényesektől, mivel a kombinát várhatóan 2027 áprilisáig nem generál bevételt, így a műtrágyatermelés újraindításáig a Romgáznak viselnie kell az Azomures tevékenységéhez kapcsolódó költségeket. Jogos oktatási panaszokkal indult a francia középiskolások tiltakozása, néhány hét alatt azonban több városban erőszakba fordult. Iskolákat rongáltak meg, tanárok és rendőrök százai sérültek meg, egy 16 éves diák elvesztette egyik szemére a látását, egy 15 éves fiúnak pedig leszakadt a keze. Tanárhiány, túlzsúfolt osztályok és leromlott iskolák miatt vonultak utcára a francia diákok, de a békés blokkádok egy része néhány nap alatt gyűjtogatásba és utcai összecsapásokba torkollott. A sérültek között diákok, pedagógusok és rendőrök is vannak. Több fiatal maradandó károsodást szenvedett. A francia középiskolások tiltakozása eredetileg nagyon is konkrét oktatási problémákból indult. Betöltetten tanári állásokból, tömött osztálytermekből, lepusztult oktatási épületekből és abból az érzésből, hogy a rendszer egyre kevésbé képes ugyanazokat az esélyeket biztosítani minden diáknak. Francis Haltzen belga fizikus tegnap vehette át az idei fizikai Nobel-díjat úttörő munkájáért, amely során az antarktiszi jeget használta fel a világegyetem távoli térségeiből érkező neutrinok befogására. A déli sark jegének mélyén egy köbkilométeres méretű detektor működik, amelyet azért építettek, hogy a világegyetem leginkább rejtőzködő részecskéinek egy részét észlelje. Az idei díj a világűrből érkező, kísértetszerű hírnökökről szól, mondta Ellen Munz, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a stockholmi sajtótájékoztatón. A testület Haltzent az IceCube Neutrino Obszervatóriumhoz való döntő hozzájárulásáért, valamint az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinok felfedezéséért tüntette ki. Az akadémia közölte, hogy munkája kulcsfontosságú volt az obszervatórium létrejöttében, amelyet egy fényérzékelőkkel felszerelt, köbkilométeres jégtömbként írtak le, és amely egy újfajta csillagászat előtt nyitotta meg az utat. A hét közepén még 23-24 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet Erdélyben, a hétvégére azonban véget ér az októberi meleg. Eső, záporok és jelentős lehűlés érkezik. A Hungaromet október második hetére szóló egyhetes előrejelzése szerint vasárnaptól már csak 18 fok körüli maximumokra számíthatunk. Csütörtök ígérkezik a hét legszebb napjának. Derült, napos idő várható, és a hőmérséklet hajnalban 6 fok körül alakulhat, délután viszont elérheti a 24 Celsius fokot. Pénteken már záporokra kell számítani, miközben az éjszakai lehűlés jóval mérsékeltebb lesz. A minimum 12 fok körül alakulhat. Napközben még kitart a meleg, akár 24 fokot is mérhetünk. Vasárnap tovább romlik az idő Erdélyben. A prognózis szerint esős napra készülhetünk, 10 fok körüli hajnali és mindössze 18 fok körüli nappali hőmérséklettel. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,35 bani, 1 amerikai dollár 4,76 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma enyhén felhőségboltra és 24 fokos csúcshőmérsékletre lehet Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, az Euronews, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

0: A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. Ámós próféta könyve, 5. fejezetének 14. verse. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Pál apostolnak, a tesszalonikaiaknak írott első levele, 5. fejezetének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, polifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
8: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
9: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
8: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
9: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
8: Kukta.
10: Kukta.
8: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
11: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
12: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
13: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele második fejezetének a 18. verse alapján szól. Ma hozzánk Makai László, a magyarországi maklári református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Hitmozsák sorozatunk mai részében

Berke Krisztina Ágnes, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzsere mesél arról, hogyan vált számára a családban megélt hit személyes hitté. Gyermekkori emlékein, egy fontos bibliai igén és a hiteles példamutatás kérdésén keresztül beszél arról is, mit jelent ma keresztényként jelen lenni a fiatalok között. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm Önöket, Makai László vagyok, a Hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, a maklári és egerszaluki gyülekezetek lelkipásztora. Isten hozzánk Jakab apostol leveléből, a második fejezetből, a második fejezetnek a 18. és következő verséből szól hozzánk. Mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, és én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Ámen. Jakab apostol ma is segít számunkra, hogy mérlegre tegyük hitünket, és az abból fakadó életvitelünket pontosabban és tisztában lássuk. Előfordul, hogy vitába keveredünk másokkal, hogyha a kereszténység és a mi személyes kereszténységünk is szóba kerül, és bizony néha nagyon fájdalmas vádak, bántó igazságtalanságok, hamis kritikák is elhangozhatnak. Ne hagyjuk, hogy ezek elvigyék a fókuszt arról, ami igazán számít, vagyis arról, hogy Istennek mi tetszik, és mi nem tetszik. Könnyű elfelejteni néha, hogy Isten látja a szívünk szándékait is, ahogy tegnap mondtam, a hajlandóságot. És nem csak, hogy látja, de értékeli is. Az Istennek tetsző élet nem lehetetlen vállalkozás, de komoly veszély az ezzel kapcsolatban önelégültség, mely szintén ott sündörök körülöttünk. Az Isten iránti teljes szeretet megnyilvánult tettekben is, ez egyértelmű. De mit válaszolnánk, ha most megkérdezném mindannyiukat, vajon mi válogatjuk meg, hogy mikor és milyen tettben nyilvánul meg? Ki irányába és kit hagyunk ki ebből? Vagy a Szentléleknek engedelmeskedünk. Ha alkalmanként mutatjuk ki a hitünket, ha alkalmanként valljuk meg azt, vagyis megválogatjuk az alkalmakat és időket, akkor hasonlóvá válhatunk azokhoz, akik ellene akarnak állni Isten mindenek felett való hatalmának és jóságának. Nem akarják azt elismerni. Pedig mi élő példái vagyunk annak, hogy 2026-ban is érvényes a Zsoltár idézet, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Ne rejtsük el ezt a boldogságunkat, se ma, se holnap, senki elől. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te látod a mi hitünket, látod a bizonytalanságainkat, és meghallgatod az imát, amit a tanítványok is mondtak egyszer, növeld a mi hitünket. Segíts, hogy összhang legyen, szívből jövő összhang, gondolataink, szavaink és tetteink között. Ahogy kérjük, növeld a hitünket, úgy kérjük, segíts igazán, őszintén jót tenni, segíts hitelesnek lenni, ma, holnap és minden időben.

Isten üzenete az elmúlt percekben Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Jakab apostol levele második fejezetének a 18. verse által.

Műsorunk folytatásában a Hitmózsák sorozatunk mai részében Pilbárt Kincső készített interjút Berke Krisztina Ágnessel, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzserével, aki gyermekkori hitélményeit, családi gyökereit és a hit mindennapi megélésének kihívásait idézi fel. Vajon hogyan találkozhat a gyermekként örökölt hit a személyes, felnőtt meggyőződéssel? És mit jelent ma a közösségi média és a mindennapi rohanás világában önazonosan követni Krisztust? Tartsanak velünk, mert egy nagyon őszinte, mély utazás következik a hit, a gyermekkori emlékek és a generációkon átívelő lelki örökség világában.

0: A Hitmorzsák mai részében Berke Krisztina Ágnes, a Kreatív Food Lab főzőműhely marketing menedzsere idézi fel gyermekkori hitélményeit. Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléked, ami Istenhez kapcsolódik?
1: Erre a kérdésre, vagy ha egy hasonló kérdéssel találkozok, akkor mindig azért nagyon nehéz válaszolni rá, mert nagyon könnyű válaszolni rá. Ugyanis egy olyan családban nőttem fel, ahol a hit és a hit megélése az egy mindennapi gyakorlat volt. Édesanyám lelkész családból származik, de nem emiatt volt nyilván mindennapi gyakorlat a hit, mert ebből nem következik, hogy te még olvasol igét otthon, hogy lelkész családból származol, de édesanyám is egy megtért hívő asszony, és édesapám is egy ugyancsak hívő családból származik, ahol a szülei is mindennapi igét olvastak és imádkoztak, és ők fiatalon, még a kommunizmusban pont ezekben a tiltott, nehéz időkben, amikor a hitet nem lehetett gyakorolni, és akkor ők fiatalként így próbálták megélni a hitüket, akkor itt találkoztak ilyen underground alkalmakon, amennyire lehet titokba volt, vagy titokba szervezett keresztény táborokba ismerkedtek meg, és találkoztak, úgyhogy nekik ez egy meghatározó élmény is az életükben, hogy nehézségek ellenére megélni a hitet, és megkeresni annak a mindennapi gyakorlati kivetülését. Úgyhogy én egy ilyen családban nőttem fel, ahol a szüleimnek ez már nem volt kérdés, sőt, ugye az elején még én is a kommunizmusba kezdtem a pályafutásomat, és mi is úgy nőttünk fel, hogy még nagyon sokat hallottam ezekből a beszélgetésekből, vagy megtapasztaltam azt, hogy hát ez még nem egy elfogadott forma, ahogy a szüleim élnek, és az a hit gyakorlat, amit én otthon látok és tapasztalok, és amit a szüleim közvetítenek felém, az nem egy olyan dolog volt, ami mondjuk az osztálytársaimnak, vagy az ovistársaimnak értelmezhető lett volna, vagy amiről nagyon szabadon lehetett beszélni. Úgyhogy én is így kezdtem az életet, hogy ez egy alap, így élünk, de hogy ez nem mindenkinek adott, vagy nem mindenki fele egyértelmű. Ezek voltak az első találkozásaim magával a hittel és a megélt hittel, vagy a gyakorolt hittel. És akkor utána, hát kicsi voltam, elemi iskolás voltam, amikor bekövetkezett a fordulat, a forradalom, 89-es forradalom, és akkor utána hirtelen jött ez a nagy szabadság, és a nagyon sok lehetőség is, amit hozott, és a szüleim maximálisan be is vetették magukat, és mindketten elkezdtek, amennyire tudtak az elején a munkájuk mellett, vagy a gyerekek mellett, azaz mellettünk, mert többen vagyunk testvérek, elkezdtek most már nyíltan táborokat szervezni, és keresztény missziós tevékenységeket végezni, úgyhogy nekem ez nagyon meghatározta a gyerekkoromat, hogy hirtelen izgalmas volt ez, hogy lehet most már, és akkor nagy konferencia szervezésekbe bevontak gyerekként is engem, tehát nekem volt egy ilyen elég erős megtapasztalt hitélményem, hogy milyen az, amikor hirtelen megélhető ez, és vállalható, és beszélhetsz embereknek most már nyíltan, és akkor az emberek elkezdenek tömegesen járni a rendezvényekre, és örülnek, hogy beszélhetnek a hitükről. És amihez nekem a személyes története, most két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy pont ebben a nagyon forrongó időszakban egy adott ponton úgy rám nehezedett, és nyilván azért, mert hallottam is ezeket a dolgokat, és beszélgetést, igehirdetést, akár erről, vagy áhítatott magyarázatot, és így nagyon rám terhelődött, hogy ez egy dolog, hogy a szüleim hisznek, és egy dolog, hogy nekem is ez egy alap, és hiszem, hogy van Isten, meg hiszem, hogy van az Úr Jézus, és hiszem a megváltást, és ezeket a dolgokat hiszem, de valahogy rájöttem, hogy az, hogy a szüleimnek a hite, az még nem az én hitem. És ezt egy ilyen egész, tehát nem is tudom hány éves lehettem, de emlékszem arra, hogy így voltak ilyen napokig ilyen kis vívódásaim, ilyen 9-10 éves lehettem, és akkor tudom, hogy úgy felmentem az emeletes ágyra, és akkor ott oda kucorodtam, és így imádkoztam, és kértem Istent, hogy adja, hogy nekem is személyes legyen ez a hit, mert tudom, hogy a szüleim hitét nem örökölhetem, csak tanulhatom, lemásolhatom, de szeretném, hogy ez az én életemben is egy személyes történet legyen, és szeretném, ha Jézus megváltás az rám is vonatkozzon, és akkor volt konkrétan, ez mai napig emlékszem, egy ilyen imádságom gyerekként, hogy szeretném, hogy az én megváltóm is legyen személyesen, ne csak a szüleimé. És az az élmény is nagyon megmaradt, hogy nem történt semmi wow élmény ezután, és nem történt semmi nagy változás, de valahogy úgy mindig vissza tudtam térni ez az imához, de akkor én ezt kértem Isten tőlünk, meg azt ígérte, hogy ha kérünk imába megad dolgokat, és valahogy ettől a ponttól számítom, hogy akkor nekem is személyes a hitem, mert én ezt akkor elkértem Istentől. Egy másik ilyen hitélményem az egy picit korai bennél, az pont a forradalommal függ össze, amikor vásárhelyen is voltak ezek a forrongások, is kimentek az emberek a főtérre tüntetni, 89. decemberében lehetett, vagy aztán ugye a vásárhelyen később is voltak még. és édesapám is kiment, és akkor mi otthon voltunk, és hallottuk, pedig nem voltunk túl közel a főtérhez, de hallani lehetett a fegyverropogásokat, és akkor így nagyon féltem, hogy elveszítem az édesapámat, és akkor egy ilyen nagyon, emlékszem, nagyon intenzíven, és így hosszasan imádkoztam, és egyedül is, persze anyukámmal is egy adott ponton, de utána mindenki végezte a dolgát, és izgult, és akkor emlékszem, hogy így itt magamba többször is imádkoztam, és kértem Istent, hogy védje meg az édesapámat, és hozza vissza.
0: Ha becsukod a szemed, és felidézel egy gyermekkori vallás órát, milyen első illat, hang, vagy tárgy, vagy akár vizuális kép jut eszedbe?
1: Nagyon érdekes, mert két külön világ jut eszembe. Két külön világhoz azt kell tudni, hogy édesapám evangélikus, és édesanyám református. És ők ilyen jó erdélyi hagyomány szerint meg is egyeztek, hogy a lánygyermekek az édesanya vallását követik, és a fiúgyermekek az édesapá vallását, és mivel három öcsém van, ők akkor evangélikusak lettek, luteránusok, és én lettem egyedül református édesanyám vallása szerint. És bár megőrizték

0: szerettem, azt gondolom, hogy gyerekként ez egy ilyen plusz élmény volt, hogy kétfajta vallásórára jártunk, ugye? Tehát jártunk az evangélikusokhoz vallásórára, és jártunk a reformátusokhoz. Na akkor most visszatérve a kérdésedre, hogy becsukom a szemem, akkor mind a kettő megjelenik előttem. Az egyik az Szövérfi Melinda volt például az egyik vallástalan én, de még Csihalmese nénire is emlékszem a Gecse utcából. A gyülekezeti terembe is tartottak vallásórát, de még emlékszem, hogy a templompadokba is, és az áporodott templomszakra is emlékszem. Viszont a gyülekezeti terembe, hogyha tárgyat kérdeztél, akkor ilyen nagy lepedő, rátapadt a bibliai történet. Színes figurák ki voltak vágva a papírból, és a hátán ilyen bársonyos anyag volt nyomtatva ezeknek a papíroknak, ami ráragadt erre a lepedőszerű anyagra. És lehetett tenni, venni, és röviden rajta maradt. Erre emlékszem, ezt nagyon szerettem, hogy felépült mindig a szemünk előtt a történet, hogy egyszer a templom vagy az épületeket tették fel elő az embereket, akkor levették, átrendezték a jelenetet. Tehát nagyon vizuális volt és színes volt, és ugye egy olyan korról beszélünk, amikor még fekete-fehér tévé is csak később lett nekünk, és azon is hetente egyszer ment rajzfilm, úgyhogy ez a színes, vizuális megjelentés a bibliai történeteknek nagyon bennem maradt, ezt nagyon szerettem. És az evangélikusoknál ott viszont nem volt ilyen modern technológia. Viszont ott volt egy nagyon idős, a Molnár János bácsinak hívták, ha jól emlékszem, az idős lelkipásztor, aki nagyon szeretett a gyerekekkel foglalkozni, ő mindig beültetett minket a padokba, a templomba foglalkozott velünk, akkor még nem volt felújítva az evangélikus templom vásárhelyen, és akkor ott énekeltetett minket, énekelt nekünk, és elmesélt a bibliai történetet, úgyhogy a kis pocakos, köpcös, lelkes bácsinak az alakja jelenik meg, meg az ének hangja a másik vallásórás emlékem.
1: És mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként mesének tűnt, meseként élted meg, de felnőttként iránytűvé vált az életedben, akár a szakmai életedben, akár a személyes életedben?
0: Egy igeversre gondolok elsősorban, nem is egy bibliai történetre. Nagyon szerettem azt az igét, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez a Filippi levélben található, a 4. fejezetben, 16. vers. Ez nagyon fontos volt nekem, az egyik nagymamámnak is a kedvenc igéje volt, és azt hiszem ezért is volt fontos nekem, de ami érdekes, és ami változott így az évek folyamán, hogy első gyerek vagyok a családba, és az első gyerekséggel járó mindenféle örömmel és nyavajával együtt, tehát azért társul ehhez egyfajta perfekcionizmus, egyfajta teljesítőkényszer, stb. És tényleg gyerekkoromtól kezdve mindig 1000 projektem volt, 8000 dolgot akartam csinálni, párhuzamosan futtatni, mindenre és mindenkire figyelni, stb. És valahogy úgy éreztem, hogy hát ez az én igém, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és hogy akkor mindent is csinálnom kell, mert hát Krisztusban van erőm mindenre is. De sőt, ahogy elkezdtem kiskamasz lenni, meg már nagyobb iskolás, meg stb., és akkor már így a nagyon sok feladatra néha alig futott a idő, és így tényleg mindig mindent el akartam olvasni, mindenkivel akartam találkozni, benne voltam szervezésekbe, tehát nagyon aktív gyerek voltam, és akkor így arra gondoltam, hogy hát ezt az igét, azt így át kéne írjam, úgyhogy hát mindenre van időm a Krisztusban. Mindig ilyen időhiánnyal küzdöttem, hogy több mindent akartam csinálni, mint ami belefért az életembe. És akkor át akartam írni, és azt hiszem, hogy még mindig ott van ez az ige az életemben elég erősen, csak valahogy, hála Istennek, én változtam, s változok sokat az idők folyamán, hogy ez a mindenre van erőm a Krisztusban, ki engem megerősít, áttevődjön a hangsúly a második részre, ami Krisztusról szól, és az ő erősítéséről, tehát nem az a lényeg ennek az igének, amit én úgy gyerekként megértem, hogy mindenre van erőm, és mindent meg kell csinálni, hanem gyakorlatilag arra kell erőm legyen, amiben megerősít Krisztus, és itt az a nagy kérdés, hogy mennyire van vele szoros kapcsolatom, mennyire tudok figyelni arra, hogy éppen miben erősít meg, mi az, amihez szeretné, hogy erőm legyen. És nem az, hogy én ennyi mindenhez szeretnék erőt, úgyhogy gyere, Uram, erősíts meg, és ezeket toljuk végig. Tehát így felnővel lassan kezdem megérteni, hogy miről is szól ez az ige, és milyen szemléletmódváltás kell ahhoz, hogy valóban egy használható emberévé válja Krisztusnak, és ne őt akarjam bevonni az én projektjeimbe, hanem fordítva.
1: És az utolsó kérdés, ha beülhetnél az iskolapadba a mai 10 évesek közé, akkor mit mondanál, hogy mire figyeljenek vallás órán?
0: Most kérdés, hogy kortársként mit mondanék, vagy így felnőttként, mert nyilván felnőttként nagyon sok minden kioktatásnak tűnhet, mert látom most már az én kiskamasz gyerekeimen, hogy ha bármit mondok, akkor hol van anya? Nagyjából ilyen hangsúlyjal lehet venni és értelmezni, úgyhogy lehet, hogy úgy vagány lenne gyerekként beülni közéjük, vagy velük egykoruként beülni közéjük egy mostani fejjel. és akkor lehet, hogy nagyobb esélyem lenne. Én azt tudom, hogy nekem ez egy folyamatos küzdelmem volt gyerekként is, és aztán egyetemistaként is, hogy nagyon nehezen tudtam a hitemről beszélni. Féltem, hogy nevetségessé válok, vagy féltem, hogy nem értik, amiről beszélek. Ugyanakkor meg így gyötrődtem is ezen,

nem akartam titkolni azt, amiben hiszek, csak valahogy olyan nehéz volt azt látni, hogy sokan nem is, tehát nem is tudják, hogy én miből jövök, vagy miért gondolkodok úgy, ahogy gondolkodok. Sok ezeket próbálgattam felvállalni, de ez egy örökös gyötrelmem volt, hogy mit jelent megélni kortársak között a hitet. Úgyhogy az egyik, amire felhívnám a figyelmüket, és amit azóta is láttuk, hogy ami a legfelszabadítóbb ilyenkor, az önazonosság. És hogy ők is arra figyeljenek, hogyha valaki, akinek tetszik az élete nekik, és azt látják, hogy nagyon önazonosan éli a hitet, tehát amiről beszél, azt éli is, és nem egy szöveg. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi református világunknak is az egyik legnagyobb csapdája, hogy nagyon elvált a szöveg az élettől, és nagyon gyakori élményem mai napig is, hogy van egyfajta nyelvezet, amit használunk, amit a fiatal nem tud kötni az életéhez, és így van egyfajta leválás. Lehet, a fiatal úgy is érzékel, hogy ez szöveg, de mi a tapasztalat a szöveg mögött, úgyhogy ezt lehet nem is a gyerekeknek, hanem elsősorban lehet pont a vallástanárnak mondanám, hogy ő gondolkodjon el, hogy az a szöveg, az a Biblia történet, bármi, amiről beszél, amit át akar adni, az ő életéhez hogyan kapcsolódik húsba vágóan, fontosan, és akkor hogyan tudja a gyerekek elé élni, milyen saját történetekkel tudja példázni, hogy milyen saját vívódásokkal tudja példázni. Tehát ha nem tudjuk az életünkkel mutatni, példázni, magyarázni a Szentírást, akkor az érthetetlen a gyerekek számára szerintem, mert tényleg csak egy szöveg marad, egy jó esetben egy irodalmi szöveg még, amit meg akarnak fejteni, de rossz esetben egy poros szöveg, ami érthetetlen számukra. Úgyhogy ezt mondanám, azt hiszem, hogy megélni azt, amiről beszél, ezt mondanám a vallástanárnak, a gyerekeknek meg akár ezt a kihívást, hogyha bármiben érzik is azt, hogy mi lenne a jó, vagy nem azt kéne, vagy nem úgy kéne, amit csinálnak, csak nem akarnak kilógni a tömegből, meg stb., akkor ne féljenek kiállni azért az igazságért, vagy azért a mély igazságért, ami mozgolódik bennük, és ami azt mondja, hogy ezt így kéne, és nem úgy kéne, hogy megyek a tömeg után, akkor merje ezt felvállalni. Mert mindig meglepő módon több követő lenne az osztályban, mint amennyire gondol ő, és valószínű nem maradna egyedül. Csak senki nem meri kimondani, hogy figyeljetek, azért ez nem így lenne jó, vagy nem ez az életmód, ahogy élni szeretnék, vagy nem ez az életvitel, amit gyakorolni szeretnék. És hogy ebben nagyon, nagyon bátornak lenni. Tehát, hogyha nekik fontos az, hogy a keresztény hitüket gyakorolják, akkor keressenek társakat hozzá, mert közösség nélkül nem megy. És ezt meg most már nem is tudom, hogy vallástanának, lelkészeinknek, kiknek mondanám, hogy igen. Ezt tartom nagyon fontosnak, hogy olyan közösségeink legyenek, ahol önazonos emberek vannak, amit beszélnek, azt élik, és a fiataljaink tudjanak kapcsolódni, mert a kamaszkor az a nehéz időszak, most én is látom, hogy mekkora kihívásokkal jár, amikor a gyerek már nem annyira hozzád akar kapcsolódni. Viszont ha van egy közösség, akkor ott lehet egy nagyon vagány felnőtt, akit hirtelen kinéz magának, és akkor hozzá fog kapcsolódni. És akkor te meg szülőként is nyugodt lehetsz, hogy oké, nem tőled hallja, de ott van egy másik felnőtt, aki megéli a Krisztusba vetett hitét, és a gyerekednek ott van. Szeretnék én is más gyerekének ilyen lenni, és szeretném, hogy legyen más is közösségből, gyülekezetből, aki az én gyerekemnek ilyen szereppel bír az életébe.

Keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Műsorunkban Isten üzenete mellett hallhatták Pilbát Kincső beszélgetését Belke Krisztina Ágnessel, arról, hogyan vált a családi örökségből saját megélt hitélmény a keresztény hit, és miért olyan fontos ma a fiatalság számára a hiteles, önazonos közösség és példamutatás. Zárásként pedig hallgassuk meg Pál apostol örökérvényű szavait, amelyet a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 13. versében olvashatunk, és így hangzik: mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Legyen áldásban gazdag napjuk, Isten gondviselése kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A halmi határrendőrség és vámhivatal főnökeit is őrizetbe vették. Az energiaárak mérséklését sürgetik a versenyképesség barátai. A vértanúk bátorsága nemzedékeknek adott erőt. Antarktiszi jégtávcsőért belga fizikus kapta a fizikai Nobel-díjat. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Összesen 9 szemét, köztük a halmi határrendőrség és vámhivatal főnökeit vette őrizetbe az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség. A vádhatóság tegnapi bejelentése szerint további 38 személy határőr és vámos ellen gyanúsítottként zajlik eljárás. Azzal vádolják őket, hogy 50 és 1900 euró közötti összegeket kértek és kaptak az Ukrajna felől érkező sofőröktől. A hatóságok hétfőn több mint 90 helyszínen Szatmár, Bihar, Szilágy, Mára, Maros, Kolozs és Maros megyékben tartottak házkutatást ebben a korrupciós ügyben. A tegnapi közlemény szerint indítványozták a kedden őrizetbe vett személyek 30 napra szóló előzetes letartóztatását. A versenyképesség barátai elnevezésű 19 uniós tagállamot tömörítő informális csoport tagjai egyetértenek abban, hogy sürgős intézkedésekre van szükség az energiaárak mérséklésére, például nagyobb költségvetési rugalmassággal a kompenzációs támogatások bevezetéséhez, közölte tegnap a Facebook oldalán Nikus Ordán. Az államfő a csoportnak a jövő heti uniós csúcstalálkozót előkészítő táv értekezletén vett részt. Bejegyzése szerint a megbeszélésen az energiaárak versenyképességre gyakorolt hatásáról, a nemzetközi kereskedelemről, valamint az Európai Unió szabályozásának egyszerűsítéséről és a bürokrácia csökkentéséről tárgyaltak, számolt be az Ager Press.

0: Aradon hajtottak fejet tegnap az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtiszt emléke előtt. A vértanúk bátorsága nemzedékeknek mutatott példát és adott erőt. Arad ezért nem csak a gyászhelye, hanem arra is emlékeztet, hogy bár az ember élete véget ér, de amit a közösségiért és a nemzetiért tett, kitörölhetetlenül tovább él, mondta beszédében Kelemen Hunor, az RMDSZ országos elnöke az október 6-ai aradi megemlékezésen. Megemlékezett az idén májusban elhunyt Takács Csabáról, az RMDSZ első ügyvezető elnökéről is, akinek kulcs szerepe volt a szabadságszobor visszaállításában, de figyelmeztetett arra is, hogy a kivívott jogok és a szabadság akár el is veszhet. Francis Haltzen belga fizikus tegnap vehette át az idei fizikai Nobel-díjat úttörő munkájáért, amely során az antarktiszi jeget használta fel a világegyetem távoli térségeiből érkező neutrinok befogására. A déli sark jegének mélyén egy köbkilométeres méretű detektor működik, amelyet azért építettek, hogy a világegyetem leginkább rejtőzködő részecskéinek egy részét észlelje. Az idei díj a világűrből érkező, kísértetszerű hírnökökről szól, mondta Ellen Mons, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a stockholmi sajtótájékoztatón. A testület Haltzent az IceCube Neutrino Obszervatóriumhoz való döntő hozzájárulásáért, valamint az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinok felfedezéséért tüntette ki. Az akadémia közölte, hogy munkája kulcsfontosságú volt az obszervatórium létrejöttében, amelyet egy fényérzékelőkkel felszerelt, köbkilométeres jégtömbként írtak le, és amely egy újfajta csillagászat előtt nyitotta meg az utat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 76 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős égboltra és 24 fokos csúcshőmérsékletre lehet Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, az Euronews, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. Ámós próféta könyve, 5. fejezetének 14. verse. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Pál apostolnak, a tesszalonikaiaknak írott első levele, 5. fejezetének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit Szerda déli magazin műsorunkban október 7-én, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnoszradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely ma Polc Elein magyar pszichológus írónőtől származik, aki 1922-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Az ember arra éhes, hogy úgy szeressék, ahogyan van. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai délutánunkat.

Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat, ha velem tartanak délután 3 óráig. Nem sokára áhítat, kalendárium és névnap köszöntő csendül fel. Ezek után aktuális összeállításainkat hallhatják. 13 órakor híreket mondok. Utána a legkisebbeknek kedveskedünk mesekosár rovatunkkal. Ezután pedig Nagy Ibolya számít önökre a zenélő köntös rovatában. 14 órakor ismét híreket mondok, majd ezután versrovatunkkal sugározzuk. 14 óra 20 perckor pedig, ahogy megszokhatták, keresztjén élet felekezetközi műsorunkat közvetítjük Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel várom tehát hallgatóinkat a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén, a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnusradio.ro weboldalon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, valamint személyesen felkereshetnek minket Kolozsváron, a Konstanca utca 1-3 szám alatt. De leveleiket is várjuk az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre.

A mai áhítat címe: Béke, mely őrzi szívünket. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Pál apostol Filippiekhez írt levele, 4. részének 7. verse. A mai áhítat szerzője Peter Caligiuri, Floridában élő testvérünk. Itt, Floridában késő ősztől késő tavaszig napsütéses, általában meleg és nyugodt hónapok követik egymást. Azonban június 1-én elkezdődik a hurikán szezon. Azok, akik már egy ideje itt élnek, tudják, ez azt jelenti, hogy fel kell tölteni az akkumulátorokat és a víztartályokat, és tele kell tankolni az autókat. Nem azért tesszük ezt, mert félünk, hanem azért, mert tudjuk, hogy a felkészültség a legjobb barátunk, amikor vihar közeleg. Ahogyan mi felkészülünk a hurrikánok idején várható körülményekre, ugyanúgy Isten békéje nem megkímél minket a viharoktól, hanem inkább felkészít rájuk. Pál a Filippiekhez írt levelében azt mondja, hogy Isten békéje vigyáz a szívünket és gondolatainkat. Ez nem egy törékeny, finom béke, hanem erőteljes és félelem nélküli, mindenkit megvéd, aki Istent keresi. Jézus keresztje által ez a békesség a miénk lehet. Istennek ez az ajándéka mindenkinek szól, aki hisz, elfogadja Jézust urának és megváltójának, és teljes szívéből keresi őt.

Imádkozzunk. Drága atyánk, amikor aggodalommal, kétséggel és félelemmel küzdünk, segíts bíznunk benned. Köszönjük békédet, amely megőrzi szívünket és elménket. Ámen. Isten békéje felkészít az élet megpróbáltatásaira. Üzeni Peter Kelly Jury, Floridában élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a hurrikánok által sújtott közösségekért.

Az elmúlt percekben a napáhítatát hallhatták Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Deák Anita segítségével.

Október 8-a az év 281. szökő évben 282. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 84 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Ágnus Rádió október 8-ai kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1848. október 8-án Kossuth Lajos lesz az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke. 1848. október 2-a és 1849. április 14-e között ez a magyarországi végrehajtó hatalom legfőbb testülete. 1871-ben ezen a napon az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb 19. századi katasztrófájának számító nagy chicagói tűzvész pusztított, melyben 125-en meghaltak és teljesen leégett Chicago belvárosa. 1912. október 8-a az első Balkán háború kezdete, Montenegró hadba lép az Oszmán Birodalom ellen. 1940-ben ezen a napon német csapatok vonulnak be Romániába. 1944. október 8-án pedig Molotov szovjet külügyminiszter a nyugati nagyhatalmak egyetértésével Moszkvában átadja az előzetes fegyverszüneti feltételeket a magyar küldöttségnek. És 1991. október 8-án Horvátország és Szlovénia elszakadnak Jugoszláviától, és kikiáltják függetlenségüket.

történelmi események után lássuk, milyen ismert személyek születtek október 8-án. 1874-ben ezen a napon született gróf Bethlen István, jogász, mezőgazdász, politikus, 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke. Politikája sokat tett a gazdasági stabilitásért, 1924-ben létrehozta a Nemzeti Bankot, és 250 millió korona népszövetségi hitelt szerzett. Rendbehozta az állam veszteségeit, 1927-ben bevezette a pengőt, és új vámrendszer dolgozott ki. 1883. október 8-án született Otto Heinrich Warburg, német biokémikus. A sejt légzés terén elért kiemelkedő munkájáért 1931-ben megkapta a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat. 1895. október 8-án látta meg a napvilágot Juan Domingo Perón, argentin katonatiszt, politikus, háromszor megválasztott argentin elnök. Argentína és az egész latin-amerikai térség 20. századi történetének egyik legmeghatározóbb egyénisége. Neve összeforrt a második feleségével, Evita Perónnal, akinek köszönheti a máig is tartó népszerűséget. 1913-ban ezen a napon született Rónai György, József Attila díjas, magyar író, költő, műfordító. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodó. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. És 1939. október 8-án született Pege Aladár, Liszt és Kossuth díjas jazzzenész, érdemes művész, zeneszerző, a magyar jazz kiemelkedő alakja. Világhírű nagybőgős, zseniálisan improvizáló virtuóz, akit nemzetközi kritikusok a nagybőgő Paganinie néven is emlegettek, nevéből eredő szójátékkal Paganini. Egyszerre játszott klasszikus zenét és jazzt, e kétféle elhivatottság sajátos kölcsönhatása egyéni szint adott játékának.

a születések után következzenek azok, akiknek a halálára emlékezünk október 8-án. 1841-ben ezen a napon hunyt el Johann August Arfvedson, svéd kémikus, a lítium felfedezője. 1849. október 8-án hunyt el Gonczecki János, tábori lelkész, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúja. 1872-ben ezen a napon távozott az élők sorából Kagerbauer Antal, a romantika korának legjelentősebb kolozsvári építésze, és 1945. október 8-án hunyt el Felix Salten, magyar származású osztrák író, nevét 1923-ban írt munkája, a Bambi tette világhírűvé.

Zárásként lássuk az október 8-ához kapcsolódó ünnepeket. Horvátországban október 8-a a függetlenség napja, 1896 óta pedig október 8-a a magyarok nagyasszonyának ünnepe.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

0: A napkalendáriumát Deák Anitával lapoztuk fel. A következőkben névnaposainkat köszöntjük Szabó Anitával.
1: A mai napon, október 8-án a következő névnapokat ünnepeljük. Brigitta, Dömötör, Gitta, Semjén és Simeon. Most lássuk röviden, honnan erednek ezek a nevek. Brigitta. Régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes, magasztos. Dömötör. Magyar eredetű név, a Demeter név alakváltozata. Gitta. A Margita név magyar becézőjéből önállósult, jelentése erős, erélyes. Simeon. Héber eredetű bibliai név, jelentése meghallgattatás. Köszöntünk tehát minden Brigitta, Dömötör, Gitta, Semjén és Simeon nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon ünneplik születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét. A következő dal nekik szóljon.

0: Névnaposainkat köszöntöttük Gerendás Pétertől a Szerelem című dalával. Isten éltesse őket. A következőkben aktuális összeállításunkat hallhatják. A testünkhöz való viszonyunk sok mindent elárul arról is, hogyan bánunk saját magunkkal. De vajon hogyan tudunk úgy törődni a testünkkel, hogy közben ne csak a külsőségekre figyeljünk? Erre és számos más fiatalokat érintő kérdésre keresi a választ az október 10-i Fiú és Lány Akadémia, amelynek idei központi témája a test. Az egynapos rendezvényről és a programokról Fosztó Becski Pannával, a Pulzus szervezet projektmenedzserével beszélgetett Palkó Hanna.
1: Kedves Panna, kezdem is az első kérdése. Kinek szól elsősorban ez a Fiú és Lány Akadémia, és honnan jött nektek az ötlet, hogy éppen most szervezetek meg egy ilyen egynapos találkozót az egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek?
2: Ahogyan már említetted, főként az egyetemistáknak és a fiatal felnőtteknek ez olyan 25-35 év között lőjük be mi, de hát most persze, hogy szívesen fogadunk akár idősebb személyt is, de hogy nekik szántuk ezt, nekik próbáljuk ezt az eseményt majd létrehozni, és legfőképpen azért, azzal a céllal jött létre, hogy információ áradat érhessük őket. Itt most főként az egyetemistáknak lehet ez segítség, vagy lehetnek támpontok azok, amilyen műhelyeink, vagy amilyen előadásaink lesznek. De szeretnénk azt, hogy azok a fiatalok, akik itt tanulni fognak, itt fognak tevékenykedni az elkövetkezendő években Kolozsváron, ők kapassanak akár a főzés terén, akár a lakberendezés terén, akár az egészség terén olyan támpontokat, olyan fogódzókat, amivel érdemes elindulni az életben.
1: Láttam is, nagyon hasznos kis témáitok vannak. Erre egy picit később fogunk rátérni, hogy konkrétan milyen témákkal is készültök. Ugye az idei alkalom központi témája az a test. Miért éreztétek fontosnak, hogy erről beszélgessetek a fiatalokkal?
2: Nos, leginkább azért, mert a test működését rengeteg fizikai és lelki folyamat határozza meg bennünk, és hajlamosak vagyunk két véglet között tekinteni a testünkre, vagy két véglet között ugrálni, vagy túlságosan adunk a külsőnkre, és túlságosan elvagyunk, és akár ez büszkévé is tesz minket, vagy hogy rossz irányba viszel minket, vagy ennek az ellentéte, hogy túlságosan elhanyagoljuk a testképünket, a testünket, a kinézetünket, és az megint átvisz egy másik rossz végletbe, hogy hanyagok leszünk, hogy ez kihat a környezetünkre is. És akkor szerettünk volna egy olyan közeget megteremteni az akadémia által, amelyben a testünk körül megtanulhatunk úgy gondoskodni, úgy tekinteni rá, hogy külsőleg és belsőleg is tudjuk azt ápolni, tudjunk akár egészségesen viszonyulni hozzá, és tudjunk egy otthonként tekinteni rá.
1: Mint ahogy te is mondtad, a program leírásában is szerepel, az láthatjuk az eseménynél, hogy sokszor vagy túlzottan a külsőnkre figyelünk, vagy éppen, hogy elhanyagoljuk azt. Szerinted, vagy szerintetek a vezetőség szerint, akit most ugye te képviselsz, mit jelent az egészségesebb viszony a saját testünkhöz? Vagy a legegészségesebb viszony?
2: Igen, hát mi úgy gondoljuk, és az is a célunk ezzel az egész eseménnyel,

0: hogy megtaláljunk egy jó középutat abban, hogy hogyan tekintsünk egészségesen testünkre. És mit értek az alatt, hogy középút? Leginkább azt, hogy a külsőleg kellően jól, amennyire tőlünk telik, táplálkozzunk, mozogjunk, figyeljünk a külsőnkre, akár az öltözékünkre, vagy arra, hogy hogyan jelenünk meg egy munkahelyen, egy egyetemen, és emellett nagyon fontos az is, hogy hogyan van a belsőnk, és hiszem azt, vagy tapasztalom azt, hogy a belsőnket sokban befolyásolja az, ahogyan a külsőnkön történik a ruházkodás, történik az egészséges táplálkozás, történik a mozgás, történik az, hogy milyen környezetben élünk, és akkor itt ugye bejön az is, hogy a lakberendezés. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy csak úgy tudunk egészséges vonalat megtalálni a testünkkel való kapcsolatunkban, hogyha egy próbálunk olyan utat követni, amiben jól érezzük magunkat, amiben otthonosan érezzük magunkat.
1: Valahogy meg kell találni ezt az arany középutat, ugye?
0: Igen.
1: A program nagyon gyakorlati témákat is érint, ahogy te is mondtad az előbb, és mondtam, hogy majd erről még szó lesz, például a főzésről, a cukorról, hogy mennyi cukrot viszünk be, a testmozgásról, és még arról is, hogy hogyan érdemes kialakítani egy egyetemista lakást, ami szerintem sokunkban nagy kérdés. Miért tartottátok fontosnak ezeket a hétköznapibb kérdéseket is beemelni ebbe a témakörbe?
0: Ahogyan korábban említettem, pont azért, mert ezeket a kérdésköröket látjuk nagyon alapnak abban, hogy hogyan alakítsa ki például egy elsőéves egyetemista az életét. Ugye eljön otthonról, az egyetemista addig nagy vonalakban a szülők gondoskodtak róla, ugye még kiskorú volt, a szülők ellátták a ruházkodást, ellátták az étkeztetést, elláttak mindent körülötte, ugye a legjobb esetben is megvolt egy szobája, vagy egy lakókörnyezete annak az adott jelenlegi egyetemistának, míg amikor eljön egy nagyvárosba, és fel kell találja magát, akkor lehet, hogy ezekben beleütközik rengeteg kérdésbe, hogy akkor most hogy? Volt pont az egyik PR anyagunk, innen beemelek egy gondolatot, hogy én mesélem el abban, hogy én amikor egyetemistaként felköltöztem, akkor rengeteg cuccot hoztam magammal, de azért, mert fogalmam se volt, hogy akkor mekkora térben fogok lakni, és akkor pontosan mi is a fontos nekem egyetemistaként ahhoz, hogy a lakókörnyezetemben a minimális szükséges dolgokat legyenek. Úgyhogy ezért látjuk nagyon fontosnak a főzést, a költséghatékony bevásárlást, a lakberendezést, az egészséges táplálkozást, ciklustudatosságot ugye a lányoknál, úgyhogy igen, ezért ezek a témáink.
1: És mondtad, hogy a célcsoport azok inkább a fiatalabb felnőttek, ugye egyetemisták, mégis külön lány és fiú programok is lesznek. Mit szeretnétek, hogy mit adjanak ezek a külön beszélgetések a résztvevőknek?
0: Elsősorban a külön beszélgetések vagy külön műhelyek azért is jöttek létre, hogy ne csak egymással ismerkedhessenek majd ezek a résztvevők, akik eljönnek az eseményünkre, hanem egy kicsit ők, mint fiúk, meg mint lányok is külön fejlődhessenek. Ugye a lányoknál van a ciklustudatosság, és ezzel kapcsolatos, ugye ez is mennyire kihat a testképünkre, úgyhogy ezzel kapcsolatos fontos tudnivalók, meg az anya-lánya kapcsolat. Ez a két műhely közül lehet választani, a fiúknál meg az apa-fia kapcsolat, valamint hogyan szabaduljunk meg a káros függőségeinkből. És azt hiszem, hogy mind a négy műhely úgy van kitalálva, és úgy terveztük mi, hogy ki legyen találva, hogy ezáltal is épülhessen az a fiú és az a lány, aki ezen részt vesz, és úgy mehessen majd vissza, akár ebbe a közösségbe, mert még lesz majd egy közös pontunk is, hogy meséljenek, hogy ó, nekem ez volt a tapasztalom ebben és abban, és akkor már közösségként is mesélnek valamit, ahogy hazamennek, reményeink szerint épültek az adott témákból.
1: Bizonyosan így lesz. A rendezvénynek van egy másik fontos célja is, ahogy már említetted, hogy a Kolozsvárra frissen érkező fiatalok megismerik egymást, és otthonosabban érezzék magukat a városban. Mitől lehet ez különösen fontos egy elsőéves vagy újonnan Kolozsvárra költöző egyetemistának?
0: Talán leginkább abban, hogy ilyen alap fontos helyszíneket megismerjen. Itt most gondolok az alatt, hogy hol vannak a bankok, gyógyszertárak, hova mehet akár az egyetemista orvoshoz, hogyha éppen erre van szüksége, vagy hogyha a jogaira kíváncsi, akkor erre is, és nem utolsó sorban nagyon szeretnénk őket elhívni, és elmondani számukra, hogy milyen közösségek vannak, milyen keresztény közösségek vannak a városban, ahova lehet csatlakozni, ahol a hitéletben is lehet épülni, úgyhogy ezért szeretnénk minél több, így fogalmaztuk meg, hogy a top 10 tipp kolozsvári élethez, hogy 10 dolgot mondhassunk el úgy, ami testileg, lelkileg építheti őket, és fontos pontok lehetnek az egyetemista életükben.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a fizikai dolgokban is segítetek, és ugyanúgy a lelki dolgokban is. Ez nagyon jó, nagyon hasznos. És egy utolsó lezáró kérdés, hogy ha valaki október 10-én részt vesz a Fiú és Lány Akadémián, mit szeretnétek, hogy mivel menjen haza?
0: Nagyon szeretnénk, hogyha tényleg azt tudná érezni, vagy azt tudná elmondani, hogy ő egyrészt testileg, lelkileg töltődött, és hogy akár még több kérdése lenne, mert hogy elindult a gondolatmenet egy-egy témában is elmerült, valamint azt szeretnénk, hogyha meg tudná azt is fogalmazni, ha nem is egyből, de az elkövetkezendő hét vagy hónapban, akár a szobatársainak, akár ha már fiatal felnőttként dolgozó a munkatársainak, a párjának, hogy ő otthonosan érzi magát a testében, és jó érzés abban a testben lenni, amelyikben van.
2: Az elmúlt percekben Fosztó Becskip Annával, a Pulzus szervezet projektmenedzserével beszélgetett Palkó Hanna. A következő percekben Ludwig van Beethoven szimfóniái csendülnek fel.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit szerda déli magazinműsorunk második órájában, október 7-én. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában hamarosan híreket mondok. Utána a legkisebb hallgatóinkat várjuk, hiszen kezdődik mesekosárovatunk. Ezután adásunkat zenélő köntös műsorunkkal folytatjuk. 14 órakor ismét híreket mondok, majd versrovatunkkal sugározzuk. 14 óra 20 perckor pedig keresztény élet felekezetközi műsorunkat közvetítjük Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel várom tehát önöket a következő két órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A következőkben híreinket hallják.
1: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. Nikus Ortán aktívan támogatja a Moldvai Köztársaság és Ukrajna csatlakozását. Megszavazhatja a PESZEDE a Niculescu kormányt, de nem biztos, hogy részt vesz benne. Tovább terjed a veszettség Felcsíkon. Újabb fertőzött szarvasmarhát találtak. Elindult a fiatal gazdák pályázati programja. Az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ortán államfő tegnap telefonon egyeztetett az október 15-i és 16-i ülés fontos témáiról az Európai Tanács elnökével, vagyis António Costával. Sok fontos ügyet kell megvitatnunk, a gazdasági versenyképesség növelésétől, az energiaárakon keresztül az Európai Unió jövőbeli költségvetéséig, írta az államfő Facebook oldalán. Dán szerint Románia ambíciózus költségvetést szeretne, még akkor is, ha ehhez az uniónak további erőforrásokat kell biztosítania a versenyképesség és védelem támogatására. Ugyanakkor a kohéziós politikák továbbra is prioritásaink között maradnak, tette hozzá. Megemlítette továbbá, hogy António Costával az Európai Unió bővítéséről is beszéltek. Aktívan támogatjuk a Moldvai Köztársaság és Ukrajna csatlakozását. A moldvaiak az ukránokkal együtt megérdemlik, hogy az unió tagjai legyenek, ez pedig jelentősen javítaná Románia, a régió és a Fekete-tenger biztonságát is, idézte az Agile Press az elnököt. A PESZEDE vezetőinek többsége úgy véli, a pártnak vissza kell térnie a kormányzásba, és legalább 8 fontos tárcát kell irányítania a Luca Niculescu vezetőjének.

0: te kabinetben. Számolt be az Adeverro politikai forrásokra hivatkozva. Másfelől Szoringrindi Ánu közeli munkatársai azt tanácsolták a pártelnöknek, hogy szavazzák meg a kormányt, de ne küldjenek minisztereket a kabinetbe, mivel a többi párt is ellenzékbe vonul, így csak a szociáldemokratákat kapcsolhatnák össze a kormányzással, aminek politikai ára lenne a 2028-as választásokon. A PESZEDE kényes helyzetbe került, miután az államfő Luca Niculescu diplomatát jelölte miniszterelnöknek. A lap értesülései szerint több megyei PESZEDE vezető arra figyelmeztette Grindeanut, hogy az emberek elégedetlensége egyre nő a szociáldemokratákkal szemben. Ezért a PESZEDE hajlik arra, hogy megszavazza Niculescu miniszterelnöki beiktatását. A szociáldemokrata vezetők többsége ismét kormányra szeretne kerülni, különösen annak fényében, hogy Szoringrindi Ánu áprilisban azt ígérte nekik, legfeljebb 2 hónapon belül visszatérnek a végrehajtó hatalomba. A PESZEDE-nek lehetősége nyílna arra, hogy legalább 8 fontos minisztériumot, valamint egy miniszterelnök helyettesi tisztséget kapjon. Romlik a járványügyi helyzet Felcsikon. A megfigyelési zóna egyre növekszik, hisz minden gócpont körül 3 kilométeres védővezetet, azon túl pedig 7 kilométeres megfigyelési övezetet jelölnek ki. Tegnap Csigdán falván egy újabb veszettséggel fertőzött tehenet azonosítottak. Csíkszentdomokoson pedig egy veszett macska borzolta a kedélyeket. Az állatot végül vadászok lőtték ki. A vadászok hétfőn a késő délutáni órákban ártalmatlanították azt a macskát Csíkszentdomokoson, amelyik a település Balánbánya felé eső határában, a veszettség jeleit mutatva rátámadt a helyiekre. A macska először kutyákkal verekedett össze, majd megharapott egy gazdaasszonyt és egy idős helybéli férfit, valamint egy biciklist is megkergetett. Tájékoztatott Fodor Levente. A Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság járványtani osztályvezetője elmondta. A 2 sérültet kórházba szállították, ahol a protokoll szerint ellátják őket, az elpusztult állat mintáit pedig laboratóriumba küldték vizsgálatra, ahol beigazolódott a fertőzés. Megnyílt tegnap a fiatal gazdák megerősítésére célzó DR12-es finanszírozási program. A pályázatokat az Országos Vidéki Beruházás Finanszírozási Ügynökség elektronikus rendszerén keresztül lehet benyújtani december 2-áig, 16 óráig. A program teljes keretösszege közel 170 millió euró, amelyet egyenlő arányba osztottak meg az állattenyésztési, valamint a növénytermesztési és egyéb ágazatok között. Projektenként legfeljebb 200 ezer euró visszanemtérítendő támogatást igényelhető, legfeljebb 80%-os támogatási intenzitással a fiatal gazdák, illetve 65%-ossal a többi jogosult esetében. A támogatásból többek között mezőgazdasági gépek, pótkocsik és korszerű berendezések vásárlása, terménytároló és feldolgozó létesítmények kialakítása, valamint gyümölcsösök létesítése és korszerűsítése finanszírozható. A pályázatok értékelésének az első szakaszban október 6-a és november 5-e között 80 pontos, míg november 6-a és december között pedig 45 pontos minimum küszöb érvényes. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 bani. 1 amerikai dollár 4 lej 76 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma kissé felhőségboltra számíthatunk, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a Market.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. Ámós próféta könyve, 5. fejezetének 14. verse. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Pál apostolnak, a tesszalonikaiaknak írott első levele, 5. fejezetének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum,
3: szabadság. Erdélyi közéleti napilap.

0: Reklám. Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
1: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
2: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
3: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
2: Házalófazék.
3: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezek. Gyerekek, remélem már a rádió előtt vagytok, hiszen kezdődik a mesekosár rovatunk.
6: Mesekosár. Mesekosár.
7: Bolhamadár. Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más tarkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. Az szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírt a lába, hogy visszatérjen nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna, csak egy bolha. És a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem suhajt alatta egy giliszta.
8: De szépen száll a bolha madár.
7: Meghallotta ezt a bolha. Vére a fejébe tódult, nekilódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, merső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször sóhajtott imigyen.
8: De szépen száll a bolha madár.
7: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, s panaszolta, milyen terhes madár volta. Körbeállják, megcsodálják, idehívják, odahívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba. Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég, ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla. Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott, megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan közrefogták, neki ment a nagy bolha regiment, addig tépték, addig nyúzták, a tollat végül kihúzták ki az udvar közepére. 60 húzta, 60 tolta, elől az érdekelt bolha, így kiáltotta verébre.
8: Ide nézd, te csibész! Kétség hozzám, nem hatolhat, itt hozzák a bolhatollat!
7: A veréb csak megrázta a fejét.

0: Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, madártojásokat tojna. Ugrott a bolha az olba. Ott ült kakasné, kotolva takargatta 20 tojását, ne is lássák. De a bolha hozzá lépett udvarolva. Kedves tyúk, bocsánat, Jérce, ha velem helyet cserélne, elmehetne szórakozni. Nem fogok én kárt okozni, hogyha elmegy egy kicsit a tojáskák. Ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik. Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra. Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
1: – Kat! Ide nézd, te csibész! Elhiszed-e, hogy madár vagyok?
0: A veréb csak megrázta a fejét. – Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna. És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik. A pacsirtát arra kéri, hogy a hangját csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri. Nevetében a pacsirta még a könnyét is kisírta. Ó, te bolha, ó, te banga, belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból, jó napot! De a bolha tovább kérte, a hangversenyt megígérte, kárba veszel annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta, felkiáltott, te kis bolha, te kis senki! Ha én hátad mögé állok, téged ki fog észrevenni? Szegény bolha mód felett elszomorodva utazott 3 nap, 3 éjszaka egy nadrágszáron, míg elért egy boltba, felugrott a polcra, bolha nyelven elmakogta. Kapható-e bolhakotta? Bolhakotta, elfogyott, volt szerencsénk, jó napot! Így a bolha, látván, hogy betölt a sorsa, örökre elbújdosott. Otthon pedig a madárkák várták vissza, egyre várták. 2 hét múlva Harkály Olga kidobolta. Mindenkinek illik tudni, ha egy barna ugribugrit lát, bármilyen nagyot ugrik, s bárha volna pávatolla, struc tojásokon kotolna. Nem madár az, csak is bolha.
2: A magyarok csak nem tudtak nyugodni. Harci kedvük nem lohadott a németországi nagy veszedelem után sem. Amint erőre kaptak, meg sem is állottak a görög császár városáig. Megijedt a görög császár a magyar sereg láttára. Elzáratta a városnak mind a 7 kapuját, hogy a magyarok be ne mehessenek. Azt üzente, hogy ne ontsák egymás vérét. Kár volna a görögért is, a magyarért is. Inkább álljon ki a görögök részéről is egy vitéz, a magyarok részéről is egy vitéz bajvívásra. Ha a görög győz, a magyarok szépen menjenek vissza a hazájukba. Ha a magyar vitéz győz, nagy adót fizet a magyaroknak. Jól van, mondotta a magyarok vezére. Hát csak jöjjön az a vitéz. Elmennek a követek, s hát egy óra sem telt belé. Jő ki a vár kapuján egy rengeteg nagy óriás, s 2 karját összefonva megáll a magyarok előtt, s mondja nagy büszkén. Hadlám, ki mer kiállani velem, de egyszerre 2 jöjjön, egyel nem is kezdek. Összenéztek a magyarok, szikrázott a szemük a haragtól, és egyszerre 100 is kiáltotta. Én is kiállok! Én is! A legmerészebb volt azonban köztük Botond, egy köpcös, tagba szakadt ember. Ez egy szempillantásra kivált a seregből, elejbe állott a görög vitéznek, s mondta neki. Ha ide görög óriás! Botond az én nevem. A legkisebb vitéz a magyarok közt. Állíts csak te magad mellé még 2 görögöt. És amikor ezt mondotta, megforgatta a buzogányát, s úgy vágta a vár vaskapujához, hogy egyszeriben 2 recsent. Akkora lyukat ütött a kapun, hogy egy növendék gyermek kibesétálhatott volna rajta. No-no! Ingerkedett az óriás. Kár volt eldobnod azt a buzogányt. Nem kell nekem sem buzogány, sem kard, mondott a botond, s üres kézzel ment a görögnek. Egyszer jobbra lódította, aztán balra, akkor felkapta, megkeringette a levegőben, s úgy a földhöz teremtette, hogyha 7 lelke lett volna, az is kiszaladt belőle. De bezzeg szégyelte ezt a csúfságot a görög császár. Ott ült a várfokán egész háza népével s udvarával, s szentül hitték, hogy az óriás legyőzi akármelyik magyart. S lám, a legkisebbet sem tudta legyőzni. Szégyen szemre visszatakarodtak a palotába, s a császár akkora adót vállalt, amekkorát csak kívántak. Csak hogy hagyják békességben a magyarok.

0: Mesekosár rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most zenélőköntös rovatunk következik. Szentpétervár akkoriban legnépszerűbb folyóirata, a Novellust 1876-ban havonta közölte. Csajkovszki az Évszakok című zongoraciklusából egy-egy darab kottáját. A Gergely naptár életbelépésének évfordulója alkalmából készült zenélő köntösben. A sorozatból néhányat Mihail Plesznyov etalonnak tartott előadásában hallgathatnak meg kedves hallgatóink. Szerkesztő Nagy Ibolya.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Október 4-e az 1582-es évben a történelem egyik legkülönösebb pillanata volt. Ez volt a Julianus naptár utolsó napja, amelyet a naptárreform miatt azonnal október 15-e követett, így 10 nap egyszerűen eltűnt az időszámításból. Az idő múlását az ember a két legjobban látható égi test mozgásával mérte. Alapegységnek a nap volt a legmegfelelőbb, a napok múlásába viszont a hold változásai vitték szabályszerűséget, így keletkezett a hónap. A még nagyobb időegységet az évszakváltások körvonalazták. A rómaiak eredetileg a holdjárásán alapuló 10 hónapos naptárt használtak, amelyben minden hónap 29 vagy 30 napos volt, az első pedig Mars Isten haba, vagyis március volt. E régi naptár emlékét őrzik a latin számnevekből képzett hónap neveink. Szeptember a 7., október a 8., november a 9. és december a 10. Abból, hogy a nap és a hold mozgása nem ad ki közös többszöröst, problémák keletkeztek, és Julius Caesar időszámításunk előtt 46-ban megbízta Szoszigenész alexandriai görög matematikust és csillagászt a naptár korrigálásával. Ő a sokkal pontosabb szoláris egyiptomi rendszert vette alapul, és az évet 365,25 napban szabta meg. A kerekítés következtében az év 11 perccel hosszabb lett a valóságosnál, amit a korrekcióként minden negyedik évben beiktatott szökőnap sem oldott meg. 128 év alatt a percek kitettek egy teljes napot. A 16. századra az eltérés meghaladta 10 napot is, és már alig lehetett pontosan kiszámítani a húsvét és a hozzáigazodó mozgó ünnepek időpontját. 13. Gergely pápa volt az, akinek az utasítására 1582-ben sor került a Julianus naptár megreformálására, és mai műsorunkban sorra vesszük a naptárreform szereplőit, a folyamat lépéseit, magukat a változtatásokat és a Gergely naptár életbe léptetését. Az egyes tömbök között Csajkovszki témánkhoz kapcsolható zongoraciklusából hallgatunk meg részleteket. Bár magyar címe az Évszakok, a mű valójában a naptári év 12 hónapját mutatja be, és minden egyes tétel az adott hónap oroszországi hangulatát, jellegzetes életképeit festi meg zenével. A ciklus 1875 és 76 között keletkezett a Novellist című szentpétervári zenei folyóirat megrendelésére, amely havonta a lap mellékleteként

Tehát szerepelt egy rövid hangulatteremtő költemény, például Puskin, Tolsztoj vagy Nyekrászov műveiből, amelyekről a kutatások kiderítették, hogy nem a zeneszerző ihletforrásai voltak, hanem a tételek alcímeivel együtt a főszerkesztő Nikolaj Bernard tette hozzá a kiadáshoz. Felsorolom a címeket. Január a kandalló mellett, február farsang, március a pacsirta, április hóvirág, május fehér éjszakák, június barkarola, július kaszások nótája, augusztus aratás, szeptember vadászat, október őszi dal, november trojka és december karácsony.

Csajkovszki Évszakok zongoraciklusából a január hónapot hallottuk. A naptárat megreformáló 13. Gergely három hónappal a Szent Bertalan éjszakai mészárlás előtt lépett a pápai trónra. A katolikus megújulást következetesen szolgálva támogatta a franciaországi hugenotta ellenes politikát, kísérletet tett a svédek rekatolizálására és Oroszország áttérítésére, valamint támogatta az angolok ellen lázadó katolikus íreket. A papi képzést segítő szemináriumokat, kollégiumokat alapított, köztük 1579. februárjában a római magyar papneveldét is, a Collegium Hungaricumot, amely egyetlen évig működött egyedül, aztán összeolvadt a német intézettel, és jogutódja ma is működik. Bíborosi bizottságot állított fel a tengeren túli missziók irányítására. Uralkodása alatt készült el Rómában a barokk mintaképének számító Il Gesù templom. 1582-ben ő alapította a vatikáni csillagvizsgálót, amely a világon az egyik legrégebbi, ma is működő obszervatórium. Csajkovszki ciklusából a május hónap következik. A szemelvényeket Mihály Pletnyov előadásában hallgatjuk.

Lássuk most a naptárreform menetét. 13. Gergely 1576-ban hívott össze bizottságot a naptárreform előkészítésére. A tervezetet Luigi Giglio, humanista nevén Aloysius Lilius csillagász alkotta meg. 3 évszázaddal korábbi táblázatokban szereplő csillagászati adatokat használt fel, és 2 korrekciós egyenlettel rugalmasabbá tette a nap és a hold ciklusok összehangulását. Ennek következtében egyértelműen meg lehet határozni a húsvét időpontját, amely, mint tudjuk, a tavaszi nap-éj egyenlőség utáni első holdtölte utáni vasárnapra esik. Mivel még ugyanabban az évben meghalt, a munka folytatását Christophorus Clavius jezsuita matematikussal bízták, aki Giglio naptárát tudományos magyarázatokkal egészítette ki és végleges formába öntötte. A pápa 1582. február 24-én tette közzé a naptárreformról szóló Inter Gravissimas kezdetű bulláját. Abban az évben, október 4-ét, csütörtököt, péntek követte ugyan, de ez már a hónap 15. napja volt. A közbeeső napok kimaradtak, ez volt az ára annak, hogy összhangba hozzák a Julianus naptárt a csillagászati megfigyelésekkel. A régi naptár névadójának nevét viselő hónap következik, vagyis a július.

Foglaljuk össze, mik az eltérések a Julianus és a Gergely naptár között. A Gergely naptár szerint egy év átlagosan 365,24 nap hosszú, ami sokkal jobban követi a Föld nap körüli valódi keringési idejét, mint a Julianus naptár szerinti 365,25 nap. A Gergely naptár Krisztus születésétől számolja az éveket, szemben a Julianus naptárral, amely időszámításunk előtt 45-ben lépett érvénybe. Az új szabályozás szerint az évszázadok záró éve nem szökő év, kivéve a 400-zal maradék nélkül oszthatókat. Így nem 128, hanem csak 3300 év alatt alakul ki egy teljes napnyi eltérés, úgyhogy legközelebb 4782-ben lesz szükség egy nap kihagyására. A bullát először csak a katolikus országokban vezették be, ezekben is a közvélemény értetlenkedése mellett. Lengyelország pravoszlávok lakta területein még felkelés is kitört. Az átállás a Habsburg Birodalomban 1584-ben történt meg, Magyarországon az 1588-as diéta iktatta törvénybe a Gergely naptár használatát, amit a protestánsok elutasítottak, nem vették figyelembe a pápa rendelkezéseit. A legtovább a máramarosi református egyházkerület ellenkezett, ahol 1623-ig a Julianus naptár volt érvényben. Németországban a 17. század közepéig párhuzamosan volt használatban a régi és az új rendszer. Nagy-Britannia az amerikai gyarmataival együtt csak 1752-ben adta be derekát, Japánban 1873-ban léptette életbe a császár. Európában utolsóként 1923-ban az ortodox Görögországban vezették be. Oroszország nem, hanem csak a Szovjetunió tért át a Gergely naptárra 1918. január 31-én. Így került a nagy októberi szocialista forradalom évfordulója november 7-ére. Csajkovszki idejében a Julianus naptár volt érvényben, amely szerint a zeneszerző 1840. április 25-én született, a ma használatos Gergely naptár szerint ez május 7-e. 1893. október 25-én halt meg, ami a Gergely naptár szerint november 6-ának felel meg. Most az évszakok október hónapjával elbúcsúzunk.

0: Csajkovszki Évszakok zongoraciklusának Október című darabjával véget ért a zenélőköntös naptárreformhoz kapcsolódó műsora. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.

0: Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, szerda déli műsorunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Adásunk utolsó órájában hamarosan hírekkel jelentkezek, majd versrovatunkat sugározzuk. Az óra utolsó részében pedig keresztény élet műsorunkat közvetítjük, melyet Szecsődi Árpád munkatársunk szerkesztett. Ezzel várom tehát hallgatóinkat a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnusradio.ro honlapon. Elérhetnek továbbá minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, de személyesen fel is kereshetnek minket a Konstanta utca 1-3 szám alatt. A következőkben híreink következnek.
1: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. Nikus Ortán aktívan támogatja a Moldvai Köztársaság és Ukrajna csatlakozását. Megszavazhatja a PESZEDE a Niculescu kormányt, de nem biztos, hogy részt vesz benne. Tovább terjed a veszettség Felcsíkon. Újabb fertőzött szarvasmarhát találtak. Elindult a fiatal gazdák pályázati programja. Az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ortán államfő tegnap telefonon egyeztetett az október 15-i és 16-i ülés fontos témáiról az Európai Tanács elnökével, vagyis António Costával. Sok fontos ügyet kell megvitatnunk, a gazdasági versenyképesség növelésétől, az energiaárakon keresztül az Európai Unió jövőbeli költségvetéséig, írta az államfő Facebook oldalán. Dán szerint Románia ambíciózus költségvetés szeretne, még akkor is, ha ehhez az uniónak további erőforrásokat kell biztosítania a versenyképesség és védelem támogatására. Ugyanakkor a kohéziós politikák továbbra is prioritásaink között maradnak, tette hozzá. Megemlítette továbbá, hogy António Costával az Európai Unió bővítéséről is beszéltek. Aktívan támogatjuk a Moldvai Köztársaság és Ukrajna csatlakozását. A moldvaiak az ukránokkal együtt megérdemlik, hogy az unió tagjai legyenek, ez pedig jelentősen javítaná Románia, a régió és a Fekete-tenger biztonságát is, idézte az Agile Press az elnököt. A PESZEDE vezetőinek többsége úgy véli, a pártnak vissza kell térnie a kormányzásba, és legalább 8 fontos tárcát kell irányítania a Luca Niculescu vezette kabinetben. Számolt be az Ad Evero politikai forrásokra hivatkozva. Másfelől Szoring Rendiánu közeli munkatársai azt tanácsolták a pártelnöknek, hogy szavazzák meg a kormányt, de ne küldjenek minisztereket a kabinetbe, mivel a többi párt is ellenzékbe vonul. Így csak a szociáldemokratákat kapcsolhatnák össze a kormányzással, aminek politikai ára lenne a 2028-as választásokon. A PESZEDE kényes helyzetbe került, miután az államfő Luca Niculescu diplomatát jelölte miniszterelnöknek. A lap értesülései szerint több megyei PESZEDE vezető arra figyelmeztette Grindeanut, hogy az emberek elégedetlensége egyre nő a szociáldemokratákkal szembe. Ezért a PESZEDE hajlik arra, hogy megszavazza Niculescu miniszterelnöki beiktatását. A szociáldemokrata vezetők többsége ismét kormányra szeretne kerülni, különösen annak fényében, hogy Szoring Grindeanu áprilisban azt ígérte nekik, legfeljebb 2 hónapon belül visszatérnek a végrehajtó hatalomba. A PESZEDE-nek lehetősége nyílna arra, hogy legalább 8 fontos minisztériumot, valamint egy miniszterelnök helyettesi tisztséget kapjon. Romlik a járványügyi helyzet Felcsíkon. A megfigyelési zóna egyre növekszik, hisz minden gócpont körül 3 kilométeres védővezetet, azon túl pedig 7 kilométeres megfigyelési övezetet jelölnek ki. Tegnap Csigdán falván egy újabb veszettséggel fertőzött tehenet azonosítottak. Csíkszentomokoson pedig egy veszett macska borzolta a kedélyeket. Az állatot végül vadászok lőtték ki. A vadászok hétfőn a késő délutáni órákban ártalmatlanították azt a macskát Csíkszentomokoson, amelyik a település Balánbánya felé eső határában, a veszettség jeleit mutatva rátámadt a helyiekre. A macska először kutyákkal verekedett össze, majd megharapott egy gazdaasszonyt és egy idős helybéli férfit, valamint egy biciklist is megkergetett. Tájékoztatott Fodor Levente. A Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság járványtani osztályvezetője elmondta. A két sérültet kórházba szállították, ahol a protokoll szerint ellátják őket, az elpusztult állat mintáit pedig laboratóriumba küldték vizsgálatra, ahol beigazolódott a fertőzés. Megnyílt tegnap a fiatal gazdák megerősítésére célzó DR-12-es finanszírozási program. A pályázatokat az Országos Vidéki Beruházás Finanszírozási Ügynökség elektronikus rendszerén keresztül lehet benyújtani december 2-áig, 16 óráig. A program teljes keretösszege közel 170 millió euró, amelyet egyenlő arányba osztottak meg az állattenyésztési, valamint a növénytermesztési és egyéb ágazatok között. Projektenként legfeljebb 200 ezer euró visszanemtérítendő támogatást igényelhető, legfeljebb 80%-os támogatási intenzitással a fiatal gazdák, illetve 65%-ossal a többi jogosult esetében. A támogatásból többek között mezőgazdasági gépek, pótkocsik és korszerű berendezések vásárlása, terménytároló és feldolgozó létesítmények kialakítása, valamint gyümölcsösök létesítése és korszerűsítése finanszírozható. A pályázatok értékelésének az első szakaszban október 6-a és november 5-e között 80 pontos, míg november 6-a és december között pedig 45 pontos minimum küszöb érvényes. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,35 bani, 1 amerikai dollár 4,76 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma kissé felhőségboltra számíthatunk, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a Morkez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. Ámós próféta könyve, 5. fejezetének 14. verse. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Pál apostolnak, a tesszalonikaiaknak írott első levele, 5. fejezetének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám. Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
4: www.agnusradio.ro
3: Közösségünk honlapja.
5: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: A következő percekben versrovatunkkal sugározzuk.

Lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt amott csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden napot leszel velem. S most visszanézve a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben. Az úr kézen fogott, s szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át, azért láttad csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak.

0: Az elmúlt percekben versrovatunkkal sugároztuk. Most pedig Keresztény Élet felekezet közi műsorába várja Önöket, munkatársam Szecsődi Árpád.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele 3. fejezetének 1-től 10-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Makkai László, a magyarországi maklári református egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Ha a hívő módon döntünk című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség szeretettel köszöntöm mindannyiukat. A mai napon Jakab apostol leveléből a harmadik fejezet első és következő verseiből szól hozzánk Isten üzenete. A következőképpen. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. A nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink közt, hogy egész testünket beszennyezés lángba borítja egész életünket. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Amen. Ez a mai bibliai részlet is bizonyítja, mennyire igaz, hogy a Biblia az életkönyve. A mindennapok tapasztalatai is leszűrődnek benne, az isteni kinyilatkoztatásnak köszönhetően, sokszor új perspektívából. A beszédünkkel kapcsolatban ismerjük a sóval fűszerezettség, a mindenkor alkalmasnak lenni elvét, de vajon uraljuk-e annyira a gondolkodásunkat, hogy az kihasson a megnyilvánulásainkra is? Áthat-e bennünket olyannyira Isten szeretete és lelkülete, hogy nincs oly feszültséglevezető megjegyzésre szükség, mint ahogyan azt sokszor halljuk, és talán néha mi magunk is mondjuk. Minimum szint, a pontos fogalmazás, a nyelvi igényesség, a szép tiszta beszéd. Azonban azt is tudjuk, hogy ez csupán a felszín, hiszen realitás, tény, hogy a szív teljességéből szól a száj. A mindennapokban tapasztalható sokfelé szakadozottság, a mindenhol teljesítenem kell tapasztalata, az azonnaliság, kultúrálatlansága nem segít minket a beszéd tisztaságának megőrzésében. De a mindenható, ő igen. A mindenhatóval eltöltött időnk nem csak gyógyító, de rendszerező is. Mit érdemes, és mit nem érdemes.

gondolni, sem pedig kimondani. Segít megfogalmazni, hogy mi az értékes és mi romboló. Segít felismerni, hogy önmagamban is milyen negatív szokások és megfogalmazások akarnak a felszínre törni. Isten adjon nekünk erőt, hogy ne csak erőt akarjunk venni magunkon, de uraljuk is az ő szent, tiszta erejével minden gondolatunkat, hogy amikor megszólalunk, az valóban mások épülésére lehessen. Ámen. Imádkozzunk most ezért. Köszönjük, hogy a te szavad, Istenünk, élet és örömforrás számunkra. Kérünk, alakítsd a mi gondolkodásunkat és a mi beszédünket ugyanebbe az irányba, hogy mások számára áldás legyen. Óvd meg bennünket szóbeli, gondolatbeli bűnöktől egyaránt, ma is, holnap és minden időben.

Isten üzenete Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Jakab apostol levele 3. fejezetének 1-10-ig terjedő versei alapján.

0: Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Ha a hívő módon döntünk című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.
1: Ha hívő módon döntünk. Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amije volt. Lót is vele jött a délvidékre. Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Aj között, annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott segítségül hívta Abrám az Úr nevét. De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Olyan sok volt a szerzeményük, hogy nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Abrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a periziek is ott laktak azon a földön. Azért Abrám ezt mondta Lótnak. Ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország. Válj el tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Coarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult.

Abrámmal. Azon kívül, amit azért még bukásában is meg kellett tanulnunk tőle, azt, hogy nem védekezik, nem magyarázkodik, nem mosakszik, nem hivatkozik semmire, hanem csöndesen és szégyenkezve elhagyja Egyiptomot. Talán helyesebb, ha így tesszük fel a kérdést, mi az, ami nem történik a hit atyával? Nem omlik össze. Nem mondja, hogy ilyen bukás után inkább hazamegyek Úr városába. Tévedtem önmagam felől. Nem lehetek én ezek után Isten embere. Abba hagyom ezt az egész vándorlást. Sok komoly hívő ember maradt el a gyülekezetből, és nem vette kezébe többé az ígét, mert így gondolkozott, hogy azok után, ami velem történt, jobb, ha abba hagyom a tanítványságot, a kereszténységet. Így úgysem mehetek az Úr asztalához. Ilyenkor három igaz gondolatba kellene kapaszkodni, mégpedig Isten a szeretet. Még estünkben is közelebb eshetünk hozzá. Tanítványságunkat minden nap előről kell, lehet és szabad kezdenünk. Ezt a hármat tudhatta a maga módján már Abrám is, mert pontosan oda megy vissza, ahol letért az egyenes útról Egyiptom felé. Megkeresi a régi oltára helyét, Bétel és Aj között, és azt teszi, amit egykor ott hagyott abba. Ott segítségül hívta Abrám az Úr nevét. Azaz megtapasztalván az Úr iránta való, hosszú tűrő szeretetét, újra kezdi szolgálatát, még közelebb kerülve az Úrhoz. Az csak természetes, hogy a kísértő sem marad rest, s ha előbb kívülről éhséggel támadta meg Abrámot, most belülről kezd offenzívát ellene. A vele vándorló unoka öccsöt, Lótot használja fel, új támadása eszközéül. Itt meg kell állnunk egy pillanatra. Ezt az egész, most következő Lótféle konfliktust Abrám tulajdonképpen magának köszönheti. Mindazt, ami ezután történik vele, Lót miatt. Talán elkerülte figyelmünket, amikor elhívja az Úr, menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából. Abrám kimegy a földjéről, de ezt a rokonát valamiért magával viszi. És mennyi baja támad még emiatt? Sosem felejtem el annak a fiatal barátomnak panaszát, akit félreérthetetlenül és döntő módon hívott el az Úr lelkészi szolgálatra. Jól fizetett állását hagyta ott. Családjával is szembe került, ahhoz, hogy beiratkozhassék a teológiára, mégis megtette. Csak éppen egy régi, feslet életű, alkoholista barátjával nem szakította meg meglehetősen zavaros kapcsolatát. Minden későbbi baja, bukása ennek a meg nem szakított rokoni kapcsolatnak lett a gyümölcse. Ha az Úrnak egyszer az a parancsa, hogy menj el, akkor egészen el kell menni, olykor még a régi kapcsolatokból is. Ezt mulasztotta el Abrám, és ezt a rést találja meg a kísértő és az éhség, és Egyiptom után Lót miatt támad baja. Lót pedig örök típus 4 évezred óta, ezért jó, ha leleplezzük, mert mindig mindenütt megtalálható, ahol az Úr nevét imádják. Merjük kimondani önmagunkban is.
Ma is

Szóhasználattal így mondhatnánk, ő az örök, kollaboráns és opportunista, együttműködő és haszonleső megalkuvó. Nem Istenre néz és hallgat, mint Abrám, hanem Abrámra néz és hallgat, amíg úgy érzi, van valami haszna abból. Ő az örök és ember. Két helyütt is olvashatjuk ezt a jellegzetes Ist az ígében. Mózes első könyve 12. részének 4. versében, ahol ezt olvassuk, Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Majd a 13. rész legelején, Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amije volt. Lót is vele jött a délvidékre. Fájdalmas példa, de mégis elmondom, mert csak így tudom ezt a típust, ezt az is embertípust érzékeltetni. Az 1940-es évek elején felkeresett egy férfi, és szemrehányást tett, hogy miért nem választottuk meg őt is presbiternek. A legközelebbi választáskor megválasztottuk. Az is maradt, amíg a presbiterség tisztséget jelentett a világban, míg a munkahelyén ezért külön megdicsérték. Ám tüstént elmaradt, mihelyest néhány év múlva a kommunizmusban már hátrányt jelentett volna a karrierjében. Mi sem mutatja jobban, hogy Abrámot előző bukása ellenére is az Úr lelke vezette, mint az, hogy régi oltár közelében, a régi szolgálatát felvéve, az első feszültség alkalmával, ami Lót pásztorai és az ő pásztorai között történik, felismeri Lótban a vér szerint való, de nem lélek szerinti rokonában ezt az is embertípust, a kollaboránst, az opportunistát, és az ügy érdekében megszabadul tőle. Igen, az ügy érdekében, hogy míg az Úr nevét hirdeti, az ott lakó kánaániak és periziek, azaz a benszülöttek, ne lehessenek tanúi rokoni harcnak, veszekedésnek, viszálynak. És jó, ha szívünk kegyesebbik fele azt is észreveszi, hogyan szabadul meg Lóttól. Nem mondja, hogy nézd, édes, kedves unokaöcsém, ezentúl jobban kell szeretnünk egymást, nem szabad viszálykodnunk, és így tovább, kegyesen szólva. Világosan látja, hogy itt az érzelmi megoldás nem megoldás, különösen úgy nem, hogy közben rádöbbent, eleve nem kellett volna magával vinnie Lótot. Ezért konkrét megoldást javasol. Ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország? Válj el tőlem! Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra térek. Ez a nem kegyes, hanem hívő magatartás. Konkrét megoldást ajánl, de a maga kárára. Azaz átengedi a választást Lótnak, a fiatalabbnak. Ha valaha rászolgált Abrám a hit atya elnevezésre, erre a hallatlan nagy tisztségre, akkor itt, ennél a döntésénél valóban rászolgált, amikor hitben a maga kárára felajánlja a fiatalabbnak a választás lehetőségét. Lót természetesen a vidék kövérebb legelőit, jobbik részét választja. Emberi módon jól választ, ám később kiderül, hogy nem helyesen.
mert számtalanszor lehet emberi meggondolások alapján jól választani, de végső soron mégis helytelenül. Lót a kövérlegelőkkel együtt Sodoma és Gomora későbbi sorsát is választja. Ó, ha előre tudnunk lehetne, mi a jó választás? Nem, ezt nem lehet előre tudnunk. De lehet adott helyzetben, mint Abrám az ügy érdekében, hívő módon döntenünk, ha kell, áldozatot hozva, és az Úr megállthatja ezt a döntést, mint ahogy Abrámét is megáldotta. Amikor Abrám is felemeli a tekintetét a Lót által neki hagyott földre, ott csak sivatagot lát, kiszáradt földet, de hosszú idő után ismét megszólal neki a hang, és ezt mondja a porra, amit lát. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld porát. Aki meg tudja számolni a föld porát, az tudja megszámolni majd a te utódaidat is. Figyeljünk nagyon! Mihelyt megszakad Abrám kapcsolata Lóttal, akivel már induláskor meg kellett volna szakítani a kapcsolatát, tehát amikor és végre egészen és maradéktalanul engedelmeskedik, ismét megszólal a régen óhajtott hang. Megerősíti, sőt, kiszélesíti neki az eredeti ígéretet. Talán most bennünk is felsejlik, kivel vagy éppen mivel kellene egészen és maradéktalanul szakítanunk, hogy újra megszólaljon bennünk a hang. Például az ige olvasása közben, amire olyan régen vágyunk, s újra érezzük, ő beszél hozzánk. Lehet egyikünk másikunk számára a mai nap érett meg egy határozott és döntő szakítás, és ezzel együtt, mint egy ennek gyümölcseként, egy határozott és döntő új szövetség. Most elhallgatok, hogyha mondani valód van, szólhass neki, és ha az Úr akar, szólhasson hozzád.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, ha a hívő módon döntünk című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban Isten igéje Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Jakab apostol levele 3. fejezetének az 1-től 10-ig terjedő versei alapján, ezt követően pedig a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Ha a hívő módon döntünk című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért Keresztény Élet rovatunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

Lassan szárt a déli adásunk, végéhez érünk, de továbbra is hallgathatnak minket online a www.agnosradio.ro honlapon keresztül. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel, 18 órakor istentiszteletet sugárzunk, utána pedig krédó és versrovatunkat. 20 órától pedig mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, amely ma Polc Alain, magyar pszichológus írónőtől származik, aki 1922. október 7-én született, és így szól. Az ember arra éhes, hogy úgy szeressék, ahogyan van. Hallgathatnak minket Kolozsváron is környékén, a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnosradio.ro weboldalon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, valamint megtalálhatnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Természetesen leveleiket is várjuk az agnus@agnosradio.ro e-mail címre. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Nikus Ortán aktívan támogatja a Moldvai Köztársaság és Ukrajna csatlakozását. Megszavazhatja a PESZEDE a Niculescu kormányt, de nem biztos, hogy részt vesz benne. Tovább terjed a veszettség Felcsíkon. Újabb fertőzött szarvasmarhát találtak. Elindult a fiatal gazdák pályázati programja. Az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ortán államfő tegnap telefonon egyeztetett az október 15-i és 16-i ülés fontos témáiról az Európai Tanács elnökével, vagyis António Costával. Sok fontos ügyet kell megvitatnunk, a gazdasági versenyképesség növelésétől, az energiaárakon keresztül, az Európai Unió jövőbeli költségvetéséig, írta az államfő Facebook oldalán. Dán szerint Románia ambíciózus költségvetést szeretne, még akkor is, ha ehhez az uniónak további erőforrásokat kell biztosítania a versenyképesség és védelem támogatására. Ugyanakkor a kohéziós politikák továbbra is prioritásaink között maradnak, tette hozzá. Megemlítette továbbá, hogy António Costával az Európai Unió bővítéséről is beszéltek. Aktívan támogatjuk a Moldvai Köztársaság és Ukrajna csatlakozását. A moldvaiak az ukránokkal együtt megérdemlik, hogy az unió tagjai legyenek, ez pedig jelentősen javítaná Románia, a régió és a Fekete-tenger biztonságát is, idézte az Agile Press az elnököt. A PESZEDE vezetőinek többsége úgy véli, a pártnak vissza kell térnie a kormányzásba, és legalább 8 fontos tárcát kell irányítania a Luca Niculescu vezette kabinetben, számolt be az Adevero politikai forrásokra hivatkozva. Másfelől Sorin Grandiano közeli munkatársai azt tanácsolták a pártelnöknek, hogy szavazzák meg a kormányt, de ne küldjenek minisztereket a kabinetbe, mivel a többi párt is ellenzékbe vonul. Így csak a szociáldemokratákat kapcsolhatnák össze a kormányzással, aminek politikai ára lenne a 2028-as választásokon. A PESZEDE kényes helyzetbe került, miután az államfő Luca Niculescu diplomatát jelölte miniszterelnöknek. A lap értesülései szerint több megyei PESZEDE vezető arra figyelmeztette Grindianut, hogy az emberek elégedetlensége egyre nő a szociáldemokratákkal szemben. Ezért a PESZEDE hajlik arra, hogy megszavazza Niculescu miniszterelnöki beiktatását. A szociáldemokrata vezetők többsége ismét kormányra szeretne kerülni, különösen annak fényében, hogy Sorin Grandiano áprilisban azt ígérte nekik, legfeljebb 2 hónapon belül visszatérnek a végrehajtó hatalomba. A PESZEDE-nek lehetősége nyílna arra, hogy legalább 8 fontos minisztériumot, valamint egy miniszterelnök helyettesi tisztséget kapjon. Romlik a járványügyi helyzet Felcsíkon. A megfigyelési zóna egyre növekszik, hisz minden gócpont körül 3 kilométeres védővezetet, azon túl pedig 7 kilométeres megfigyelési övezetet jelölnek ki. Tegnap Csigdán falván egy újabb veszettséggel fertőzött tehenet azonosítottak. Csíkszentomokoson pedig egy veszett macska borzolta a kedélyeket. Az állatot végül vadászok lőtték ki. A vadászok hétfőn a késő délutáni órákban ártalmatlanították azt a macskát Csíkszentdomokoson, amelyik a település Balánbánya felé eső határában, a veszettség jeleit mutatva rátámadt a helyiekre. A macska először kutyákkal verekedett össze, majd megharapott egy gazdaasszonyt és egy idős helybéli férfit, valamint egy biciklist is megkergetett. Tájékoztatott Fodor Levente. A Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság járványtani osztályvezetője elmondta. A 2 sérültet kórházba szállították, ahol a protokoll szerint ellátják őket, az elpusztult állat mintáit pedig laboratóriumba küldték vizsgálatra, ahol beigazolódott a fertőzés. Megnyílt tegnap a fiatal gazdák megerősítésére célzó DR12-es finanszírozási program. A pályázatokat az Országos Vidéki Beruházás Finanszírozási Ügynökség elektronikus rendszerén keresztül lehet benyújtani december 2-áig, 16 óráig. A program teljes keretösszege közel 170 millió euró, amelyet egyenlő arányba osztottak meg az állattenyésztési, valamint a növénytermesztési és egyéb ágazatok között. Projektenként legfeljebb 200 ezer euró visszanemtérítendő támogatást igényelhető, legfeljebb 80%-os támogatási intenzitással a fiatal gazdák, illetve 65%-ossal a többi jogosult esetében. A támogatásból többek között mezőgazdasági gépek, pótkocsik és korszerű berendezések vásárlása, terménytároló és feldolgozó létesítmények kialakítása, valamint gyümölcsösök létesítése és korszerűsítése finanszírozható. A pályázatok értékelésének az első szakaszban október 6-a és november 5-e között 80 pontos, míg november 6-a és december között pedig 45 pontos minimum küszöb érvényes. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 bani. 1 amerikai dollár 4 lej 76 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma kissé felhőségboltra számíthatunk, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a Marquez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. Ámós próféta könyve, 5. fejezetének 14. verse. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Pál apostolnak, a tesszalonikaiaknak írott első levele, 5. fejezetének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, tocsogó, polifát, spektrákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, tocsogó, polifát, spektrákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Ökumenikus Segélyszervezet jelenléte Ukrajnában.
11: A segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában. Érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk. Az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek.
10: Sűrű hetek vannak a miskolci Lévai József Református Gimnázium mögött.
12: Nagyon jó hírem van, minden készen áll, 170 új diákunk érkezett, és a tanévet 21 osztállyal és a stúdióba való megérkezésem előtt összesítettem 675 pillanatnyilag 675 diákkal kezdjük, a diákotthonunkban pedig 150 fővel, 4 lánycsoporttal és 2 fiúcsoporttal.
10: Irodalomterápiás foglalkozások kamaszoknak.
13: Van klinikai irodalomterápia is, de ez nem az, amit én csinálok. Én a fejlesztő irodalomterápiának mondjuk ezt. Ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy bárkit is fejlesztünk és megjavítunk. Ez azt jelenti, hogy olyan emberekkel dolgozunk, akik nem a klinikai populációt érintik. Igazából mindenkinek ajánlom, aki szeretne önmagával foglalkozni, vagy foglalkoztatják

0: világról, önmagáról, a társas kapcsolatairól és bármiről kérdése, mert ennek az a célja, hogy beszéljünk, halljunk a saját gondolatainkat, lássuk, hogyha leírjuk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Az ökumenikus segélyszervezet évek óta jelen van Ukrajnában, a háború 2022-es eszkalációja óta pedig minden korábbinál nagyobb humanitárius segítségnyújtást végez az országban. A szervezet munkája a Kárpátaljától egészen a háború sújtotta keleti és déli térségekig terjed, a humanitárius segítség mellett pedig hosszú távú programokkal és a helyi közösségek támogatásával is igyekeznek enyhíteni a háború következményeit. Az Ukrajna a humanitárius helyzetről, a jelenlegi programokról és a segítségnyújtás tapasztalatairól Dékány Bencével, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának igazgatójával beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a háború kitörése pillanatától nagyon mély szálakkal kötődik az ukrajnai segélyprogramokhoz. Nagyon sok területen vannak ott, itt Kárpátalján is, és az ország számos régiójában, akár a front közeli zónákban is. Éppen nem olyan rég hallhattunk arról, hogy egy új állomásponttal bővült Harkov városában nyit egy irodát a szervezet. Kérem, mesélj ennek a mostani irodanyitásnak az apropóján erről a tevékenységi területről.
3: A segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában. Érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk. Az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek, több mint 500 000 rászorulót elérve abban az időszakban, és erre még egy szintet tudtunk tenni, vagy lépni 2022-ben, amikor kitört a háború. Ekkor már négy irodában keresztül Lviv, Kijev és Dnipro központtal hajtottunk végre segélyezési akciókat, amelynek következtében 2022-t követően egy több mint 50 000 000 dollár értékű segélyakció keretében több mint 1 000 000 rászorulót tudtunk elérni. Szóval, ahogy ön is említette, elég komoly elérési számokkal dolgozunk, mindig is fókuszterületként és prioritásként gondoltunk az ukrajnai munkánkra, és ez a jövőben sem fog változni. Azonban azt látni kell, hogy a nemzetközi segélyezés források az elmúlt időszakban erősen visszaestek több okból, és ez sajnos a mi szervezetünket is, és a mi munkánkat is befolyásolta. Éppen ezért a korábbi négy iroda helyett az elmúlt időszakban Beregszászi központtal hajtottuk végre programjainkat, a többi irodánál egyfajta racionalizációt kellett végrehajtani.
2: Azért csökken a támogatás mértéke a nemzetközi szervezetektől, egyébként nagyon sok területen ezt látjuk, mert valóban csökken a feladat és az igény és a probléma?
3: Sajnos nem. Ukrajna is, és az ottani háború is ennek egy mintapéldája sajnos, de ha globálisan körbenézünk, ott is azt látjuk, hogy mintha inkább számosodna azoknak a területeknek a száma, legyen szó akár természeti, akár ember okozta katasztrófáról, ahol milliók szorulnak segítségre. Szóval azt látjuk, hogy az igények nem csökkennek, ugyanakkor a figyelem egy adott konfliktusra, egy adott helyzetre rövidül, és egyre kevesebb időt szán rá mind a média, mint pedig a nemzetközi segélyezéssel foglalkozó országok. Mondhatni, elmúlik a figyelem.
2: Térjük vissza akkor Harkov esetére, ott mi zajlik, és miért pont ezt a területet választották?
3: Ahogy említettem, sajnos a forrás hiány miatt egy bizonyos szintű racionalizációt kellett végrehajtanunk, ugyanakkor folyamatosan követtük az országban zajló híreket ettől függetlenül is. Ennek kapcsán azt láttuk, hogy a frontvonal környékén nagyon-nagyon komoly humanitárius helyzet van kialakulóban, talán a legkeményebb térre lehet számítani az idei év során. Éppen ezért úgy láttuk, hogy mind nekünk ahhoz, hogy megfelelő gyorsasággal, pontossággal, információhoz jussunk az ott zajló folyamatok kapcsán, szükségünk van egy irodára, és ugyanígy abban a pillanatban, hogy rendelkezésre állnak azok a források, amivel mi a rászorulókon segíteni tudunk, egy ottani irodával, egy ottani koordinációs központtal tudjuk ezt a leghatékonyabban eljuttatni a rászorulóknak. Két fő területre szeretnénk most a következő időszakban fókuszálni. Az egyik a helyi civil kezdeményezéseknek a megerősítése, hiszen ki tudná jobban azt, hogy mire van szüksége az odaérkező belső menekülteknek, akár az ott nehéz helyzetbe kerülő idős rászoruló közösségnek, mint maga az ott élő helyi közösség. Szóval ezeket a kezdeményezéseket szeretnénk támogatni az első időszakban, az ő kapacitásaikat szeretnénk fejleszteni. Ez lesz az első és talán legfontosabb tevékenységünk, és emellett, ahogy említettem, egy nagyon hideg térre számítunk, szóval a hideg téliesítési felkészülés folyamatához is szeretnénk hozzájárulni.
2: Milyen területeken tudnak jelen lenni ma ezekben a régiókban? Mi az, ami most jellemzi a különböző projekteket az Ökumenikus Segélyszervezet belső Ukrajnán terén?
3: Azt látjuk, hogy Ukrajnában, ebben a hatalmas országban területtől függően egészen eltérőek a szükségletek jelenleg. Még Harkivban elsősorban humanitárius segítségnyújtásra kell gondolni, akár élelmiszer, szállás, higiéniai eszközöknek a biztosítása a prioritás, addig a kijevi régióban már sokkal inkább az oktatási intézmények rehabilitációjára tudunk fókuszálni, ott erre van nagyon nagy szükség, a nyugati régiókban pedig az odaérkező belső menekülteknek a megsegítésére, akár a veteránoknak a támogatása és reintegrációja az, ami nagyon-nagyon fontos lesz a következő időszakban. Szóval folyamatosan figyeljük azt, hogy melyik régióban, melyik országrészben mire van a legnagyobb igény, és mi ezzel kívánjuk segíteni a rászorulókat.
2: Kérünk oda Kárpátaljához, minden éven számos programmal segítik az itt élőket, mindenféle képzéssel, szociális programmal, illetve a tél közeletével, egyéb fűtési támogatással is próbálják segíteni a kialakult helyzetet.
3: Így igaz, továbbra is töretlenül működnek anyaotthonaink, gyermekeket támogató intézményeink, és emellett természetesen itt is szeretnénk a téliesítési folyamathoz hozzájárulni. Hamarosan el fogjuk tudni indítani azt a sajnos nem a korábbiakkal megegyező, de igyekszünk egy komolyabb támogatást nyújtani ott helyben is.
2: Az anyaotthonoknak a funkciója, a hálózata nagyon fontos funkciót tölt be, nagyon fontos munkát végeznek, gyakorlatilag szakmai segítséget, melegételt, illetve sok esetben egy tér kialakítása, amely biztos pont lehet a gyermekek nevelésében, fiatal anyukák részén. Mennyire működik ez jól, és milyen igényre válaszolt az elmúlt években kialakított hálózatok?
3: A gyermekek támogatása az mindig is a segélyszervezetnek a fókuszterülete volt. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekekbe való befektetés az igazából a jövőbe való befektetés. Ők azok, akik a leginkább magukra vannak idézőjelben utalva, hogyha a körülmények nem biztosítottak. Akár legyen szó itt oktatásról, élelmezésről, ahogyan is említette. Ezt a munkát szeretnénk mindenképpen folytatni a jövőben is. Úgy látjuk, hogy azokkal, akikkel mi tudtunk foglalkozni, és a mi látókörünkön belül vannak, sok esetben volt komoly fejlődés, sikersztorikról, sikertörténetekről tudunk beszámolni. Nyilván az igények azok mindig magasabbak, mint a mi elérési számaink, tehát lehetne ezt nyilván tovább fejleszteni. Azon dolgozunk, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni ezt a fajta támogatást is.
2: Különböző szociális tevékenységeket is végeznek Kárpátalján, ezek mennyire maradnak meg, mennyire sikerül ezeket kivitelezni?
3: Egyelőre úgy látjuk, hogy ezek tudnak folytatódni. A célunk az, hogy továbbra is folyamatos kapcsolatban legyünk a helyi közösséggel, legyen szó a helyi kormányzatról, a helyi rászorulókról, a helyi lakosságról, tehát folyamatosan felmérjük azokat az igényeket, szükségleteket, amik most jelenleg felmerülnek. Itt azért komoly változásra nem számítunk a közeljövőben, tehát úgy gondoljuk, hogy azok a fajta programok és segélyezési akciók, amiket az elmúlt években rendszeresen végrehajtott a segélyszervezet, azokra a közeljövőben is szükség lesz.
2: Az alapítvány várja a személyes adományokat is, illetve van mód mindenféle támogatási oldalra. Mit kell tudni ennek a részéről, hogyan lehet segíteni az alapítványt? A 1353-as adományvonal az él, és tényleg itt a lehetőség akár azok számára, akik Magyarországon töltik az életüket, vagy éppen külföldön is Kárpátaljára származnak, mindenképpen van lehetőség így módon támogatni a kárpátaljai ukrajnai tevékenységüket is.
3: Így igaz, nagyon szépen köszönöm, illetve szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a segélyszervezet.hu oldalon az Ukrajna fület kiválasztott további információkat tudhatnak meg a jelenleg zajló programjainkról, tevékenységünkről, és itt az adományozás fülön belül pedig hozzá tudnak járulni a munkánkhoz.
2: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra, szolgálatukra.
3: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Dékány Bencével, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának igazgatójával beszélgettünk.

0: az anyaország. Sűrűhetek vannak a miskolci Lévai József Református Gimnázium mögött. Az intézmény elindította 8 osztályos képzését, emiatt egész nyáron felújítások zajlottak a kollégiumi szárnyban, és a középiskola pedagógiai munkáját is fel kellett készíteni az ötödikesek érkezésére. Nem csak erről, hanem az idei tanév célkitűzéseiről is beszélget dr. Simon Zoltán főigazgatóval, Kojsza Péter.
1: Minden készen áll az új diákok érkezésére a Lévaiban?
2: Nagyon jó hírem van, minden készen áll, 170 új diákunk érkezett, és a tanévet 21 osztállyal és a stúdióba való megérkezésem előtt összesítettem 675 pillanatnyilag 675 diákkal kezdjük, a diákotthonunkban pedig 150 fővel, 4 lánycsoporttal és 2 fiúcsoporttal.
1: Meglehetősen nagy számok ezek. Lehet-e tudni, hogy az újonnan érkező ötödikes diákok hányan lesznek pontosan? És hány osztály indul ebben a képzésben?
2: Igen, természetesen ezt hosszú előkészítő munka előzte meg, és jól átgondolt pedagógiai elvek alapján. Egy osztállyal jelenleg, bár a jelentkezések száma messze túlmutatott ezen, és nagyon nehéz volt dönteni, de hát részben ezek objektív tényezők segítettek, ugye az írásbeli és a szóbeli pontszámainak a matematikai átlaga, de hát ilyenkor nagyon nehéz helyzetben van az ember, igazgatóként is, egy ilyen nagyfokú túljelentkezés esetén. Válaszolva a kérdésre, egy osztállyal indul a 2026-27. tanévben a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk 32 fővel.
1: Milyen tagozaton?
2: Alapvetően alapozás, tehát egy általános tagozat ként indul, de a Lévaiban meglévő 6 osztályos és 4 osztályos struktúránkba beépülve igazából lehet mondani, hogy angol és matematika. Bár az 5.-6. osztályban alapozás, de továbbmenőleg integrálva a 6 osztályos gimnáziumi rendszerbe, illetve az azt követő 4 osztályosba, valamint a meglévő tehetséggondozó rendszerünkbe, mentorprogramba, igazából matematika és angol.
1: Mennyiben jelent új kihívást a Lévai számára, hogy mostantól már 10, illetve 11 éves diákok is lesznek az intézményben? Mennyire írja át ez a Lévainak a mindennapjait, a pedagógiai munkáját?
2: Teljes mértékben a nyitó értekezleten a kedves kollégák felé többször ismételve magam hangsúlyoztam, hogy ez nem csak az iskolában egy szerkezeti váltás, a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk indítása, hanem értelemszerűen ez egy pedagógiai kultúra, egy új pedagógiai kultúra meghonosítása és egyelőre tanulása. De válaszolva még inkább az előzetesen feltett kérdés, hogy mi előzte meg, értelemszerűen, ahogy mondtam, objektív és pedagógiaileg átgondolt, de gyakorlatorientált térképezés is, feltérképezése, elsődlegesen országos szinten, tehát regionális és országos szinten, de leginkább országos szinten mozdultunk el a tekintetben, hogy az országban meglévő református, hasonló szerkezettel, 6-8-4 osztályos, vagy csak 8 osztályos gimnáziumi képzéssel működő iskolákat kerestünk meg. Először egyrészt egy pilot, egy általános ismerkedés, egyfajta megállapodás, és ez például a szentendrei iskolával oda vezetett, hogy a képzésünkön tanító tanárokkal már tavasztól jól átgondoltan 2 ütemben hospitálási céllal érkeztünk. De ugyanígy Kiskunhalasra, ahol szintén hasonló szerkezetű iskolák, tehát hogy próbáltuk megelőzni, és mosolyogtak is a kedves igazgatótársak, amikor megérkeztünk mindkét iskola esetében, elmondtam, hogy mi azért jöttünk, hogy tanuljunk a hibátokból. Tehát, hogy persze nincs hibájuk, hanem tapasztalatuk van, és azt a töbletet, azokat a hiátusokat, hiányokat már igyekeztünk úgy felépíteni, és kialakítani a kerettantervünket, fizikai, tárgyi feltételeinket, pedagógiai elvünket, ügyeleti rendünket, szülőkkel való kapcsolattartást, hogy ezeket a meglévő tapasztalatokat már beépítve lehetőleg kerüljük el. De hát természetesen az út, az a tapasztalás útja nekünk a 8 év folyamos gimnáziumi képzés tekintetében különösen állunk elé, nem fogunk, én azt gondolom, kétségbe esni, hanem önreflektív módon igyekszünk válaszokat adni a fellépő vagy velünk szembe jövő új pedagógiai feladatokra, célokra.
1: Tulajdonképpen ilyen okok indokolták ennek a 8-osztályos képzésnek a bevezetését. Mi volt az oka annak, hogy így döntött a Lévai, hogy el kell mozdulni ebbe az irányba?
2: Két szempontból közelíteném meg. Az első, a tiszáninnani református egyház kerület jól átgondolt pedagógiai elvek alapján és kiegészülve azzal, hogy a missziós munkának tekintette is valóban többször az egyházkerület elnökségével beszélve megerősödött, és használtuk is ezt a fogalmat, hogy az utolsó pillanatban lépett a fenntartó a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés beindításával. Miért? Mert hogy köztudott dolog, hogy a szülők jó egy évtizede, két évtizede én is azt tapasztalom, hogy a társadalmi közbeszédben a hatosztályos, majd ugye a 8 évfolyamos gimnáziumi képzések tekintetében úgy gondolják, és én azt mondom, hogy pedagógiailag helyesen gondolják, hogy az a többletidő, amivel bekerül egy intézménybe, a tantárgyakra fordított többszörös idő, a vertikális elmélyítő és gyakorlatorientáltabb tanulás jobban kedvez annak, hogy majd a gyermeke céltudatosabban tanuljon tovább, válassza meg azt a szakot, ahol, vagy amelyel egyetemi évek alatt magasabb szintre jut, és egyben megalapozza a jövőjét. Tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek a társadalmi köztudatban van egy primátusa. És ennek vannak pedagógiai céljai, érvei a szülők tekintetében, és ezek, én azt tudom mondani igazgatóként, de leginkább pedagógusként is, hogy helyesek. Természetesen ezzel lehet vitatkozni, de én azt gondolom, ennek most itt nem ez a helye, hanem arra a kérdésre válaszolva is az elsődleges szempont, hogy a felismerése ennek az igénynek, szülői igénynek az egyházkerület részéről is megtörtént, és ezért nagyon jól együttműködve és nagyon gyorsan a fizikai teret is meg tudtuk valósítani, teljesen támogatólag hatott. Természetesen még hátra van, nem csak a 26-os, 27-es tanév, hanem ennek egy hosszú időbeli kifutása kell, hogy te

0: Mire ez egy legitimációs funkció, következik az elsőből, tehát ez a szülők részéről egy elvárás volt, hiszen jól tudjuk, ahogy az előbb mondtam, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek szánt köztársadalmi primátus azt eredményezte, hogy igazából a református általános iskolákból nem református közegbe mentek ezzel a szándékkal, vagy ezzel a szülői előzetes meggondolásokkal, megfontolásokkal, jövőorientációval, tehát nem a református intézményhálózatban folytatta nagyon sok református általános iskolába járó gyerek a tanulmányait, illetve a jövőjét. Tehát ebből a szempontból mind fenntartói részről, mind pedig az iskola részéről ez a felismerés helyes volt. Ezt nem, nekem már a 25. augusztus 15-e után, ugye, amikor egy évre szólt a megbízásom most egészen 2026. augusztus 15-éig, az 5 éves ciklusra elnyert feltétele volt, az újabb igazgatói 5 éves ciklusomnak feltétele volt egy második pályázat. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy én a pályázatba belefoglaltam ezt, de igazából nem az én kezdeményezésem, hanem iskola szintről dr. Ábrám Tibor egykori főigazgatónk már felismerte ezt a szülői igényt, felismerte ezt a fenntartói igényt, és ő indította el a folyamatot. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most be tudtam teljesíteni, és nyomon tudtam követni, és semmi akadálya nincs annak, hogy meginduljon hivatalosan is ez a képzés.
1: Majd mindjárt beszélgetünk még a fizikai megvalósításról, illetve a főigazgatói megbízásnak a meghosszabbításáról. Még egy kérdést engedjen meg előtte, hiszen a Lévaiban mindig nagyon fontos volt a közösség, és az intézményen belül végzett felmérések is azt támasztják alá, hogy a diákok nagy része valójában az összetartozást, a közösség élményt tartja az egyik legerősebbnek a Lévaiban. Az új diákok esetében, hiszen itt a kicsikre gondolok, és ugye itt egy meglehetősen nagy korosztálybeli különbség van, tehát 5-esek és 9-esek, nyilván ott van még az átmenet, ugye a 6-osztályos képzés miatt, de hogy nem jelente majd a kicsiknek kihívást az, hogy be tudjanak illeszkedni ebbe a közösségbe, és hogyan próbáljam meg majd támogatni, ez a másik kérdésem a gimnázium, azt, hogy tulajdonképpen ezek a korosztályok együtt hatékonyan tudjanak majd közösen dolgozni és építeni a közösséget a Lévaiban.
0: Igen, köszönöm szépen, nagyon releváns a kérdés. Most jövök 10 órától. Volt egy egyeztetésünk, ahol lefektettük az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzésbe érkező diákoknak a napi rutinját, iskolai létnek a rutinját. Egészen erre készültünk a legjobban, és talán ettől féltünk a legjobban. Rögzítettük, ma végérvényessé vált, hiszen hivatalosan megindul a tanítás, az oktatás, nevelés, rögzítettük a szülő, hol teszi le a gyereket, meddig hozza be, hiszen ezt még eddig nem ismertük, mikor veszi fel, meddig ügyelünk rá, mit csinálunk szünetben, hogyan ebédeltetünk, külön ebédeltetjük napközi. Őket együtt ebből, napközi, ugye 4 óráig tartó felügyelet, ebbe szépen belemondtuk a diákot, ha nevelőtanárait, a mi saját humán erőforrásunkat, a csengetési rendet megfigyeltük, hogy ugyanaz legyen ott is, mert hogy aztán majd mindjárt a kérdéséből adódóan majd válaszolok, majd várom a kérdést, természetesen egy picit a fizikai tér esetében többet beszélek erről, hogy ez hogy is néz ki a tér szempontjából, de egyelőre a pedagógiai elvek alapján nagyon, de nagyon odafigyeltük, hogy figyelembe vegyük ugye egy szóval azt a korosztályi életkori sajátosságot, amely jellemző a 8 évfolyamos gimnáziumba érkező diákokra. Hiszen ezek az életkori sajátosságok nagyobb pedagógiai felügyeletet időben, térben, nagyobb ellenőrzést, főleg az étkezés területén, és csak is az étkezés területén, egy picit megkülönböztetve először külön asztalhoz, más idősávban külön tanár fogja elkísérni, egy személyben meg visszakísérni, kényesen figyelünk az iskolai szocializációknak minden szegmensére, minden részletére, és természetesen ez elment és elmegy az idáig, hogy az ünnepeken ők milyen formában vesznek részt, most szeptemberben érkező és várható hatalmas a Lévaiban egy hétre kiterjedő kampány esetében, vajon ők hogy reagálják le, illetve a soron következő események.

0: gyerekeknél, mikor szerepeljenek, milyen formában, versel, hogyan mutatkozzanak meg. Minden részletet kidolgoztunk és rögzítettük, várjuk, hogy ez tényleges valójában mit fog eredményezni, mennyire fog szegmentálódni, és mennyire nem a meglévő hatosztályos és négyosztályos diákjaink életkori sajátosságán belül, vagy azon kívül, vagy amellett.
1: Ez még talán felkészültünk. A tanároknak is egy új kihívás Igen. lesz. Jó, nézzük a fizikai megvalósítását ennek a beruházásnak, mert hogy az eredeti terv az volt, hogy a kollégiumban kap majd helyet az új osztály. Maradt is ez, ha jól tudom. Milyen beruházásokra volt szükség, milyen átalakításokat kellett elvégezni az intézményben, hogy készen álljon az új évfolyamnak a befogadására?
0: Gyönyörű, nagyon gyönyörű az épületünk, és minden előzetes építészeti tervet és koncepciót a kivitelezés során magas fokon tudtuk biztosítani, minőség és esztétikai szempontok tekintetében, és nagyon, de nagyon szépen köszönöm a generál kivitelezőnek ezúton is, és természetesen az egyházkerületnek a támogató hozzáállását, anyagi feltételeit, de nem csak ezt, hanem az imádságait, és azt az önzetlen és időt nem számva több, mint gyakorlatilag 8-10 hónapon keresztüli állandó, sokszor hetente két alkalommal is történő egyeztetést és bejárást, ami lehetővé tette, hogy beszámolhassak ilyen nyugodtan és örömmel arról a fizikai térről, amely véleményem szerint egyedülálló módon és nagyon kivételesen tudja biztosítani az új 8 évfolyamos képzésünk fizikai tereit. Miről van szó? Hát először is a Tóth Pál diákotthon fiú szárnyának az első emeleti része teljes átalakításra került. Ez azt eredményezte, és az előzetes koncepcióink szerint a meglévő felmenő 8 évfolyamos gimnáziumi képzést már figyelembe véve 4 tantermet alakítottunk ki, 2 csoportszobát, 1 tanárit, 2 mosdót, 2 raktárt, és gyakorlatilag egy közösségi teret.
1: Tehát lesz egy külön tanári?
0: Lesz egy külön tanári, ami azt jelenti, hogy az előbb említett étkeztetés, szünetbeli felügyeletek szünetben és a kimondottan nagyobb odafigyelés az életkori sajátosságuknál fogva ezeknek a diákoknak, az követelte, és nagyon helyesen már belaktuk, már kávéfőző, irodabútor, asztal, már nyomtatónk is van, a tegnap kipróbáltuk, és az életlen tábor kapcsán mind a tantermet, mind a csoportszobát, mert hogy egy tanteremben és hozzá kapcsolódóan egy csoportszobában a csoportbontás miatt kezdjük meg ténylegesen a nevelés-oktatást a helyiségekben. Tehát ezeket igénybe vettük, lesz egy és van egy tanárink, ahol természetesen legtöbbet az osztály főnök és pótosztályfőnök, de a gimnázium épületéből óratartás céljával átérkező tanároknak is a helyszíne egyben, illetve a szünetben felügyeletet tartó hol pedagógus, hol nevelőtanár, tehát konkrétan szakos tanár, vagy nevelőtanár, mert hogy a beosztás alapja az is, hogy a szakos tanár a óra végeztével ott marad, felügyeli szünetben, majd érkezik az új, átveszi. Ha ez nem megy, akkor, ahogy említettem, a Tóth Pál diákotthon fizikai közelségének köszönhetően a nevelőtanárok is vállalnak felügyeletet szünetben értelemszerűen. A helyiségeink, ezeket nagyon fontos, hogy elmondanom, megerősítenem 21. századi kívánalmaknak megfelelően digitális táblával, de hagyományos úgynevezett zöld táblával is, hiszen itt erre szükség van. Beépített légkondicionáló, a mennyezetben beépített 2 darab légkondicionálóval, párátlanítási módszerekkel, nagyon, de nagyon igényes és mosható higiéniai feltételeknek megfelelő padlóval, fallal, nagyon jó megvilágítással, és természetesen az iskola Microsoft 2018-tól, és az annak megfelelő digitalizáció a főépületből, a gimnázium épületből, wifi rendszeren keresztül teljesen új modern feltételek mellett biztosított. Összehangolásra került a tűzriadó rendszerünk is ezáltal, illetve a gyenge áram magam újra gondolásának köszönhetően, ahogy beszéltem, és jól döntöttünk, és remélem, hogy beválik a csengetési rendünk is, azonos lesz, hiszen fizikailag két épületről beszélünk, ezt egy folyosó, egy fedett és átjárható és fűthető folyosó köti össze, ami nem rövid, de a csengetési rend mégis biztosítja azt, hogy együtt él ez a két fizikai tér, és együtt lélegzik.
1: Pont erre akartam rákérdezni, hogy a kicsiknek fizikailag mennyire lesz átjárása a gimnázium főépületébe, illetve a tornatermet vagy az uszodát fogják-e majd tudni használni.
0: Igen,
1: ebben a képzésben?
0: Teljes mértékben, hiszen az úszásoktatás adott, és még az egyelőre ugye az 5 testnevelésből 2 nálunk úszás, és ezt biztosítjuk. Az étkezés, ahogy mondtam, sokkal közelebb lesznek amúgy, és gyorsabban leérnek, és külön egy picit megkülönböztetett módon az étkezőhöz. Az osztályfőnökünk leleményességének köszönhetően, és ennek nagyon örülök, az úszóda a sportcentrum előtti letérkövezett teret már felfestette, és ott lesz egyelőre az iskolai szocializáció kívánalmainak megfelelően egy picit, hát nem marginalizált, hanem mégis különálló, és még csak nem is használom az elkülönített fogalmat, különálló játékos, az ugrálásra alkalmas és különböző csoportos játékok számára vagy feltételeinek kialakított, fedett és naptól is védett közösségi tér. Ez nem jelenti azt, hogy a sportudvarra nem mehet, a büfébe nem mehet le, de gondoskodunk arról, hogy ők egy picit külön, főleg az elején a sportcentrum előtti nagyon igényes, és még egyszer mondom, térkővel lefedett részen gyakorlatilag el tudnak különülni. Miért kellett ez? Leginkább azért, mert ugye a délutáni órákban őket a tanulószobából kiemelve vagy megmozgatva el tudjuk különíteni attól a formától, ami a lévaiban működik a gimnazisták részére, hogy délután röplabda, foci, tehát hogy a sportcentrumunk még nagy mértékben használt, vagy kihasznált, vagy éppenséggel túlzsúfolt, így az újonnan érkező kicsiknek lesz egy különálló játékos tere.
2: Az elmúlt percekben dr. Simon Zoltán főigazgatóval beszélgettünk.

0: Erdély. Irodalomterápiás csoport indul a 9-11. Osztályos diákoknak a Mesekuckóban október 5-től december 7-ig. A foglalkozásokat Molnár Szilvia, mester is hallgató vezeti, aki Lélekoldalak néven is elérhető a közösségi médiában. A résztvevőkre történetek, beszélgetések, írás és játék vár, lényeg a kíváncsiság, a gondolkodás és megtapasztalás. Molnár Szilviával Pilbák Kincső beszélgetett.
1: Irodalomterápiás csoport indul 9-11. Osztályos diákok számára a kolozsvári Mesekuckóban Molnár Szilvia vezetésével, aki a foglalkozásokról és az irodalomterápiához kapcsolódó személyes kötődéséről mesélt. Kezdjük azzal, hogy mutatkozz be és mondd el azt, hogy mit is jelent az irodalomterápia neked az életedbe, hogyan lett az életed része.
2: Molnár Szilvia vagyok, gyimesi, hogyha hallatszik a társzolásomon, jelenleg egyetemista, mesterképzésen, és most végeztem el Szegeden az irodalomterápiás továbbképzést. Azt hiszem, hogy egészen kiskorom óta mindig is használtam irodalomterápiát, és irodalomterápiás stílból csak nem tudatosan. Mindig is sokat írtam és olvastam, és mindig is egy ilyen menekülő út volt számomra az irodalom. Egészen pici koromtól, mióta már körülbelül írni tudok. És szerintem egyetemen jöttem rá arra, hogy létezik olyan, hogy irodalomterápia. Itt Romániában képzést sem láttam egyébként, és annyira nem elterjedt. Úgyhogy hozzám így a magyarországi hírek egy kicsit későn értek el. Érdekelni kezdett, rájöttem, hogy mi ez, és mivel érdekelt, így elmentem, és megtanultam.
1: Tartottál te már ilyen foglalkozásokat? Hogyan néztek azok ki, kiknek szóltak?
2: Az államvizsga dolgozatomhoz, a szakdolgozatomhoz volt olyan lehetőségem, hogy megtartott irodalomterápiák jegyzőkönyvéből készüljön ez a dolgozat, és ennek keretében tartottam Nagyenyeden szintén 9-12 osztályosoknak irodalomterápiát. Ez is ugyanúgy, mint amit most meghirdettünk. 6 alkalomra, egymásra épülő alkalomra redukálódott, és szintén ugye ezzel a korosztállyal foglalkoztam. Ott is ugyanúgy az identitás, az ember helye a világban, az identitás kérdések és krízisekkel foglalkoztunk. Semmi, ami túlságosan megterhelő lenne, de kicsit minden, ami érdekelheti az embereket, és ebből fejlődni tudunk.
1: És hogyan néz ki egy ilyen foglalkozás, hogyan épül fel?
2: Az első alkalomkor mindig lefektetjük a határokat, hogy meg tudjam teremteni a biztonságot, hogy mindenki tényleg úgy tudjon jönni, hogy nem kell félnie semmitől. Ez a nulladik pont, és egyébként körülbelül minden irodalomterápiás foglalkozáson van egy felvezető rész. Általában ez a ráhangolódás szolgálja meg, hogy minél könnyebben meg tudjanak nyílni az emberek. Ennek vannak különböző módszerei. Aztán javarészt egy szöveggel, de nem mindig, én nem csak szövegekkel szeretek foglalkozni. Azt megbeszéljük, utána azt még feldolgozzuk egyéb gyakorlatokkal, itt jöhet mondjuk az írás és más módszerek is. És a végén mindig szeretem azt, hogy reflektáljunk arra, hogy mi is történt velünk, hogyan megyünk el innen, mit viszünk magunkkal, mit hagyunk itt, és mit fogunk kezdeni azután, miután hazaértünk.
1: És a szövegeken kívül mi az, ami még a segítségedre lehet?
2: Nagyon sokat használok képkártyákat. Ennek vannak különböző kifejezetten terápiás célra és nem terápiás célra kitalált módszerei, anyagai. Egyébként azt, amit szövegként értelmezünk, is nagyon sokrétű, mert szerintem egy nagyon jól megszerkesztett plakát is lehet egy ilyen katalizátor, hogyha az éppen meg tudja mozgatni az egyénben azt, amivel neki most éppen dolga van. De mozgásos és kreatív gyakorlatokat, művészetterápiát is, egyedül a dráma az, ami nem áll hozzám kifejezetten közel, de minden más felé nyitott vagyok.
1: És kiknek ajánlottam úgy egy ilyen terápia, illetve mennyire van konkrétan terápiás hatása?
2: Van klinikai irodalomterápia is, de ez nem az, amit én csinálok. Én a fejlesztő irodalomterápiának mondjuk ezt. Ez semmiképp sem azt jelenti, hogy bárkit is fejlesztünk és megjavítunk. Ez azt jelenti, hogy olyan emberek dolgozunk, akik nem a klinikai populációt érintik. Igazából mindenkinek ajánlom, aki szeretne önmagával foglalkozni, vagy foglalkoztatják a világról, önmagáról, a társas kapcsolatairól és bármiről kérdése, mert ennek az a célja, hogy beszéljünk, halljunk a saját gondolatainkat, lássuk, hogyha leírjuk, kapjunk visszajelzést, mert amire gondolt a költő is valószínűleg ugyanarra gondolt, mint én most, mert szerintem a költészet is értelmezhető irodalomterápiás megközelítésből. Úgyhogy igazából mindenkinek ajánlom, ezt a csoportot most kifejezetten kamaszoknak hirdettük meg 9-12 osztásoknak, 11-nek, mert 12-esek már így is elég leterheltek. De nincs egyébként szerintem korosztálya. Meseterápia az, ahol inkább az óvodáskorúaknak ajánlott, az kicsit konkrétabb módszertana van annak, mint az irodalomterápiának, de az irodalomterápia alfaja a meseterápia, de bárki, akit foglalkoztat ez.
1: És említetted, hogy hát szabályok vannak lefektetve itt konkrétan. Mikre gondoltál?
2: minden, ami a biztonságban tartásról szól, ez legyen az, hogy hogyan közöljük a mondani valónkat, mit mondhatunk, nem véleményezzünk másokat, például mindenkinek joga van a saját világában, a saját módszerei és lehetőségei szerint megtapasztalni azt, ami éppen körülveszi, de a testi biztonságot is jelenti egyébként, hogy nem zökkentjük ki, nem telepedünk rá másokra, vagy mindig szoktam mondani, hogy nyugodtan bárki kimehet mosdószünetbe, már a 100 perc azért eléggé hosszúkás.
1: Miért pont a kamaszokat választottad korosztályként?
2: Ez egy jó kérdés egyébként, mert én egyszerre nyitott vagyok az egyetemisták és a kamaszok felé is, és úgy jött ki, hogy a kamaszok az első lépés, akik felé most nyitunk. Talán azért is, mert már foglalkoztam velük, és szeretném jól csinálni azt, amit csinálok, és már tudom azt, hogy hogyan kellene körülbelül csináljam azt, amit csinálok, hogy mindenkinek jövedelmező legyen ez, és én egyébként azért is vagyok kifejezetten a kamaszok felé is nyitott, mert rettentően csodásak a kamaszok szerintem. Nem is szeretem azt mondani, hogy kamaszok, és nem is szeretem kamaszként kezelni a kamaszokat mindig felnőttként, mert nagyon jók a gondolataik, nagyon inspirálóak, nagyon céltudatosak, okosak, ügyesek, tudják, hogy hogy kell elérni azt, amit akarnak, mivel hogyan kell foglalkozni. Szóval övék a világ, és mi ebből csak tanulni tudunk.
1: Miben különbözik az írásterápiától az irodalomterápia, mivel ad másabbat?
2: Az írásterápia az irodalomterápiának egy része, egyébként mi is használjuk, annyi különbséggel, hogy nem csak írásterápia, és például nem ez az irodalomterápia, amit én használok, az nem traumafeldolgozásra fekteti a hangsúlyt. Írásterápiát nem használok, mert én nem terápiát kínálok, hanem fejlesztő tevékenységet. Kreatív írást és expresszív írást szoktam én használni, de mindig csak egy olyan szintekig, amíg az az egyéneknek jó, és nem arról szól, hogy a traumáinkat most nagyon megbolygassuk, és azokkal dolgozzunk, mert még egyszer mondom, én nem vagyok pszichológus, és ez a kompetencia határaimon kívül esik. Tudom azt, hogy mit tudok kínálni, és mit nem, és nem az a célom, hogy bárkinek is megváltsam az életét, hanem az, hogy valami jót adjak.
1: És akkor konkrétan erről a meghirdetett terápiáról beszélj, kérlek, hogy mit kell róla tudni, hol tudnak jelentkezni.
2: Van nekem is Instagram és Facebook oldalam, az a neve, hogy Lélekoldalak, és a Mesekuckó is meghirdette. Oda van kirakva egy Google Forms kérdőív, ami majd a 10 jelentkezőt követően lezárul, mert a létszámkorlátunk az 10 fő, hogy minőségében tudjunk dolgozni. Ezt majd követni fogja egy interjúbeszélgetés, ami nem kikérdezés, hanem ismerkedős jelleggel van, hogy szülő is és gyermek is tudja, hogy igazából kivel fognak találkozni majd a kamaszok, és megismerjenek engemet, és ezért tartottam ezt fontosnak, hogy szóba álljunk egymással, és azt követően majd én e-mailben fogom a megadott e-mail címekre visszaküldeni a végleges választ.
0: Az elmúlt percekben Molnár Szilviával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Imádkozzunk! Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek, drága testvéreim, Isten tiszteletünk elején a 282-es számú énekkel dicsőítsük az Urat. A 282-es számú éneket énekeljük, annak első és második verszakát. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből.

0: Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves testvérek! Ezen a vasárnapon az idősek vasárnapját ünnepeljük. Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk idős és idősödő tagjait. Záró ének után maradjunk még vissza, hogy köszönthessük őket. Nagy örömmel köszöntjük a Tirannosz háznak a lakóit is, akik megkezdték új egyetemi évüket, és milyen jó, hogy az Isten tiszteleteinkbe való bekapcsolódást is elkezdték, és ezen a vasárnapon háromszor is halljátok, drága fiatalok, ezt az igei felszólítást, hogy emlékezzél meg Teremtődről, ifjúságod idején. Ez volt az első, amikor hallottátok. A vasárnapi iskolák ismét működnek a szokott két csoportban. Kérjük tehát a gyermekeket, hogy bátran menjenek le az alaksori termekbe. Kegyelettel és a gyászolók iránti részvéttel emlékezünk meg Balázs Ilona testvérünkről, aki 78 éves korában hunyt el. A vigasztaló ige a 23. Zsoltárból hangzott. Kívánom, hogy megtapasztaljátok, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. A 10 éve elhunyt Péter Andrásra, gyülekezetünk volt presbiterére emlékezik családja. A 33. Zsoltár 20. verse erősítse az emlékezőket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Hálás a szívünk a tegnapi gyülekezeti csendes napért, a lelkes résztvevőkért, segítőkért. Isten áldja meg gazdagon a közösen eltöltött időt, amelyben azt a témát jártuk körül, hogy álmom a szolgáló gyülekezet. Meg is kérem a technikust, hogy adja be azt a néhány képet, amit a tegnap készítettünk. Nincsenek képek, pedig be voltak téve. És hadd szakítsam meg egy kicsit a hirdetéseket. Látom, hogy érkeznek a Fébéből az idősek, annak ellenére, hogy ma reggel azt az üzenetet kaptuk, hogy nem jönnek, mégis jönnek, és nagyon-nagyon örülünk nekik, hiszen idősek vasárnapján itt van a helyük. Isten hozta tehát a Fébéből is az időseket, ezért van egy kis szervezési zűr vagy zaj, mert őket hozzák be most tolókocsikon, vezetve, kézen fogva. A szívetekre szeretnénk helyezni két gyülekezeti tagunkat, akik életében október során műtétre kerül sor. Hordozzuk őket imában. A következő két vasárnapon a kijáratoknál elhelyezett külön persejekben gyülekezetünk e két orvosi kezelésre szoruló betegének gyűjtünk anyagi támogatást. Szeretném hirdetni az alkalmainkat is, amelyek az előttünk álló héten várnak ránk. Ma az első éves KT óra esküvő miatt elmarad. Délután 17 órakor angol nyelvű istentisztelet lesz. Hétfőn 18 óra 30 perckor, vagyis fél hétkor kezdődik a női kör. És hogyha jól emlékszem, akkor a nők sorában Noénak a feleségéről lesz szó holnap. A kóruspróba ezt követi 7 órától, kedden Biblia óra lesz fél héttől, illetve online ige tanulmányozó alkalom 7 órától, erről mindjárt bővebben is szólok pár szót. Szerdán a férfi kör 6 órakor este, csütörtökön az idősek bibliaórája délután 4 órakor, pénteken a másodéves KT felkészítő 4 órától, az IFI pedig 6 órától lesz. Azt a kis szöveget másoltam ide be, amelyben önmagukat határozzák meg, magyarázzák meg. Az online biblia tanulmányozó csoport a világjárvány kontextusában jött létre. Isten a kényszer helyzetet áldássá változtatva segít felfedeznünk a technológia nagyszerű lehetőségeit. És azt tapasztaljuk, hogy valójában nincsenek korlátok az Isten igéjét szomjúhozók számára. A Szentírás könyveit tanulmányozzuk a Zoom platformon heti rendszerességgel, minden kedden 7 órai kezdettel. Jelenleg a János evangéliumát tanulmányozzuk. Tehát aki nem tud esetleg időszűke miatt eljönni ide helybe, ezen a platformon tanulmányozhatja más érdeklődővel együtt Istennek az igéjét. Aztán október 14-én a Bulgária telep gyülekezete szeretettel várja az ifjú házasok csendes napjára a mi gyülekezetünk házasait is. Bátorítalak benneteket, hogy menjünk együtt, többen készülünk menni innen is. Amint láthatjátok, a témája ennek a jövő szombati alkalomnak sokféleség az egységben. Október 15-én este 6 órára vasárnapi dicsőítő alkalomra hívogatunk benneteket. A nyáron szünetelő alkalmak most indulnak újra. A minőségi idő témakörében fogunk beszélgetni. És még egy utolsó hirdetés, a felújított Bonyhai Betlen kastély felavatására 2023. október 28-án a 12 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten kerül sor, az ünnepi program kulturális műsorral és kastély látogatással egybekötött. Nagyon köszönöm a türelmeteket a sok hirdetés elolvasásakor, és most megkérem szépen Lovász Editet, ő olvassa fel számunkra a Prédikátor könyvének a 12. fejezetét, és megkérlek, hogy nagyon figyeljetek erre a kemény, találós, kérdéses ige szakaszra, és érezzétek megszólítva magatokat ifjak vének egyaránt. Tehát szól Istennek az igéje a Prédikátor könyvéből.
1: Gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Míg el nem sötétedik a napvilága, meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az eső után, akkor reszketni fognak a házőrei, támolyognak az erős férfiak, megállnak az őrlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők, bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a halom zúgása. Fölkelnek a madárszóra is, és elharkul minden énekszű. Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonzolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába. és az utcán körös-körös sivatag járnak. Végül elszakad az ezüst kötél, összetörik az aranytomár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék bevezik a napokba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Igen, nagy hiába valóság, mondja a prédikátor. Minden hiába valóság. Bölcs volt a prédikátor, és azon felül a népet is tanította ismeretre. Gondolkodott, kutatott, és sok példabeszédet szerzett. Igyekezett a prédikátor arra, hogy értékes mondásokat találjon, és őszintén leírta az igaz mondásokat. A bőrszavak olyanok, mint a tüskék, és azoknak gyűjteménye olyan, mint az egymás mellé levert szövegek, amelyek egy pásztortól valók. Ezeken felül, fiam, fogad meg az intést. A sok könyv írásának nincs vége, és a sok gondolkodás elfárasztja a testet. Mindezt hallva végső tanulság ez. Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz.
0: A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk, a 32. Zsoltárral valljuk meg bűneinket. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalátság. Amíg hallgattam, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűnömet, amellyel vétettem. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, amíg még megtalálhat. Ha a nagy vizek áradnának is, nem érhetik el őt. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől. Körülveszel engem a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged, hogy melyik úton járj. Szememmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló és az összvér, amelynek kantárral és zablával kell szorítani az állát, másképpen nem enged neked. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, azt ő kegyelemmel veszi körül. Örüljetek az Úrban, újjongjatok ti igazak, vigadozzatok minnyájan, ti tiszta szívűek. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten drága üzenetét az ő igéjéből, mikor is így szól hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 310-es számú éneket énekeljük, az első és a második versszakokat. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.

Szeretettel kérem fel Horváth Leventét és Viski Kristófot arra, hogy a prófétai imában ők vezessenek bennünket. Imádkozzunk, drága testvéreim!

0: Drága mennyei Uram, hálás vagyok neked, hogy ma is egybe gyűjtötted a tiédet. Hálás vagyok, Atyám, ezért az új napért. Hálás vagyok, Uram, hogy ma is te kegyelmedet tapasztaltam meg. Atyám, köszönöm neked azt, hogy tagja lehetek te dicsőségednek. Köszönöm, hogy Jézusban egy tagok lehetünk. Kérlek, Uram, légy lelki felmenőinkkel, légy időseinkkel, akik már megharcolták ezt a háborút ebben a világban. Kérlek, adj nekik nyugodalmat és bennavaló gyönyörködést. Atyám, imádkozom testvéreimért Tiranuszban, imádkozom ezért az üdvözletért, amiben részünk lehet, amiben egy test lehetünk. Jézusom, kérlek, szelíd szemmel nézd ránk, még akkor is, amikor mi már magunk nem tudunk ránézni. Legyen áldott a te neved, Uram. Amen.
1: És azt kérjük tőled, mennyei Atyám, hogy taníts meg minket a meghallás művészetére, hiszen emlékeztetsz, memento mori, emlékezz a halálra. Köszönjük neked azokat, akik ezt a küzdelmet, ahogyan az én ifjú testvérem imádkoztam, a lelki felmenőink megharcolták előttünk. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, hogy taníts minket megküzdeni azzal, amikor a veder eltörik a kútnál, amikor meghomályosulnak azok szemei, akik az ablakon kinéznek. Vagyis amikor te megadod a megöregedés csodálatos ajándékát, amiben föl kell venni a keresztet, és több lelki erőre van szükség, mint ifjan vitézkedni mindenféle erőtlenség nélkül. Áldunk téged a megszépült öregkorért, amit kegyelmedből mindenki megnyerhet, ahogy növekszik bennünk. A testünk erőtlenségével való szembenézés és számolás. Hadd kapjunk mi erőtlenek erőt tőled, aki azt ígérted, hogy az Úr a te erőd. Hadd legyél a mi erőnk akkor, amikor fel kell venni a keresztet, amikor a mindennapok keményebbek. És végül hadd adjunk hálát neked azért, hogy tanítasz az idősek bölcsessége által minket is. Hiszen ilyenkor jut érvényre, amit igéd ígér, hogyha a mi külső emberünk megromol is, a belső emberünk napról napra megújul. Köszönjük az ígéretet, hogy minél inkább romlik a fizikai test, a belső ember annál inkább újulhat, épülhet, erősödhet. Hadd ne adjuk föl ezt a küzdelmet, és hadd hajtsuk meg úgy fejünket a te színed előtt, aki testünknek és lelkünknek egyaránt Istene vagy, hogy azért romlik meg a külső fokozatosan, hogy a belső annál erősebb, bölcsebb, szebb legyen. Ezt a szépségét az erőtlenségben elrejtőző erőnek mutasd föl nekünk, taníts meg minket így megöregedni, tanítsd meg és áld meg időseinket így példát mutatni nekünk, és ragyogj föl arcukon a te szépségeddel, Jézus, az élet örömével, bölcsességével, szelíd csendességével, hiszen te megtörettél, a te erőtlenséged által mi erősek lettünk, és a te erőtlenséged erősebb az emberek erejénél, ott a kereszten. és a te bolondságod bölcsebb az emberek bölcsességénél, ott a kereszten. Áldott légy, hogy Krisztussal együtt, ott a kereszten mi is meg vagyunk feszítve, és élünk többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus. Amen.

Isten igéjének a meghallgatására készülődünk, a zene csapattal együtt fogjuk énekelni ezt az éneket. Így szól az Úr hozzád, Jákob, figyelj!

Nagyon köszönjük a fiataloknak, hogy velünk énekeltek, és mi velük énekelhettünk. Nagyon kellettek ide az idősök közé, az idősek közé ezek a fiatalok. Isten áldja meg a hangotokat, az életeteket. Ők levonulnak a tini csoportba, mi pedig hangolódunk az igére. A Prédikátor könyve 12. részéből a 3. és a 15. verseket olvasom fel. Alázattal és odafigyeléssel hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk most Istennek az igéje. Emlékezzél meg Teremtődről ifjúságod idején, míg el nem jönnek a veszedelem napjai, és míg el nem jönnek azok az esztendők, melyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Mindezt hallva ez a dolgok summája. Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez az ember legfőbb dolga. Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez az ember legfőbb dolga. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket az idősek vasárnapján, és nem titkolom, hogy ez az ige alapján egy kicsit riogató leszek, és kényes kérdésekről fogok nektek beszélni. Rögtön az elején egy görbét mutatok. Egy nem szeretem görbét, amit az ige gyönyörűen képekben, költőien mond el, azt egy görbével egyszerűen így tudnám nektek lerajzolni. Ha ránéztek, talán az jut eszetekbe, hogy idáig fiatalság, idáig lendület, felnőttkor, erő, kitartás, tiszta lendület, és aztán innen egy lekonyulás, és lehet, hogy az idősek így bólogatnak, hogy igen, igen, én már itt vagyok valahol. El szeretnélek juttatni benneteket ettől a görbétől ehhez. Mert az élet az ez a görbe. Tudom én, hogy az újságok, a magazinok nem erről beszélnek. Mindig is zavart, hogy miért csak fiatal hölgyeket, gyönyörűen kisminkelteket tesznek a nőklapja, meg a kiskegyed, meg az összes újságnak a címlapjára. Miért nem tesznek oda egy szépen megöregedett,

Istennek az igéje alapján viszont én azt mondom nektek, hogy ez az élet. És egy állandó növekedés az élet. Amit az igéből olvastam, kérem szépen a következő képet, egy költemény. Én nagyon szeretem a verseket, és ezzel meglepett az Isten újból, hogy verset is találok a Szentírásban. Ráadásul ez egy nagyon bonyolult vers. A nem szeretem napokat, a veszedelemnek az esztendőit olyan gyönyörűen írja le, hogy talán észre se veszed, hogy ez az öregedésről szól. Megremegnek a ház őrzői. A kezekre utal, amikor már reszked a kezed, és az orvos azt mondja, hogy kedves Kovács úr, magának Parkinson kórja van, így mondja. És szedjen ezt, ezt meg azt. A Szentíró azt mondja, hogy megremegnek a ház őrzői. Melyikőtöknek mondta az ortopédus ilyen szépen és finoman, hogy kedves asszonyom, megrogytak az erős férfiak? Mert az a lábakra utal. Hanem azt mondja, maradjon otthon, mert már nem jár biztonságosan. Vigyázzon, el fog esni, és eltörik a csontja. A Szentírás azt mondja, hogy megrogynak az erős férfiak. De elmondta az igazat. Aztán a fogorvoshoz, ha elmész, csóválja a fejét, kapargatja a kobakját, és azt mondta, jaj, hát itt az őrlő leányok nagyon megálltak. Nagyon megfogyatkoztak. 32, még a fele sincs meg a szájában. Érzékelitek, milyen gyönyörűen próbálja az ige elmondani, hogy kihullottak a fogaid. Annyira szépen hozza közel hozzád azt, hogy természetes része ennek az egyenesnek, mert nem mondom görbének, természetes része ennek az egyenesnek az, hogy bekövetkeznek dolgok. A folyamatnak a része. És milyen jó, hogy megérheted. Menjünk tovább. Elmész a szemészhez. És azt tapasztalod, de nem is kell mondja neked a szemorvos, tapasztalod, hogy elhomályosulnak az ablakon kinézők, és nem látod a középső sort sem, hát még az alsót. Hogy ki kéne olvasni azokat a betűket, és olyan rosszul esik neked, hogy nem látsz odáig. Az utcára nyíló ajtók, a füleid bezárulnak. A fülorgégész ott piszkálgat, tesz-vesz, mossa, nyomás alá helyezi, de nem hallasz. Ugyanazzal fejezi ki, ugyanarra utal, elhalkul a malom zúgása. Jó hallottad régebben, még azt is, hogy mit mondott a szomszédban az asszony a férfinak? Hát már nem hallod. Halkabbá lesz minden éneklő leány. Nincs kedved már énekelni sem. Pedig hogy danoláztál régebben? Főzés közben, takarítás közben, a kis munkálatait közben elhalkulsz. Aztán annyira szépen fejezi ki azt, hogy nehezen megy a mozgás, az elrugaszkodás otthonról. Minden halmocskától félnek. Már egy lépcsőfok is halomnak tűnik. Egy dombocskának tűnik számodra. Mondta neked a fodrászod, hogy kedves hölgyem, kedves uram, a mandulafája kivirágzott.
Mondd.

mondta neked, meg kéne festeni ezt a kobakot. Elképesztő, mit tud a Szentíró, elképesztő. Nem azt mondja, hogy elhullott, és a hajad már olyan színű, hogy jaj, azt mondja, a mandulafa kivirágzik. Érzitek benne, hogy szépet mond. A hajatokról szépet mond. Ne szégyeljétek. A sáska nehezen vonszolja magát. Míg simán lefutottad 10 évvel ezelőtt az 5 kilométert, jaj, de hogy ugrasz te már. Vonszolod magad. Ki tudja, kinek hány percbe, órába került az, hogy most itt van. Az én kis régi gyülekezeti öreg tagjaim mondták, tiszteltes asszony, legalább 3 órába telik, míg beindulnak bennem a dolgok. Míg ki tudok kecmeregni, és el tudok jönni, nekem az időbe telik, mert olyan nehezen vonszolom magam, mint egy beteg sáska. Az utolsó találós kérdés. Kipattan a kapor. Ez ősszel szokott megtörténni, és arra utal, hogy beért. Ez arra utal, hogy valami elérte a célját, hogy megérett valamire. Nekem nagyon tetszik az őszben, hogy beérnek a gyümölcsök, beérnek a zöldségek. De mi ezt nem bánjuk, hát bánjátok. Hoztunk ide 4 kosárba gyümölcsöt. Az ősznek néhány beért finom termését. Miért? Hogy arra emlékeztessenek bennünket, hogy több hónapos érlelés után, több hónapos készülődés után eljut végre az a gyümölcs oda, hogy beérik, édes lesz, ehető lesz. Én nagyon szeretem az ősznek a gazdagságát. És szeretném, ha rögtön társítanátok az agyatokban a gondolatokat. Az emberi élet is ilyen. Évtizedeket kapsz az Úrtól, hogy érlelődj, hogy édesedj, hogy az ízed, a zamatod egyre jobb legyen. Hogy azt tudja mondani az Isten rád, hogy kipattantál, mint a kapor. Vagyis a helyeden vagy. Attól, hogy az a kapor begyűjthető, ne elkeseredj, hanem érezd azt, hogy Uram, te jó munkát végeztél az életemben. Milyen jó, hogy nem maradtam éretlen. Hogy nem azt mondják rólam, hogy fanyar, még mindig nincs beérve, még mindig nem nőtt be a feje lágya, még mindig ott kellene érlelődnie azon az ágon. Nem, hanem azt mondja rólad az Isten, hogy megértél valamire. Én így szeretnélek benneteket látni, kedves idős testvéreim, vagy idősödő testvéreim, hogy ti beért emberei vagytok az Istennek. Jó termés leszel, vagy pedig éretlenül lepotyogsz. Mert olyan is van. Olyan is van, hogy látod lehulva a fa alá, de nem jön, hogy megedd, mert nem ért be. Az lenne a nagyon jó, hogy amikor az Úristen erre jár, azt látná, hogy
Itt is egy érett gyümölcs, ott is egy érett gyümölcs, ott is kipattan valaki az egészségtől, attól, hogy beért. Legyen, drága testvéreim, fületek az igére, legyen szemetek az igére, legyen szívetek az igére. Meglátni ebben az igében, hogy annak ellenére, hogy ennyi nyavaja van, mert van, nem hallgatjuk el, az ige se hallgatja el, egy kicsit költészetbe burkolja, de nem hallgatja el. Tehát annak ellenére, hogy te mégis Istennek a beért gyermeke lehetsz. Azt vettem észre ebben az igében, hogy egy csomó testi dologról beszél, a nem szeretem esztendőket, a veszedelem napjait úgy írja le, mint amik a te fizikumodban megmutatkoznak, próbálja az ember palástolni, takargatni, de ott vannak, de nem ír a lélekről. És ez nekem nagyon tetszik ebben az igében. A pneuma, a lélek nem öregszik. Minden más igen. Igen, el kell járnod, ahogy sorba vettük, ortopédushoz, fogorvoshoz, fülorgégészhez, mindenhova, és meg fogja állapítani a dolgokat, amik benned zajlanak, és ha te ezt a békességet és bölcsességet az Istentől elkéred és megkapod, elfogadod ezeket az öregedéssel járó folyamatokat. De tedd oda mindig mellé a lélek, amit én az Istentől kaptam, az nem öregszik. A lélek képes a növekedésre. Ezért ragaszkodom ehhez az egyeneshez. Mert téged az Isten megajándékozott az ő lelkével, nem vonja vissza a pneumát, nem veszi vissza az ő lelkét, ezért a pneumával, a lélekkel, a meg nem öregedő, meg nem lankadó lélekkel te tudsz küzdeni. És ha az Isten azt mondja, hogy megengedem, hogy megérd az 50., 60., 70., 80., 90. életévedet, te ebben a tudatban mondasz rá igent, hogy Uram, azért megyek bele, mert a lelked van bennem. És ez a lélek nem öregszik. Sok minden elfárad bennem, de a tőled kapott lélek az nem. Nevezhetnélek benneteket, önmagunkat az ige alapján ezüstkötélnek. Ezüstkötélnek, amelyik elszakadó félben van. Nevezhetnélek benneteket aranypohárnak, amelyik valamikor összetörik. Nevezhetnélek korsónak, amelyik egyszer úgy is eltörik a forrásnál. Mit mond még az ige az életről? Kerék. Beletörik a kerék a kútba. Nagyon sokféle névvel illeti bölcs Salamon az emberi életet. És egy nagyon döbbenetes dolgot mond az életről. Azt mondja róla, hogy hebel. Ez egy héber szó, és azt jelenti, hogy lehellet, füst, árnyék, és így fordították le nekünk, hogy hiába valóság. Minden hiába valóság. És már a könyöködön jön ki, hogyha végigolvasod a Prédikátor könyvét, hogy hányszor mondja el azt, hogy minden hiába valóság a nap alatt. Minden hebel.
És ez a szó, ez tényleg olyan hebel, olyan semmi, olyan lehellet, olyan füst. Mondja ezt az az ember, akinek mindene megvolt. Salamon mindent megkapott az élettől. Gazdag volt, sikeres volt, bölcs volt, kiélvezett mindenféle területet. És mégis eljut rengetegszer egy olyan pontra, hogy azt mondja ki, hogy hebel, hiába valóság. Eljut egy olyan pontra, amikor azt mondja, egyél, igyál, holnap úgyis meghalsz. Élvezd az életet, de hiányozni fog Isten. Kipróbál mindenfélét ez a Salamon, és miközben kipróbálja a dolgokat, azt tapasztalja, hogy epekedik az Isten után. És drága fiatalok, akik vagytok itt szép számban, és ti is, akik a Tirannos házból jöttetek ide közénk, ezt fogjátok tapasztalni. Ezt is kipróbáltam, azt is kipróbáltam, ebbe is belekóstoltam, abba is belekóstoltam, de hiányzik az Isten. És a 11 részen keresztül végig ezeket boncolgatja, hogy ebbe is belekóstoltam, meg abba is, de epekedek az Úr után. És eljut egy nagyon nagy bölcsességre. Ki mondja, hogy mi az ember legfőbb dolga, mi a dolgok summája, mi a dolgok lényege, mi a dolgok összessége. Így fogalmazta meg az ige nekünk ezt az ige versben. Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait. Ez az ember legfőbb dolga. Mintha azt mondaná, hogy én megjártam az életnek mindenféle szintjét, és a szinteknek a vége ez volt. Nem volt jó az élvezet, nem volt jó a jó étel, nem volt jó a jó ital, nem volt elég a jó társaság. Mert nem Istennel együtt ettem, mert nem Istennel együtt ittam, mert nem vittem őt be az örömömbe. És igazán erre szeretnélek kérni benneteket. Hívjátok meg Istent az életetekbe. Örülj velem, Uram! Amikor majd istentisztelet után leülünk a finom ebéd mellé, ülj le velem, Uram! Amikor egy jó könyvet a kezedbe veszel és elkezded olvasni, olvas velem, Uram! Amikor elmész udvarolni, akkor mondd azt, el ne hagyj engem, Uram, akkor, amikor udvarolok. Amikor elmész az orvoshoz, Uram, fogd a kezem, jöjj velem! Isten kapható mindenre, ami a te életed. Ő veled akar járni. Az Isten félelem, ez a fő dolog. Ez egy kicsit félelmetes szónak tűnhet. Az Isten félelem számomra az, amikor annyira ragaszkodom Istenhez, hogy megtanulom gyűlölni a rosszat. Annyira ragaszkodom Istenhez, hogy megutálom a rosszat. Benne lélegzek. Az az Isten félelem, hogy benne lélegzem az Úrban. Az Isten félelem valami olyan, ami nem fáj. Az Isten félelem az, amiben elmerülhetek, amiben jól érezhetem magam. Az, amikor összhangba kerülök Istennek a parancsolataival,
féld az Istent. Merülj el benne. Szeresd úgy, hogy nem azt érzed, hogy félsz az Úrtól, hanem tiszteled. Leborulsz előtte. Kitárod előtte az életedet. Arra szeretnélek bátorítani benneteket, kedves idősödő testvéreim, hogy fogadjátok el szelíd lélekkel az öregedést. Érezzétek megajándékozva, megtisztelve magatokat, amikor Isten az éveitekhez éveket kapcsol. Mert mit jelent az? Esélyt kaptok a beéréshez. Ez az öregedés. Hogy kapsz Istennek a kegyelméből többet, még többet. És jó lenne, hogyha mérlegelnénk magunkban, Uram, miben kell nekem még fejlődnöm? Melyik lelki gyümölcs nincs még beérve az életemben? Hol vannak olyan területek, amelyeken te még nem vagy ott? Esélynek tartsátok az időskort. Esélynek arra, hogy megszépüljetek az Isten kertjében. Hogy megerősödjetek az Úristen szívében és a színe előtt. Bárcsak úgy repülnétek haza, nem a lábatokon és a szárnyatokon, mert azt nem fogjátok tudni, de lélekben, bárcsak úgy repülnétek haza, hogy Uram, én a te megajándékozott, kegyelmeddel megajándékozott gyermeked vagyok. Ezt pedig felejtsétek el. Nem lefele, hanem felfele. Még akkor is, amikor a hátad ilyen. Mert ilyen, hát hiába tagadod, ilyen. Meggörbül. És hiába mondják, hogy egyenes egy ki, nem tudsz. A lelked az viszont feszítsen. És legyen ott a tekintetedben az a végtelen öröm, hogy Uram, tied vagyok, nálad vagyok, érlelj be engem, hogy aztán, amikor te akarod, és hívsz, és eljössz értem, azt mondd rám, hogy gyere, drága beért gyümölcsöm, betakarítalak. Ne féljünk ettől. Adja az Úr, hogy már időben emlékezzünk, kié vagyunk, és egyáltalán nem féltem elétek, fiatalok elé hozni ezt az igét. Nem elég korán elkezdeni készülni az időskorra. Nekem van egy füzetem, amiben beírom, hogy mit fogok csinálni, ha megérem. Mert készülni kell az öregkorra. És imádkozom azért, hogy az Isten tartsa éberen az emlékezetemet, hogyha megadja, hogy unokáim lesznek, tanítsak nekik mondókákat, meg énekeket. Készülj az öregkorra! És tartsd megtisztelőnek, hogyha az Isten megengedő, megérd. Amen. Válaszolni fogunk az igére egy olyan énekkel, amit én még soha nem énekeltem Isten tiszteleten. A kántorunk bevallása szerint ő sem. Meg fogjuk tanulni. Ez nagyon talál a prédikátoros igéhez. Most-most még ifjú korodban add át Jézusnak szíved. A 472-es éneket énekeljük, az első és a harmadik versszakokat.

imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, drága atyánk, hogy összegyűjtöttél bennünket, kicsiket, nagyokat, gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket, időseket egy helyre. Mert ez az emberi élet. Gyermekkortól egészen időskorig a te kezedben. És ez egy fölfelé ívelő egyenes lehet. Segíts, atyánk, a te kezedből fogadni el életünknek minden egyes stációját. Add, hogy benned megerősödve, a hitben meggyökerezve azt fogadjuk el, amit te adsz, amit te megengedsz, és hisszük, hogy minden a javunkra van. Istenünk, bocsásd meg az zúgolódásainkat, bocsásd meg, hogy nagyon sokszor panaszkodunk az egészségünkre, és nem tudjuk könnyen elfogadni azokat a változásokat, amelyek legfőképpen fizikailag, testileg vannak bennünk. Segíts meg mindent, mint egy egészet a te kezedből elfogadni. Köszönjük, hogy odaállsz ma az idős testvéreink, családtagjaink mellé, és bátorítod őket, veled vagyok, nem hagylak el. Velem járod életednek ezt a szakaszát is. Így segíts bennünket, mindannyiunkat hittel járni, hitben járni, a te nyomdokodat követni. Könyörgünk, Istenünk, a harcoló testvérekért, akik tudatában vannak helyzetüknek, állapotuknak, és küzdenek, és igenis fájdalmakat élnek meg naponként, és azt nem lehet lekicsinyelni. Értük, imádkozunk azért, hogy a nehézségekben, a fájdalmakban állj melléjük. Hogy a te jelenlétedről biztosítsd őket. Arról a jelenlétről, amely attól valóságos, hogy Urunk, drága Krisztusunk, te is átélted a fájdalmat. Te tudod, milyen az, amikor az embernek fáj. Imádkozunk, Istenünk, a műtétre készülőkért, a szenvedőkért, azokért, akik félnek a műtét előtt. Imádkozunk azért, hogy te segítsd azokat, akiknek orvoshoz kell menni, te bátorítsd azokat, akiknek az orvos már kiállított diagnózist. Te fogd meg a kezüket, és te bátorítsd őket. Magasztalunk, Istenünk, az idősekért, a bölcsekért, a vénekért, a hitben vénekért, a küzdelmekben megöregedettekért. Legyen nekünk bátorságunk és alázatunk beszélgetni velük, leülni melléjük, tanulni tőlük. Áld meg Isten tiszteletünk további részét és az egész életünket. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A múlt vasárnapi persejpénz és a szombati esküvő, illetve keresztelő persejpénze összesen 1598 lei volt. Köszönjük szépen az adományokat. Most pedig egy ifis éneket fogunk énekelni, amely az összeroskadástól jut el a felemelkedésig. Sokszor úgy érzem, összeroskadok.

elfogadjuk az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rejád, és adjon néked békességet. Amen. Záró énekként a nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk elénekelni, és az aradi vértanúkra gondolunk.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Nikus Ortán aktívan támogatja a moldvai köztársaság és Ukrajna csatlakozását. Megszavazhatja a PESZEDE a Niculescu kormányt, de nem biztos, hogy részt vesz benne. Tovább terjed a veszettség Felcsíkon. Újabb fertőzött szarvasmarhát találtak. Elindult a fiatal gazdák pályázati programja. Az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ortán államfő tegnap telefonon egyeztetett az október 15-i és 16-i ülés fontos témáiról az Európai Tanács elnökével, vagyis António Costával. Sok fontos ügyet kell megvitatnunk, a gazdasági versenyképesség növelésétől, az energiaárakon keresztül, az Európai Unió jövőbeli költségvetéséig, írta az államfő Facebook oldalán. Dán szerint Románia ambíciózus költségvetés szeretne, még akkor is, ha ehhez az Uniónak további erőforrásokat kell biztosítania a versenyképesség és védelem támogatására. Ugyanakkor a kohéziós politikák továbbra is prioritásaink között maradnak, tette hozzá. Megemlítette továbbá, hogy António Costával az Európai Unió bővítéséről is beszéltek. Aktívan támogatjuk a moldvai köztársaság és Ukrajna csatlakozását. A moldvaiak az ukránokkal együtt megérdemlik, hogy az unió tagjai legyenek, ez pedig jelentősen javítaná Románia, a régió és a Fekete-tenger biztonságát is, idézte az Agea Press az elnököt. A PESZEDE vezetőinek többsége úgy véli, a pártnak vissza kell térnie a kormányzásba, és legalább 8 fontos tárcát kell irányítania a Luca Niculescu vezette kabinetben. Számolt be az Adevero politikai forrásokra hivatkozva. Másfelől Szorin Grindeanu közeli munkatársai azt tanácsolták a pártelnöknek, hogy szavazzák meg a kormányt, de ne küldjenek minisztereket a kabinetbe, mivel a többi párt is ellenzékbe vonul. Így csak a szociáldemokratákat kapcsolhatnák össze a kormányzással, aminek politikai ára lenne a 2028-as választásokon. A PESZEDE kényes helyzetbe került, miután az államfő Luca Niculescu diplomatát jelölte miniszterelnöknek. A lap értesülései szerint több megyei PESZEDE vezető arra figyelmeztette Grindeanut, hogy az emberek elégedetlensége egyre nő a szociáldemokratákkal szemben. Ezért a PESZEDE hajlik arra, hogy megszavazza Niculescu miniszterelnöki beiktatását. A szociáldemokrata vezetők többsége ismét kormányra szeretne kerülni, különösen annak fényében, hogy Szorin Grindeanu áprilisban azt ígérte nekik, legfeljebb 2 hónapon belül visszatérnek a végrehajtó hatalomba. A PESZEDE-nek lehetősége nyílna arra, hogy legalább 8 fontos minisztériumot, valamint egy miniszterelnök helyettesi tisztséget kapjon. Romlik a járványügyi helyzet Felcsíkon. A megfigyelési zóna egyre növekszik, hisz minden gócpont körül 3 kilométeres védővezetet, azon túl pedig 7 kilométeres megfigyelési övezetet jelölnek ki. Tegnap Csigdán falván egy újabb veszettséggel fertőzött tehenet azonosítottak. Csíkszentdomokoson pedig egy veszett macska borzolta a kedélyeket. Az állatot végül vadászok lőtték ki. A vadászok hétfőn a késő délutáni órákban ártalmatlanították azt a macskát Csíkszentdomokoson, amelyik a település Balánbánya felé eső határában, a veszettség jeleit mutatva rátámadt a helyiekre. A macska először kutyákkal verekedett össze, majd megharapott egy gazdaasszonyt és egy idős helybéli férfit, valamint egy biciklist is megkergetett. Tájékoztatott Fodor Levente. A Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság járványtani osztályvezetője elmondta. A 2 sérültet kórházba szállították, ahol a protokoll szerint ellátják őket, az elpusztult állat mintáit pedig laboratóriumba küldték vizsgálatra, ahol beigazolódott a fertőzés. Megnyílt tegnap a fiatal gazdák megerősítésére célzó DR12-es finanszírozási program. A pályázatokat az Országos Vidéki Beruházás Finanszírozási Ügynökség elektronikus rendszerén keresztül lehet benyújtani december 2-áig, 16 óráig. A program teljes keretösszege közel 170 millió euró, amelyet egyenlő arányba osztottak meg az állattenyésztési, valamint a növénytermesztési és egyéb ágazatok között. Projektenként legfeljebb 200 ezer euró visszanemtérítendő támogatást igényelhető, legfeljebb 80%-os támogatási intenzitással a fiatal gazdák, illetve 65%-ossal a többi jogosult esetében. A támogatásból többek között mezőgazdasági gépek, pótkocsik és korszerű berendezések vásárlása, terménytároló és feldolgozó létesítmények kialakítása, valamint gyümölcsösök létesítése és korszerűsítése finanszírozható. A pályázatok értékelésének az első szakaszban október 6-a és november 5-e között 80 pontos, míg november 6-a és december között pedig 45 pontos minimum küszöb érvényes. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 76 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma kissé felhőségboltra számíthatunk. Esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a Marquez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. Ámós próféta könyve, 5. fejezetének 14. verse. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Pál apostolnak, a tesszalonikaiaknak írott első levele, 5. fejezetének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.

0: Reklám.
1: Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó! Az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
9: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
10: Credo.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Sámuel első könyve első fejezetének a 27. verse alapján szól hozzánk, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyves ház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler, ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, se okos tojások, se divatmajmok, se pláza cicák című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Isten hozta a rádiók elé a kedves hallgatókat. Mai áhítatunk alapigét olvasom Sámuel első könyve első fejezetéből a 27. verset. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr megadta kérésemet, amelyet kértem tőle. Az Úr megadta kérésemet, amelyet kértem tőle. Van, amire sok ember nagyon vágyik az életben. Egy gyógyulásra, egy rendezett családi kapcsolatra, egy új lehetőségre, egy gyermekre. Vagy egyszerűen csak arra, hogy végre valaki őt is megértse. És vannak olyan dolgok is, amelyekről talán senkinek nem beszélünk, csak magunkban hordozzuk őket. A felolvasott igében szereplő Anna ilyen asszony volt. Hosszú ideig hordozta a fájdalmát. Nem volt megoldása. Nem tudta kikényszeríteni a változást. De az ezzel kapcsolatos összes terhét elvitte Isten elé. És később, amikor megszületett a fia, Sámuel, ezt mondta. Ezért a gyermekért imádkoztam. Milyen egyszerű mondat. És mégis milyen mély. Mert Anna ezzel azt mondja, amit most a kezemben tartok, azért valamikor csak sírni tudtam Isten előtt.

Nem. Ha jónak látod, segíts rajtam. Vagy Uram, ezt már nem bírom egyedül. Vagy mondd ezt, mutasd meg, merre menjek. Ez már imádság. Anna története arra tanít, hogy az imádság nem egy varázsszó, amellyel kikészeníthetjük Istentől, amit szeretnénk. Az imádság inkább annak a jele, hogy már nem csak magunkban akarjuk hordozni az életünket. És amikor Isten válaszol, Anna még valamire rájön. Amit kapott, az nem azért adatot, hogy csak önmagának tartsa meg. Sámuelt visszaadta Istennek. A gyermeke felnőve az Urat szolgálta. Ezért az igének van egy második üzenete is. Amit Istentől kapunk, azt tanuljuk meg hálával az Isten kezébe tenni. Egy gyermeket, egy otthont, egy lehetőséget, egy új napot, egy második esélyt. Lehet, hogy ma nem az a kérdés, hogy mit szeretnék még Istentől kapni, hanem az, észreveszem-e már azt is, amit Istentől kaptam. Lehet, hogy egyszer majd te is visszanézel valamire az életedben, és ezt mondod majd. Ezért imádkoztam. Akkor még nem láttam, hogyan oldódik meg. De az Isten már hallotta. Ha pedig most még csak keresed Istent, akkor talán éppen ez lehet az első lépés. Mondd el neki ma azt az egy dolgot, amit eddig senkinek nem tudtál elmondani. Lehet, hogy ezzel kezdődik el ma valami új. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy eléd vihetjük azt is, amit mások előtt nem tudunk kimondani. Te ismered a szívünket, ismered az örömeinket, ismered a félelmeinket és a hiányainkat. Kérünk, hallgass meg őszinte imádságainkat. Adj hitet annak, aki most még csak keres téged, adj reménységet annak, aki elfáradt, és taníts bennünket észrevenni mindazt, amit már kaptunk tőled. Segíts úgy élni, hogy ajándékaidért ne csak kérni tudjunk, hanem hálát adni is. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Sámuel első könyve első fejezetének a 27. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, Se okos tojások, se divatmajmok, se pláca cicák című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

a cicák. A farizeus mítosz. Amerika minden középiskolájában találkozhatunk velük a folyosókon sétálva. Szakadtak, automániások, skinheadek és a többiek. Az elnevezések persze változhatnak attól függően, hogy Los Angelesben vagy Des Moines-ben járunk éppen, de az alapgondolat ugyanaz marad. Van helyes társaság és van rossz társaság. És igen, csak vigyáznod kell, nehogy a rossz társasággal azonosítsanak. Az alábbi rövid leírások talán segítenek eldönteni, hogy melyik a rossz és melyik a jó társaság. Szakadtak, pankok, lazák. Vacak, össze nem illő ruhák, mint mondjuk egy csíkos pléd. A fiúkon lehet csokornyakkendő és vagy 10 centivel rövidebb nadrág, mint kellene. Zsebből kilógó láncok, még a matekot is szeretik. Skinheadek, nehéz fiúk, fegyvermániások. A zsebkatonák. Teljesen oda vannak a fegyverekért, nehezen bírják ki a következő háborúig. Újra és újra megnézik a különböző háborús filmeket, mint mondjuk a Harc vagy a Patkány őrjárat. Zsírmajmok, autóbolondok. Mindig úgy beszélnek a kocsikról, hogy például ez a kicsike. Mondjuk, ez a kicsike 8 másodperc alatt ott van 100-on. Állandóan számokban beszélnek. Igen? Nos, ennek a kicsikének egy 454-es van ám a fedő alatt. Okos tojások. Egy igazi okos tojás levág egy piruettet a sportpályán, bemagol egy egész könyvet, vagy fejből idézi a statisztikai adatokat, mint egy számítógép. De ha egy kicsit is kimozdítjuk a kedvenc területéről, kiderül, hogy intelligenciája vetekszik az ajtókilincsével. Természetesen még sok mást is fel lehetne itt sorolni, de ami a lényeg, hogy vannak olyan emberek, akikkel mutatkozhatsz, és olyanok, akikkel nagy égés lenne, ha meglátna valaki. Az ok pedig a következő. Ha például egy pankkal barátkozol, a pankság, mintha rád ragadna egy kicsit. Vagy legalábbis pár ember téged is közéjük sorol, az meg nem hiányzik neked, ugye? Jézus is ezzel a problémával szembesült. Tanító volt, rabbi, s voltak olyan emberek, akikkel a rabbik szívesen találkoztak, főleg más rabbikkal és egyéb igen vallásos emberekkel. Különösen a farizeusok foglalkoztak ezzel, szigorú szabályokat állítottak fel arra vonatkozóan, hogy kik a helyes társaság és kik a rosszak. De Jézus nem törődött a szabályaikkal. A rossz társasággal azonosították tehát. Együtt evett a vámszedőkkel. Megérintett leprásokat. Beszélt egy samaritánus asszonnyal, na az már végképp. Mindennek az eredményeként Jézust kigúnyolták és elítélték. Annyira semmibe vette a farizeus mítoszt, hogy ezt mondták rá. Falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. Ahogy ezt olvashatjuk a Lukács evangéliuma 7. részének 34. versében. Jézust azonban ez nem foglalkoztatta különösebben. Végül még az is kiderült, hogy a hozzá leghűségesebb barátai közül nagyon sokan a rossz társaságból jöttek. Máté, a megvetett vámszedő, egyike volt 12 tanítványának. Az a vakkoldus, akit Jézus meggyógyított, kiállt a farizeusokkal szemben és bizonyságot tett róla. Mária Magdaléna, akiből Jézus 7 démont űzött ki, egyike volt annak a maroknyi embernek, akik nem menekültek el a keresztre feszítéskor. Ki tudja. Lehet, hogy egy igaz barát lapul valahol az iskolád okostojásai, szakadtjai vagy automániásai között. Persze, sokba fog kerülni neked, hogy megtaláld, de sokat is fog adni. Ráadásul Jézus ezt mondta. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. János evangéliuma 15. részének 15-től 17-ig terjedő versei.

Powell és Bob Hostler, ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, se okos tojások, se divatmajmok, se plácacicák című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Botond. Benedek elek gyűjtése. A magyarok csak nem tudtak nyugodni. Harci kedvük nem lohadott a németországi nagy veszedelem után sem. Amint erőre kaptak, meg sem is állottak a görög császár városáig. Megijedt a görög császár a magyar sereg láttára. Elzáratta a városnak mind a 7 kapuját, hogy a magyarok be ne mehessenek. Azt üzente, hogy ne ontsák egymás vérét. Kár volna a görögért is, a magyarért is. Inkább álljon ki a görögök részéről is egy vitéz, a magyarok részéről is egy vitéz bajvívásra. Ha a görög győz, a magyarok szépen menjenek vissza a hazájukba. Ha a magyar vitéz győz, nagy adót fizet a magyaroknak. Jól van, mondotta a magyarok vezére. Hát csak jöjjön az a vitéz. Elmennek a követek, s hát egy óra sem telt belé. Jő ki a vár kapuján egy rengeteg nagy óriás, s két karját összefonva megáll a magyarok előtt, s mondja nagy büszkén. Hadlám, ki mer kiállani velem, de egyszerre kettő jöjjön, egyel nem is kezdek. Összenéztek a magyarok, szikrázott a szemük a haragtól, és egyszerre 100 is kiáltotta. Én is kiállok! Én is! A legmerészebb volt azonban köztük Botond, egy köpcös, tagba szakadt ember. Ez egy szempillantásra kivált a seregből, elejbe állott a görög vitéznek, s mondta neki. Haj, ide görög óriás! Botond az én nevem. A legkisebb vitéz a magyarok közt. Állíts csak te magad mellé még 2 görögöt. És amikor ezt mondotta, megforgatta a buzogányát, s úgy vágta a vár vaskapujához, hogy egyszeriben ketté recsent. Akkora lyukat ütött a kapun, hogy egy növendék gyermek kibesétálhatott volna rajta. No-no, ingerkedett az óriás. Kár volt eldobnod azt a buzogányt. Nem kell nekem sem buzogány, sem kard, mondotta Botond, s üres kézzel ment a görögnek. Egyszer jobbra lódította, aztán balra, akkor felkapta, megkeringette a levegőben, s úgy a földhöz teremtette, hogyha 7 lelke lett volna, az is kiszaladt belőle. De bezzeg szégyelte ezt a csúfságot a görög császár. Ott ült a várfokán egész házanépével s udvarával, s szentül hitték, hogy az óriás legyőzi akármelyik magyart. S lám, a legkisebbet sem tudta legyőzni. Szégyen szemre visszatakarodtak a palotába, s a császár akkora adót vállalt, amekkorát csak kívántak. Csak hogy hagyják békességben a magyarok.

0: Bolhamadár. Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más alkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. A szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírt a lába, hogy visszatérje nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna, csak egy bolha. S a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem suhajt alatta egy giliszta.
1: De szépen száll a bolha madár.
0: Meghallotta ezt a bolha. Vére a fejébe tódult, nekilódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, melső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször sóhajtott imigyen.
1: De szépen száll a bolha madár.
0: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, s panaszolta. Milyen terhes madár volta. Körbeállják, megcsodálják, idehívják, odahívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba. Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla. Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott. Megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan közrefogták, neki ment a nagy bolha regiment, addig tépték, addig nyúzták, a tollat végül kihúzták ki az udvar közepére. 60 húzta, 60 tolta. Elől az érdekelt bolha, így kiáltotta verébre.
2: Ide néz, te csibész! Kétség hozzám, nem hatolhat, itt hozzák a bolhatollat!
0: A veréb csak megrázta a fejét.
2: Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, madár tojásokat tojna.
0: Ugrott a bolha az olba. Ott ült kakasné, kotolva, takargatta 20 tojását, ne is lássák. De a bolha hozzá lépett udvarolva.
2: Kedves tyúk, bocsánat, Jérce, ha velem helyet cserélne, elmehetne szórakozni. Nem fogok én kárt okozni, hogyha elmegy egy kicsit a tojáskák. Ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik.
0: Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra. Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
2: Kat, ide néz, te csibész, elhiszed-e, hogy madár vagyok?
0: A veréb csak megrázta a fejét.
2: Mindez, mondta, nem elég.
0: Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna. És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik. A pacsirtát arra kéri, hogy a hangját csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta.
2: Ó, te bolha, ó, te banga, belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból, jó napot!
0: De a bolha tovább kérte, a hangversenyt megígérte, kárba veszel annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta, felkiáltott,
2: te kis bolha, te kis senki! Ha én hátad mögé állok, téged ki fog észrevenni?
0: Szegény bolha mód felett elszomorodva utazott 3 nap, 3 éjszaka egy nadrágszáron, míg elért egy boltba, felugrott a polcra, bolha nyelven elmakogta.
2: Kapható-e bolhakotta?
3: Bolhakotta, elfogyott, volt szerencsénk, jó napot!
0: Így a bolha, látván, hogy betölt a sorsa, örökre elbújdosott.

Otthon pedig a madárkák várták vissza, egyre várták. Két hét múlva Harkályolga kidobolta. Mindenkinek illik tudni, ha egy barna ugribugrit lát, bármilyen nagyot ugrik, s bárha volna pávatolla, struc tojásokon kotolna. Nem madár az, csak is bolha.

Oh, well, we made it. We made it. Okay. So...

Nagyon köszönöm mindenkinek. Mindenkinek, aki eljött, elfogadta a meghívást. Akár a színpadon, akár a

Nem tudom, még meddig látlak, mostantól csak téged várlak.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.